0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt, tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: 94.2. Trend FM.
1: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy.

Elmentek innen, nem tudod hova. Nem jönnek vissza onnan már soha. Üres a pláza, az élet máza. Lecs

más, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát, fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Reggel 6 óra múlt másfél perccel, augusztus 10-e van. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Sakkjátszmához hasonlította az amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Azt állította, hogy az ország gazdasága nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai blokkádnak tulajdonít, és szerinte Teherán nem tudja fizetni a hadsereget. Hozzátette, hogy az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. Akár 50 ezer észak-koreai katona érkezhet Oroszországba az ukrán elnök szerint. Volodymyr Zelenszkij azt nem részletezte, hogy ezt honnan tudja. Emellett közösségi oldalán arról is írt, hogy észak-koreai rakétákat is találtak már Ukrajna területén. Majd arra bíztatta a Dél-Koreát, hogy vegyék szorosabbra az együttműködésüket és segítsék Ukrajna légvédelmét. Hozzátette, hogy ukrán diplomaták már most azon dolgoznak, hogy erre vonatkozó megállapodások születhessenek. A Reuters megkeresésére sem Oroszország, sem Dél-Korea nem reagált. Bezárta egyetlen magyarországi üzletét a szuperolcsó orosz diszkontlánc, a MÉR. A Basket Plus néven megnyitott budapesti üzlet ezzel egy évig sem húzta, hiszen tavaly decemberben nyitotta meg kapuit. Hasonló sorsa jutottak az áruházak más európai országokban, köztük Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is. Szlovákiában is tavaly jelent meg a MÉR, igaz, ott több üzletet is nyitottak, ezek azonban most mind bezártak. Lettországban 12, Litvániában csak nem 30 egység fejezte be a működését. A cég mindenhol technikai okokra hivatkozott, de a bezárásokhoz annak is köze lehet, hogy az Európai Unió szankciós listára emelte a diszkontlánc mögött álló Svetofor csoport egyik tulajdonosát. A Dunát átúszva köthetett ki a Kossuth téren a szombaton riadalmat keltő vaddisznó. Az RTL híradója szerint aznap ugyanis felvétel készült róla, hogy az állat a Dunában úszik, méghozzá elég gyorsan. Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint, ha a helyzet megkívánja, akkor a vaddisznók gond nélkül bemennek a vízbe, mert jó úszók. Az RTL által bemutatott másik videó szerint ezek után a malac a rakparton indult el a parlament felé, majd így kötött ki a metró aluljáróban.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal 4650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12320 forintra emelkedett. Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált. Emelkedéssel zártak a New Yorki tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett. Ázsiában ma a szingapúri, illetve India zárva tart, a japán Nikkei 2%-ot viszont emelkedik, Hongkong 0,5%-os pluszban, Shanghai 1%-ot emelkedik, a dél-koreai Kospi 6%-os pluszban, illetve a bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 30 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. 1%-ot emelkedik a Brent, 84 dollár 40 centre, és 8%-kal drágább a WTI, az észak-amerikai könnyolaj, 78 dollár 80 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Egész héten napos, meleg idő várható, a hét közepén kisebb enyhüléssel, csak a hét elején és a hét végén lehetnek néhol záporok. Ma napsütéses idő lesz, majd délutántól megnövekedhet a felhőzet. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

together. Get together. Get together.

get together

Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, augusztus 10-én reggel 6:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Milyen napra számítunk időjárásilag?
3: Jó melegre és szárazra. Aki lehűlésre várt, az most egy kicsit csalódik szerintem, mert hát a héten azért marad ez a 30 fokos meleg. Hát nem lesz az a csúcs, mint a múlt héten, de azért fázni nem fogunk.
2: Csapadékra számít-e bárki bárhol?
3: Nem.
2: Nem nagyon. Ez a baj. Na mindegy, hát ez nem rajtom múlik, de ha lesz...
3: Majd jön az is.
2: Bármi változás, azt mondjuk, mint hogy mindjárt mondjuk is a híreket.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Sakkjátszmához hasonlította az amerikai elnök az Iránnal zajló alkufolyamatokat.
3: Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Azt állította, hogy az ország gazdasága nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai blokkádnak tulajdonít, és szerinte Teherán nem tudja fizetni a hadsereget. Hozzátette, hogy az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború.
2: Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán.
3: A kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a folyó vízszintje a hét folyamán várhatóan először süllyedhet egy számjegyű értékre. A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló és személyhajózást is érinteni. A Német Belvízi Hajózási Szövetség szerint az egyik hajózási terület az amszterdami, rotterdami és antwerpeni kikötők, valamint Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti térség lenne, míg délebre a Majna, a Mosel, a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna mentén folytatódhatna a hajózás.
2: A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben 461,5 milliárd forint fölött volt. Ez 8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakától.
3: Adózott nyeresége az első fél évben 103,5 milliárd forint lett, az eredményt 27,1 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó, mert a külföldi piacokon nagyon jól teljesít. Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallják.
4: Csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést értünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten a célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárt.
3: A részvénypiac forgalma 19 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal 4.650 forintra erősödött. Az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett.
2: Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb indexek a hét utolsó napján.
3: A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt, a milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
2: A tengeren túlon is jó volt a hangulat.
3: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett.
2: Összességében Ázsiában is jó a hangulat. A japán tőzsde az 2%-os pluszban, Hongkong 7%-kal van följebb, a Shanghai Composite is 2%-os pluszban. Az India Index az pluszban indult, nem sokkal ezelőtt, de 2%-os mínuszba fordult. A dél-koreai index pedig 6,1%-ra tudott emelkedni, Szingapúr ünnep miatt ma zárva. A forint vegyesen kezdett, picit gyengült az euróval és a dollárral szemben, de erősödött a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 363 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban, ennek pedig az az oka, hogy hát a befektetők bizonytalanok azzal kapcsolatban, mi lesz a Hormuzi szorossal, össze-vissza jönnek a hírek, ugyanakkor részben nem is nagyon működik, az amerikaiak garanciákat kérnének, szóval, hogy meglehetősen komoly a káosz. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT edzésára 7,1%-kal 78 dollár 70 centre emelkedett, a Brent 9,1%-kal 84 dollár 30 centen. Az arany nagyon enyhe mínuszban, 4397 dollárt ér egy unci arany. A többi fém közöm a palládium pár centes mínuszban, az ezüst 9%-kal került többe, a platina és a rész pedig csak pár centel. A mezőgazdasági termelőjárak közül egyértelműen a búzát kell kiemelni 2%-os emelkedésben a világpiacon, a kukorica 7%-kal került többe, a többiek nem nagy mértékben mozognak. A Dunát átúszva kötetett ki a Kossuth téren a szombaton riadalmat keltő vaddisznó.
3: Az RTL híradója szerint aznap ugyanis felvétel készült róla, hogy az állat a Dunában úszik, méghozzá elég gyorsan. Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint, ha a helyzet megkívánja, akkor a vaddisznók gond nélkül bemennek a vízbe, mert jó úszók. Az RTL által bemutatott másik videó szerint ezek után a malac a rakparton indult el a parlament felé, majd így kötött ki a metró aluljáróban.
0: Időjárás jelentés.
3: Egész héten napos, meleg idő várható. A hét közepén kisebb enyhüléssel, csak a hét elején és a hét végén lehetnek néhol záporok. Ma napsütéses idő lesz, majd délutántól megnövekedhet a felhőzet. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, a zene után pedig a Richter számait elemezzük majd.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben több mint 461,5 milliárd forint lett. Ez 8%-kal marad el az éves összevetésben. Adózott nyereség az első fél évben 103,5 milliárd forint volt, az eredményt pedig valamivel több mint 27 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó a következő negyedéveket illetően, ugyanis kiválóan teljesít az amerikai piac. Lezárták a gyógyszergyártás optimalizálási programjukat is. A hatóanyaggyártást dologra helyezték át. Részben ennek is köszönhetően az energiaigény majdnem 55%-kal csökkent idehaza. A veszélyes hulladéktermelés pedig több mint 11%-kal. Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját Nagy Károly faggatta mindenről.
2: Kijött a második negyed év, meg ezzel együtt persze az első teljes fél évi gyors jelentése a Richternek, és hát első ránézésre árbevétel szinten, legalábbis hogyha teljes első fél évet nézzük, akkor egy pici elmaradás van, de azért érződik, hogy a második negyed év jobban sikerült. Mennyire sikerült jobban?
3: Érezhetően jobb volt a második negyed év. Az első ránézés persze csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést éltünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük. Ebből a legnagyobb ütemben a biotechnológia tudott 30%-kal emelkedni. Itt néhány új termékbevezetés, amire nagyon régóta, sok éve készülünk, meg tudta tolni az értékesítési számokat, de nagyon jól ment az innovatív szegmens is, tehát azon belül az amerikai piacon értékesített skizofrénia elleni molekula továbbra is nőni tudott, pedig 10 éve van a piacon, és nőgyászatban is 7%-kal nőttünk tavalyhoz képest, úgyhogy én abban nagyon magabiztosan tudok nyilatkozni, hogy évvégére oda fogunk érni. A közel 10%-os árfolyam szűrt növekedéshez, ami a tervünk volt.
2: Ez az árbevételt jelenti elsősorban, vagy az adózott nyereségben is körülbelül ekkora mértékűt?
3: Az árbevételre gondoltam az előbb, de a jövedelmezőségünk esetében talán még inkább optimista vagyok, mert itt már az első fél évben is 20%-os ütemben nőtt árfolyam szűrés után a tisztított üzemi eredmény. Persze az adózott eredmény, amire a kérdés vonatkozott, az nem pont így alakul, mert ugye ott a mérlegtételek átértékelődése miatt az árfolyamok még visznek valamennyit, de ha ezt félretesszük, akkor az alaptevékenységből, a működésből származó jövedelmezőség eredmény az árbevételt meghaladó ütemben fog tudni nőni, és ennek ez az egyik oka, amit mondtam, az amerikai piacon keletkező jogdíjak növekvő súlya és növekvő jogdíjbevételek, de a másik az, hogy az enélküli alapműködésben tudtunk olyan szintén sok évre visszatekintő programoknak eredményét találni az idén, amik hajtották fölfelé, hajtják továbbra is fölfelé az üzemi eredmény hányadot.
2: A cég életében most gondolom nem kis felfordulást okozott az energiainség, az, hogy a nagy vállalatokat energia megtakarításra kérte a kormányzat, és figyeltem a sajtótájékoztatóikat, ott azt mondta, hogy az, hogy Budapestről Dorogra teszik át a gyárat, azért az nagy előnyt okozott most ebben a pillanatban. Mekkora előnyt, és hogyha mondjuk augusztus végétől kéne újra csökkenteni a termelést, azt meg tudnák-e oldani?
3: Igen, a budapesti telephelyről a hatóanyaggyártás átköltöztetése volt az egyik kiemelt projektünk az elmúlt 3-4 évben. Itt 4 üzem is működött évtizedek óta Budapesten, nem a legideálisabb helyszínen, abban az értelemben, hogy egy lakóövezettel körülvett területen működik, még mindig az utolsó simítások vannak még hátra. Egy tulajdonképpen vegyi gyár, tehát ennek mindenképpen műszakilag is, környezetvédelmi szempontból is jobb helye van Dorogon, ahol 1967 óta van egyébként a Richternek egy fontos hatóanyaggyártó központja, itt készülnek azok a szteroid molekulák, a szteroid alapú hatóanyagok, amik például a nőgyógyászatnak a legtöbb termékének az alapját képezik. és ide transferáltuk az elmúlt 3-4 évben azokat a technológiákat, amik Budapesten működtek korábban. Ez mind a létszám igényét, és még inkább az infrastruktúra és energiaigényét nagyon jelentősen csökkentette a hatóanyaggyártásnak, és ezzel a versenyképességének a feltételeit lerakta, ugyanis egyre nagyobb arányban látjuk, hogy Ázsiába költözik át nem csak a vegyipar, hanem a gyógyszeriparnak a hatóanyaggyártó lépései. Tehát az, hogy Európai Uniós területen hatóanyaggyártás legyen, ahhoz az kell, hogy dolgozzunk azon, hogy a technológiák, az infrastruktúra versenyképes tudjon maradni. Úgyhogy ez volt a lényege, nem annyira az felkészülés a hőségre, de tény, hogy kapóra jött, hogy lényegesen kisebb energiaszinttel tud, mármint villamos áram felhasználással tud működni a Richter, mint évekkel ezelőtt.
2: Mennyivel kevesebb energiafelhasználással?
3: Az, hogy nyáron minden évben megállunk, és ennek az időzítését tudtuk úgy még módosítani itt az utolsó pillanatokban, hogy ez a megtakarítás minél nagyobb tudjon lenni. Ennek az lett az eredménye, hogy több mint a felével tudtuk a lekötött mennyiséghez képest csökkenteni a villamos energiaigényt ezekben a hetekben, tehát az elmúlt héten, illetve a következő 2 hétre ezt még biztosan tudjuk vállalni.
2: Visszatérve a piacra, elhangzott az is egy kérdésre válaszolva, hogy az orosz piac az, hogy is fogalmazott, csendes? Tulajdonképpen csendes, tulajdonképpen növekszik, de ez az önök számára kihívást okoz. Miért okoz kihívást?
3: Az orosz piacon nagyon nagy fejlemények nincsenek. Igazából a gyártásnak a feltételeit nehéz megteremteni. Van ott is egy kb. 40 millió doboznyi gyógyszert termelni képes létesítményünk. Az ottani feltételek megteremtése a szankciós csomagok következtében egyre nehezebb, az informatikai támogatást biztosítani, alkatrészellátást, ilyeneket egyre nehezebb megszervezni, de ettől eltekintve nincs változás az orosz gyógyszer ellátásban, vagy az ottani gyártásban sincs ezen fölül semmilyen fejlemény. Ez egy olyan iparág, vagy olyan piac, ami nem esik szankció alá. A szankciók inkább a beszállítókra vonatkoznak, illetve a beszállítók önkorlátozása vezet oda, hogy nehezedik a helyi gyártási feltételek biztosítása. Más hír most az orosz piacról nincs.
2: Gondolom az ukrán piac az meg gyakorlatilag hatványozottan nehéz.
3: Igen, az ukrán forgalmunk nagyon jelentősen visszaesett a háború első 2 évében, és az ott is maradt nagyjából. Ettől még vannak betegek, akiket el kell látni, és ezt meg is tesszük folyamatosan. Igyekszünk releváns szereplő maradni Ukrajnában is.
2: A magyar piac, tudom, hogy most már nem akkora szegmens a Richternél, de hát azért nyilván magyar cégként ez a alapterület. Az, hogy új kormányzat van, új egészségügyi vezetés, az alapvetően változtathatja meg például a gyógyszerek támogatásával vagy árazásával kapcsolatos politikát, vagy mik az ezzel kapcsolatos várakozásaik?
3: Kialakult hamar egy konstruktív párbeszéd, és magában az a tény, hogy létezik egy egészségügyi minisztérium, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a területtel, az egy üdvözlendő fejlemény. Egész Európában van egy olyan tendencia vagy politikai irány, hogy az Európai Unió területén a gyógyszeripar mint stratégiai területet megerősítsék, ezzel az ellátásbiztonságot garantálják. És én azt remélem és arra számítok, és a kezdeti jelekből ezt szűröm le, hogy ez a kormány ebben a mozgásban, ebben a törekvésben érdemi szerepet tud majd vállalni. Már csak azért is, mert Magyarország egy kiemelt központja a gyógyszergyártásnak hosszú ideje, hát 120 éves múltra tekint vissza ez az iparág, és egyfőre jutó exportunk tekintetében 11. helyen vagyunk. Tehát ilyen rangsorok nem nagyon vannak a Nobel-díjon, meg az olimpiai érmeken kívül, hogy az egyfőre jutó teljesítmény ennek az országnak a top 10-hez ennyire közelesik. Úgyhogy maga ez az Európai Uniós törekvés a stratégiai autonómiára ezen a területen egy olyan irány, amire azt érzem, hogy érdemes lenne rákapcsolódnunk. Ott is kicsit több a kommunikáció, mint a tettek. Ez mindig így szokott lenni. Talán bízhatunk abban. Én optimista vagyok, hogy Magyarország, mint tagállam ebben egy kulcs szerepet tud vállalni.
1: Az elmúlt percekben Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség, 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: A kínai növekedés a globális eladási toplista élmezőnyében is átrendezést jelent, ugyanis a világ 10 legnagyobb autóipari koncernje közé már 3 kínai vállalatcsoport is beverekedte magát. A legmagasabbra a BYD tudott kapaszkodni, amely a világviszonylatban mért 4,8%-os piaci részesedésével a 6. helyet foglalja el a globális rangsorban. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a tavalyi évhez képest a gyengélkedő belső kínai kereslet miatt ez visszaesés, akkor ugyanis 5,4%-on állt a vállalat. A Geely a 4,6%-os részesedésével a 7. helyre jött fel, az eladásaiba pedig beleszámítanak az ernyője alá tartozó márkák, mint például a Volvo, a Polestar, a Smart vagy a Lotus. A 9. helyre pedig az exportorientált Chery csoport fért be. Részesedése gyakorlatilag megegyezik a Fordéval, 4,1%. A Wuhui székhelyi vállalat rengeteg márkával operál, köztük az itthon is népszerű Omoda és Yelco párossal. Érdekesség, hogy a 11. és a 12. helyen is egyeznek az eredmények, a SAIC és a Suzuki is 3,7%-os piaci részesedést bír. Az összesített autóeladási listát továbbra is a japán és német óriások vezetik. A Toyota őrzi első helyét 11%-os globális részesedéssel, a második a Volkswagen csoport 8,1%-kal, a harmadik pedig a Hyundai Kia 7,6%-kal. A kínai márkák növekedési üteme nem elhanyagolható. A jelentős globális piaci szelet legnagyobb része persze a hatalmas, majdnem 1,5 milliárdos belső piacnak köszönhető, de ha a kínai márkák külföldre kényszerülnek, már ott sem teljesítenek rosszul.
0: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és

0: Szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. Az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7 óra. A mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából, Shanghaiban és környékén, miután a Delfin nevű tájfun elérte a szárazföldet, írta a BBC.
5: A vihar közlekedési káoszt okozott a térségben, Shanghaiban pedig mintegy 1400 repülőjáratot töröltek. A Delfin helyi idő szerint tegnap este érte el Kínát, először Yuhuan közelében, majd körülbelül egy órával később Wenchu térségében is partot ért. Érkezésekor a maximális széllökések sebessége elérte a 150 km/h. Csöcsiánkban egy 9 éves fiú eltűnt, miután a tengerbe sodorta a víz. Halálos áldozatról egyelőre nem tudni. A vihar a szárazföld elérése előtt a Fülöp-szigeteken, Tajvan északi részén, valamint a Japán Okinaván is komoly esőzéseket okozott. A Fülöp-szigeteken 80 haltak meg a Delfin által is súlyosbított monszunesők és korábbi viharok miatt. Több mint 7000-en pedig evakuációs központokban húzzák meg magukat.
4: Sankjászmához hasonlította az amerikai elnök az Iránnal zajló alkú folyamatot.
5: Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Azt állította, hogy az ország gazdasága nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai blokádnak tulajdonít, és szerinte Teherán nem tudja fizetni a hadsereget. Hozzátette, hogy az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború.
4: Akár 50 000 észak-koreai katona is érkezhet Oroszországba, az ukrán elnök szerint.
5: Volodymyr Zelenszkij azt nem részletezte, hogy ezt honnan tudja. Emellett közösségi oldalán arról is írt, hogy észak-koreai rakétákat is találtak már Ukrajna területén. Majd arra biztatta a Dél-Koreát, hogy vegyék szorosabbra az együttműködésüket, és segítsék Ukrajna légvédelmét. Hozzátette, hogy ukrán diplomaták már most azon dolgoznak, hogy erre vonatkozó megállapodások születhessenek. A Reuters megkeresésére sem Oroszország, sem Dél-Korea nem reagált.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények a Telekom kivételével erősödtek.
5: A MOL 0,2%-kal 4650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12320 forintra emelkedett.
4: Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb indexek.
5: A londoni FTSE 0,4%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 0,2%-os pluszban zárt, a milánói mutató 0,1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
4: A tengeren túlon emelkedéssel zártak a fő mutatók.
5: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,6%-kal lett több, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal emelkedett.
4: Ázsiában is jobbára a pluszok ki a főszerep. A japán tőzsde 1,8%-kal tudott eddig erősödni, Hongkong 7%-kal van feljebb. A Shanghai Composite 2,1%-os pluszban. India nyitás után pluszban indult, ugye a mínuszba fordult, most pár pontos emelkedés mutat, és ez jellemzi a dél-koreai tőzsdét, ami ugyan lefelé vette az irány, de még a plusz tartomány csúrolja. Szingapur ma zárva. A forint reggel picit gyengült az euróval és a dollárral szemben. Egy euróért most 363 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe pluszban, ugye a bizonytalanság miatt emelkednek kismértékben. 0,4%-kal 78 dollár 50 cent közelében az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzés ára, a Brent pedig 0,5%-os pluszban kerek 84 dolláron áll. Az arany egy minimális mínuszban, egy unciáért 4396 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium 0,5%-kal van lejjebb, a platina pár centtel erősödött, az ezüst 0,8%-kal és a réz is 1-2 centtel drágult. Drágul viszont a búza több mint 1,8%-kal, a kukorica 6%-del kerül többe is, ugyanez igaz a szójára, a többiek ármozgása nem különösebben érdekes. Nagy meglepetést okozott idehaza a júliusi infláció, ami 1,2% lett éves alapon.
5: Júniushoz képest 1,1%-kal csökkentek az árak. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az volt érdekes, hogy a szolgáltatások áremeléseit kompenzálni tudta az élelmiszerek árának visszaesése. Regős Gábort hallják.
6: Mindenképpen meglepetés az infláció 1,2%-os júliusi értéke. 1,7% volt a június, ehhez képest tovább csökkent szintet 10 évvel nem látott szintre. Igazából ami magasabb inflációt indokolt volna, az ugye a banki áremelés, telekom áremelés, parkolási díjak emelése, illetve az üdülési szolgáltatásoknál van egy szezonális áremelés, de ezeket az élelmiszerek alacsony inflációja, illetve átcsökkenése, illetve a háztartási energia átcsökkenése tudta ellensúlyozni.
4: Újraéleszteni a kormány a planetáriumot.
5: Szeptember elején közös előterjesztést visznek a kormány elé a hely rekonstrukciójáról, miután egyeztetést tartottak az intézmény jövőjéről a közlekedési és beruházási minisztériumban. Ezt közölte a tudományos és technológiai miniszter. A megbeszélésen részletesen áttekintették az ingatlan jelenlegi állapotát, valamint a meglévő technikai berendezések műszaki jellemzőit. A felek megvitatták a lehetséges fejlesztési irányokat és opciókat, amelyek révén a létesítmény a lehető leghamarabb újra funkciót kaphat. A szeptemberi javaslat már tartalmazza a planetárium épületének műszaki helyreállítását és a bemutatóhely újraindítását célzó ütemtervet.
4: A borszőlők még jobbára a tőkéken, de a csemege szőlők szürete már megkezdődött.
5: A hazai mennyiségből nem jut exportra. A magyar vásárlók szeretik és megeszik mindet. Ezt mondta állandó agrárszakértőnk. Simon Attila elmondta, a szőlő jól tűri az aszályt, ugyanis komoly mélységekbe is eljut a növény gyökere, így kellő vízhez jut.
7: Az egyik legmélyebben gyökerező növény a szőlő, a gyümölcsfák mellett. Igen, mérőfeltűen vizet, bár ez sem garantálja, hogy nagy bogyú méret legyen. Valóban a cukorfokkal idén nem lesz gond, a savakkal annál nagyobb gond. Tehát a csemege szőlőnek nem ez az előnye, hogy savas, hanem az az előnye, hogy kellemes, édes és szinte roppan az ember szájába. Úgyhogy a csemege szőlő folyamatosan nő a piacra, kereslet, és most megindul korai fajtákkal, közából meg is hódítja a piacot.
4: 2000 éves hajóroncsra bukkant egy búvár Szicília partjainál.
5: A római kori hajó maradványaira Giacomo de Mola helyi halász és búvár talált rá Mazzara del Vallo közelében. Felidézte, hogy elsőre azt hitte, hogy egy hatalmas követ talált, de ahogy közelebb jutott, rájött, hogy sokkal izgalmasabb felfedezést tett. A hajó felszínén több száz amforára bukkant, amelyben egykoron bort vagy olívaolajat szállíthattak. Az olasz kulturális minisztérium szerint a 46 méter mélyen feltárt hajóroncs 21 méter hosszú és 6 méter széles. A hajó az időszámítás előtti első vagy második évszázadban süllyedhetett el.
1: Időjárás jelentés.
5: Egész héten napos, meleg idő várható, a hét közepén kisebb enyhüléssel, csak a hét elején és a hét végén lehetnek néhol záporok. Ma napsütéses idő lesz, majd délutántól megnövekedhet a felhőzet. A szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
4: András Csaba a selejtező harmadik fordulójában is győzett tegnap az asztali teniszezők VTT sorozatának több mint másfél millió dollár özdíjazású Malmö versenyén, a Europe Smash-en, és ezzel feljutott a főtáblára. Megszületett a harmadik magyar érem a lengyelországi Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon, mivel a fiúk 25 méter gyors tüzelőpisztoly versenyszám csapatversenyét megnyerte a Nagy Ákos Károly, Eredécsi Máté, Laci Dávid alkotta magyar hármas. Folytatódtak a küzdelmek a labdarúgó OTP-bank ligában. A tegnapi játéknapon a Paks Otthon döntetlent játszott a Kispest Honvéddal, a Debrecen pedig hazai környezen bizonyult jobbnak, a Nyíregyházánál is győztek 1-0. A másodosztályban a Soroksár játszott a Diósgyőrrel, és 4-0 verte a miskolciakat. És még egy utolsó gyors hír, a bronzérmet szerzett a Demko Janka Mezősi Márton alkott a magyar vegyes kétpárevezős egység a Plovdivban rendezett U19-es világbajnokságon.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Zenélünk, és utána részletezzük a péntek inflációs adatot.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 14 perc meglepetést okozott pénteken a KSH júliusi adata. Az árak mindössze 1,2%-kal nőttek éves alapon. Ilyen utoljára 10 éve történt idehaza. Júniushoz képest pedig 1,1%-kal csökkentek az árak. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a számok mögött az az érdekes fejlemény, hogy a szolgáltatások áremelkedése sem növelte a pénzromlás mértékét. Erre pedig az a magyarázat, hogy az élelmiszerárak jelentősebben estek vissza, kompenzálva például az energiárak, a banki szolgáltatások, vagy éppen a megemelkedett parkolási díjak infláció növelő hatását. Vele beszélgettem mindenről.
2: Meglepte az elemzőket szerintem, hogy 1,2% lett az infláció. Te hogyan fogadtad ezt a hírt? Ugye azért év elején 2%, 1,8, legutóbb meg 1,7 volt, de ilyen félszázalékos ugrásra nem számított senki szerintem.
3: Így van, illetve ugye ha visszamegyünk márciusra, amikor kitört ez a bizonyos iráni háború, akkor azért még olyan előrejelzések jöttek, hogy itt az év végén 5% fölötti infláció lehet. Jó, nem vagyunk az év végén, az iráni háború nem ért véget, valamelyest talán javult a helyzet, ugye elég gyakran változik, de korábban senki nem gondolta volna, hogy 1,2%-ra csökken az infláció, sőt egyébként még ez most is meglepetés volt, ugye 10 éve 2016. novembere óta nem volt ilyen alacsonyan a pénzromlás.
2: Mi volt ennek a hátterében? Mi húzhatta le ennyire az inflációt? Miközben, ha már iránt említed, azért az energiaárak, az, a benzinárak azok megugrottak az elmúlt hónapokban, vagy legalábbis nagyon hektikusan változtak.
3: Ugye a benzinárak azok részben megugrottak, részben nem. Ugye a megugrás az a hónap utolsó 10 napján volt, tehát ez még nem látszik az adatokban. Ugye még mindenképpen meglepetés az élelmiszerek helyzete, itt 1,1%-kal csökkentek éves alapon az árak, vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,4%-kal, illetve kiemelném még a háztartási energia fűtés kategóriát, ahol 4,3% volt az árcsökkenés éves összevetésben.
2: És a szolgáltatások nem húzták följebb? Hát ugye emelkedett egy csomó szolgáltatás, telekom, bankolás, parkolás, hagyd ne soroljam.
3: Valamennyire valóban fölhúzták, ugye 4%-ról 4,2%-ra gyorsult a szolgáltatások drágulása, így van ezekkel a tényezőkkel egyébként számoltunk is, tehát gyakorlatilag ez volt az egyetlen tényező, ami a lassulás ellen hatott.
2: Na, a kérdés az, hogy hogyan tovább maradhat ez a szint, vagy inkább most ez a mélypont, és innentől majd felfele kúszik az infláció?
3: Hát ugye mindig azt mondtuk, hogy most már aztán tényleg nőni fog, azért lesz két olyan tényező, ami mindenképpen felfelé húzza az inflációt. Az egyik az ugye az üzemanyagárak már említett növekedése, a másik pedig, hogy a szerencsejátékoknál lesz egy áremelés, tehát volt egy áremelés. Sohasem azt kell várni, hogy elszáll az infláció, esetleg egy kicsit magasabb lesz, de hát ugye ezt majd látjuk, hogyha elkészülnek az akkori becslések.
2: Tehát a második fél évre azért ennél magasabb inflációra azért lehet számítani, hiszen mondjuk a parkolás az most ér be, majd igazából a következő hónapban lehet annak látni jelét, ha egyáltalán lesz neki.
3: Hát a parkolás az most már ebben benne van, hogy itt a szerencsejáték lesz a következő hónapban egy jelentősebb tétel, illetve hogy az üzemanyag, ahogy említettem. Kérdés, hogy az energiárakkal mi lesz, ugye itt elsősorban most a gázár az, ami kritikusabb. Ugye itt az a helyzet, hogy azért sok cégnek fixáró szerződése van, ezek jelentően októberben árazódnak át, tehát még nem tudjuk, hogy milyen áron.
2: Mindez hogyan hathat majd a jegybank kamatpolitikájára? Mit gondolsz?
3: Ugye alapvetően arra készültünk, hogy ez az inflációs adat nem igazán fogja befolyásolni a jegybank kamatpolitikáját, hiszen világosan megmondták, hogy augusztusban kamatot fognak csökkenteni, szeptemberi inflációs jelentéssel majd meglátják, hogy mi, hogy alakul, az majd kiderül addigra. Hát viszont azzal, hogy ez egy ennyire meglepetésszerűen alacsony adat lett, az azért igenis van hatás a kamatpolitikára, hiszen ez azért növeli a valószínűséget annak, hogy szeptemberben is lesz kamatvágás. Korábban a legutóbbi kamatdöntés előtt azt mondtam, hogy 5% lesz évvégi alapkamat, aztán ez a várakozáson egy kicsit itt megborult, mert ugye utána kitört, vagy kiújult az iráni háború. Hát most ismét azt mondom, hogy ez az 5% ez reálisnak tűnik.
1: Az elmúlt percben a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát, Regős Gábort hallották. Zenével megyünk tovább, majd egy kis érdekesség, utána persze közlekedési információk is. 7:30 pedig rövid hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: A Sziget Fesztivál alapítója szerint a rendezvényen nem lesznek áram- és víz problémák. Szükség esetén aggregátorokkal a fesztivál áramigényének 95%-át tudják biztosítani. Gerendai Károly idén nem számít teltházas napra, a napi 60-70 ezeres látogató számot megnyugtatónak tartaná. Néhány helyen saját költséggel locsolóhálózatot építettek ki, emellett víztartályok is rendelkezésre állnak, ha a vizes blokkokban a nyomás esetleg nem lenne elegendő a rendszerben. A porfelverődés miatt a nagy színpad előtti téren a korábbi éveknél nagyobb területen fektettek le járólapokat. Rekordmennyiségű, összesen 89.600 négyzetméternyi talajtakaró felületet alakítottak ki. Az eddigi bérleteladások alapján külföldről a legtöbben Hollandiából érkeznek a Sziget Fesztiválra, de több ezre jönnek britek, írek, franciák, németek és olaszok is. Érkeznek fesztiválozók a környező országokból, de egészen távolról, Ausztráliából, Új-Zélandról, Chiléből és Brazíliából is. Gerendai Károly megjegyezte, hogy a jegyeladások az utóbbi egy-másfél hétben megtorpantak, minden bizonnyal az extrém hőség és az energiakorlátozások miatt kialakult katasztrófa közhangulat hatására. A hőség elleni intézkedések részeként egyébként növelik majd a párakapuk számát. A fesztivál egészségügyi biztosítását pedig az Országos Mentőszolgálat helyszíni ellátóközponttal végzi, amelyet több száz fős segítői és biztonsági személyzet támogat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévát járónál. Csak egy sáv járható a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, mert tart a burkolat javítása. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjától és a Hungária körúton az Egresi úttól tumultus alakult ki. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Történelmi mélypont közelében van több horvátországi folyó vízállása is.
5: A Duna és a Dráva rendkívül alacsony, emellett az Oljava vízállása mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa, a Duna, a Mura és a Dráva is továbbra is a kis vizes tartományban van. A Dráván Eszéknél augusztus elején mínusz 192 cm-es új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál mínusz 142 cm-rel ért el ez eddigi legalacsonyabb szintjét.
4: Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán.
5: Kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a folyó vízszintje a hét folyamán várhatóan először süllyedhet egy szemjegyű értékre. A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló és személyhajózást is érintené. A Német Belvízi Hajózási Szövetség szerint az egyik hajózási terület az amszterdami, rotterdami és antwerpeni kikötők, valamint Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti térség lenne. Míg délebbre a Majna, a Mosel, a Neckar, valamint a Duna-Majna csatorna mentén folytatódhatna a hajózás.
4: Bár 5,5%-ot emelkedett a bevétele és 25%-kal több utas repült a Wizz Airrel, így is 200 millió eurós veszteséget produkált a cég a második negyedévben.
5: Ez egyrészt az egekbe szökő kerozinárakkal magyarázható, de azzal is, hogy a pár évvel ezelőtti 120-130 gépes flottáját 270-re növelte. Az új gépek hatékonyabbak, kevesebbet fogyasztanak, de a régi repülők idő előtt felmondott leasingdíjai extra költséget jelentenek. Bukta Gábort, a Concord értékpapír elemzési üzletek vezetőjét hallják arról, hogy a több gépre van elegendő utas.
6: Ennek ellenére, hogy van ez a brutális nagy kapacitás növekedés, ennek ellenére ezt el tudja helyezni a piacon, és az utasoknak egyre inkább a preferált légitársaság a Wizz Air. Úgyhogy igen, hát kell stimulálni a piacot. Ugye az árazási erő az finoman szólva sem combos, ugye évperév alatt pont például most a jelentett negyedév során 8%-os egységbevétel csökkenés volt megfigyelhető. De ebből is látszik, hogyha le fog lassulni ez a kapacitás növekedés ütem, akkor az árazási erő fokozatosan, vagy egy jobb makrokörnyezetben akár drasztikusan is javulhat a következő időszakban, ami egyébként így némilyen óvatos optimizmussal töltene engem is.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárta a hetet. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig a Telekom kivételével drágultak.
5: A MOL 0,2%-kal 4.650 forintra erősödött. Az OTP 2,1%-kal 46.890 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.696 forintra csökkent. A Richter 2%-kal 12.320 forintra emelkedett.
4: Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb indexek.
5: A londoni FTSE 0,4%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,2%-os pluszban zárt. A milánói mutató 0,1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
4: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, és pluszban zártak a vezető indexek.
5: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,6%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett.
4: Ázsiában is jobbára pluszokat látunk, Japán 2%-kal emelkedett eddig, Hongkong 0,6%-os pluszban, a Shanghai Composite megérintette tegnap pénteki záróértékét, de most 0,1%-kal fölötte, India 0,2%-os pluszban, a Dél-Korea Index pedig 0,8%-kal van feljebb, Szingapur ma zárva. A forintban nagy mozgás nincs. Egy euróért 363 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek reggelhez képest, 3% körüli pluszban vannak egyébként. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára 78 dollár 40 centre esett vissza, a Brent pedig 83 dollár 90 cent alatt. Az aranyár folyama nem nagyon mozog, 4395 dollárt kérnek egy unciáért. A palladium 0,5%-kal lejjebb, a platina az és a rész pár centtel, az ezüst 0,7%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak közül a búzát kell kiemelni, majd 2%-kal drágult, a kukorica 0,7, a szója 0,5%-kal kerül majd többe. Kiadták Dubajból Írországnak az ír maffia feltételezett vezetőjét.
5: A 49 éves férfit bűnszervezet vezetésével, valamint nemzetközi kábítószerkereskedelmi és pénzmosóhálózat üzemeltetésével vádolják. A Kinahan bűnszervezet, amelyet ír maffiaként is emlegetnek, az ír rendőrség becslései szerint több mint 1 milliárd eurós vagyonnal rendelkezik. Ez a leghatalmasabb bűnszervezet Írországban. Daniel Kinahant, aki csak nem egy évtizede él Dubajban és ott is nősült, áprilisban vették őrizetbe írkörözésre. Ő a kartel második fontos személyisége, akit Dubajból kiadtak. Sean McCovern 2025-ben tért vissza Írországba, és júniusban 24 évi börtönre ítélték, miután elismerte bűnösségét.
0: Időjárás jelentés.
5: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az észak-nyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 7 óra 36 perc, kor zenével megyünk tovább, a zene után pedig a MOL gyors jelentését részletezzük.

0: Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedve, mintegy 4.927 milliárd forintra. Üzleti nyeresége több mint 50%-kal emelkedve, több mint 394 milliárd forintra nőtt az első fél évben éves összevetésben. Az első negyedévhez képest a második negyedév sokkal jobban sikerült. A közel-keleti válság az egekbe lökte ugyanaz olajárakat és ezzel együtt a finomítói áréseket, de idehaza a MOL küzdött az ideiglenes orosz kőolajstoppal, a barátság kőolajvezeték leállása miatt, illetve a választások előtti üzemanyagástoppal, meg a továbbra sem teljes kapacitással működő százhalombattai finomítóval. A cég nem üzemanyag értékesítése és a Fresh Corner hálózat terjeszkedése valamelyest tompította. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzével Nagy Károly beszélgetett erről.
2: Ha az ember ránéz a MOL második negyedéves teljesítményére, akkor azt látja, hogy az árbevétel is az első negyedévhez képest nagyot ugrott, 2017 helyett 2909 milliárd, de az úgynevezett üzleti nyeresége még nagyobb részt hozott, 310 milliárd forintra emelkedett a korábbi 83 milliárdról. Ennyivel jobb volt a második negyedév üzleti környezeti szempontból? Főleg úgy érdekes ez, hogy azért az iráni háborúnak így úgy a hatásai velünk voltak, meg persze még vannak is.
3: Hát ugye alapvetően arról van szó, hogy a finomítói marzsok azok nagyot emelkedtek a negyedévben. Elsősorban ez vitte a prímet, tehát hogy csak viszonyításképpen fontos megjegyezni, hogy a tavalyi második negyedévhez képest kvázi háromszorozódott a MOL-nak a számított marzsa a grup szintű, és az első negyedévhez képest is duplázódott, és ez rányomta az eredményre is a bélyegét. Ugye azt láthattuk, hogy az EBITDA, ugye ami az amortizáció előtti operatív profit, illetve az amortizációt is tartalmazó, az duplázódott a tavalyi második negyedévhez képest, és hogyha ezt tisztítottan nézzük, még akkor is egy 64%-os növekedést láthatunk, és ebben a nagyon nagy szerepet a finomítói üzletág adta, mint amint említettem, ugye nagyon erős finomítói marzsuk voltak, és ennek köszönhetően duplázódott az eredmény ebben a szegmensben, a tisztított eredmény. Annak ellenére is, hogy ugye egyrészt a Dunai finomítóban a disztillációs egység az még mindig áll, ugye a tavalyi tűz miatt a vákumdisztillációs egység, és ráadásul ugye a petrokémiában is a TVK-nál volt egy robbanás a negyed évben, ami miatt ott is van egy egység, ami áll, úgyhogy még ez jobb is lehetett volna ez az eredmény, de hát így is egy kirobbanó eredményt láthattunk. Még egy fontos dolog, hogy a petrokémiában is a marzs az átmenetileg háromszorosára emelkedett, tehát az is egy elég jelentős hozzájárulást adott, de hozzá kell tennem, hogy azért ennek az értéke azért kisebb, mint magának tényleg a teljes finomítási üzletágnak a teljes profitja, tehát annak egy töredékéről beszélünk, nagyjából 10%-át hozta a petrokémia.
2: Mindezt ráadásul úgy, hogy a második négyévben emlékeim szerint április végén kezdett el újra jönni a kőolaj, a barátság kőolajvezetékből, tehát azzal is gondok voltak. Aztán volt ez a választás előtti, hát fogalmazunk úgy, hogy hazai üzemanyag jó árasítás, tehát újra bizonyos keretek között lehetett csak értékesíteni üzemanyagot, tehát bizonyos árrés felett, vagy volt, hogy árrés se volt, inkább vesztesség rajta. Ezek mennyire érződtek a gyors jelentésben, illetve például a forint erősödése befolyásolta-e a MOL számait?
3: Igen, és igen a válaszom. Tehát ugye április 23-án, azt hiszem akkor indult újra a drúzsmán a kőolaj, tehát volt egy nagyjából egy 3 hét a 3 hónapból, amikor ugye nem jött a kőolaj még, tehát ugye ez is csökkentette a finomításnak az eredményét. Az is igaz, hogy az, hogy állt az egyik vákumdisztillációs egység, ezt úgy próbálta a MOL kiküszöbölni, hogy félkész termékeket vett, amiket tovább processzált, hogy azért mégis valahogy tudjon profitot generálni ebben a helyzetben. Ez egy fontos tényező, hogy ha ez is lett volna, akkor még nagyobb lett volna az eredmény. Viszont az árstopp az nem ezt az üzletágat érinti, hanem a fogyasztói szolgáltatások üzletágat, és ott ez látszott is, hogy bizony ott elég nagy volt ugye a visszaesése miatt, a marzs miatt. Ugye ott két részből jön a profit, Egyrészt, amikor leesszük a kútról a pisztolyt és megtöltjük a kocsinkat, ugye akkor van egy marzs, akkor keletkezik egy profit a benzinkúton, illetve a molnál, és van egy másik, amikor bemegyünk a shopba, és ott vásárolunk. Na most a shopban való vásárlás azt jól teljesített, ott nagyjából szinten maradt az árbevétel, miközben egy kicsit növekedett, miközben a marzsok azok növekedtek, tehát ott egy javuló eredményt lehetett látni. Viszont mivel a kiskereskedelmi marzs volt az üzemanyagon belimitálva, hogy alacsonyabb legyen ez az ár, amit a benzinkutakon látunk, ugye ennek köszönhetően ott abban viszont nagyon komoly visszaesés volt, és akkor ugye ez eredményezte azt, hogy a fogyasztói szolgáltatásoknál gyakorlatilag a profitnak a harmada az eltűnt ebben a negyed évben a tavalyi évhez képest.
2: Van még két fontos üzletág, ugye az egyik a gázüzletág, a másik pedig ez a körforgásos gazdasági szolgáltatások. A gázüzletág az hogyan teljesített? Fűtési szezon nincs, de nyilván azért a gyárak gázigényét ki kell szolgálni.
3: Igen, ott két tényező küzdött egymással, egyrészt ugye a magasabb áraknál azért általában magasabb díjakat lehet beszedni, ami elvileg ugye növelhette volna itt a jövedelmezőséget, de viszont a forgalom, a szállított mennyiség az csökkent. Ugye ezt folyamatosan halljuk azóta is, hogy ugye a magasabb árak miatt a kereskedők óvatosabbak a betárazással, és már a második negyed év gyakorlatilag április 15-től ugye indul a betárazási szezon. Tehát ugye óvatosabbak kivártak, és még mindig ezt látjuk, hogy még mindig kivárnak, és hát ugye emiatt jóval alacsonyabb volt a szállított mennyiség. Ennek köszönhetően amúgy itt is visszaesést láthattunk, de azért látni kell, hogy a fogyasztói szolgáltatásoknál ott ugye ez egy nagyjából egy 30 milliárd forintos csökkenés volt, itt a gázüzletágnál ez egy kb. 3 milliárd forintos csökkenés, miközben ugye a finomítói üzletágnál a javulás az tisztított szinten is ilyen 100 milliárd forint környékén volt, tehát ezt a 100 milliárd pluszot ezek a visszaesések messze nem ütötték ki.
2: Körforgásos gazdaságot legalább egy nyereséget tudott hozni a MOL?
3: Pontosan, ott egyrészt szezonalitásan is pozitív ez a negyed év, másrészt pedig azok a költséghatékonysági intézkedések, amiket elkezdtek bevezetni tavaly, azok elkezdték meghozni a gyümölcsüket, úgyhogy ott egy komoly javulás volt, ugye tavaly majdnem 4 milliárd forint volt a veszteség, most pedig több mint 5 milliárd forint volt a pozitív eredmény, tehát több mint 9 milliárd forintot javult ennek az üzletágnak a teljesítménye, úgyhogy ilyen szempontból örülhetnek ennek is a befektetők. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tény, hogy végre pozitívba fordult. Nyilván ennek még kellene javulnia, de már ez is különben egy elég jó eredmény, ugye itt a befektetett tőkéhez viszonyítva kell vizsgálni a megtérülést, és hát ahhoz még azért valószínűleg még kell egy kis javulást elérni, de már ez is örömteljes. Esemény.
2: Nem a második negyed évben, hanem ez már a harmadikban volt, amikor bejelentette a MOL, hogy vásárolt egy óriási területet Ciprus környékén, az úgynevezett Afroditét. Ez nagyon-nagyon megdobhatja az Afrodité mező a következő negyed éveket? Vagy ez nem akkora részarány a MOL esetében, hogy ez hihetetlen látszódjon?
3: Fog azért látszódni, de nem most. Először is ugye van egy beruházási program, amit majd végre kell hajtani. Erről majd döntés 2027-ben lesz, és akkor utána kezdődik meg a beruházás. Mélytengeri kutakat kell fúrni, gázvezetéket kell építeni Egyiptom felé, hogy el tudják adni a kitermelt földgázt. És az első földgáz szállítmányok azok valamikor 2031 környékén érkezhetnek meg. Tehát azért ez most a közeljövőben nem fogja mozgatni az eredményt, és ilyen értelemben nagy valószínűséggel az árfolyamot se. Olyan értelemben különben valószínűleg igen, hogyha jönnek onnan hírek, hogy előre léptek, megszületett a döntés, akkor annak lehet pozitív hírértéke. Itt azért nagyon fontos, hogy ugye 720 millió dollárért vették ezt a gázmezőt, de hogy maximum ennyit fognak fizetni, tehát nyilván attól függően, hogy az értékelések, a mérési eredmények, stb. Fúrási eredményeknek a kiértékelése, az mit fog hozni magával, tehát ennél többet nem fognak fizetni, de a különböző, ugye nem tudjuk a részleteket, ezeket nem árulták el, hogy milyen milestone-ok vannak, milyen mérföldkövek, de azért azt láthatjuk, hogy óvatos. Tehát ennek az egésznek a kockázata relatíve kicsi a MOL számára, ugyanakkor viszont jelentősen megnövelheti mind a tartalékait, mind a kitermelést. Tehát a tartalékait, azt most nem tudom pontosan megmondani, de nagyjából 70%-kal neveli. Tehát hogy azért ez egy nagyon méretes akvizíció, és ugyanakkor viszont a kitermelését 2031-től azt a mostani 95 millió hordó egyenértékes környékéről, ezt azért föltornázhatja ilyen 130 millió hordó környékére, tehát egy 20-30%-kal megnövelheti a kitermelt szénhidrogén mennyiséget, tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív.
2: De akkor innen idézőben csak földgáz várható az Afroditéből?
3: Lesz benne kondenzátum is, de alapvetően ez egy földgázmező.
1: Az ERSZE vezető elemzőjét Miró Józsefet hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedünk, 8 kor friss hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Violex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg

0: Flow, Arnograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strand Fesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között baleset miatt. A 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyeri Hévát járónál. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából Sanghajban és környékén, miután a Delphi nevű tájfon elérte a szárazföldet, írta a BBC.
4: A vihar közlekedési káoszt okozott a térségben, Sanghajban pedig mintegy 1400 repülőjáratot töröltek. A Delfin helyi idő szerint tegnap este érte el Kínát, először Wuhan közelében, majd körülbelül egy órával később Wenzhou térségében is partot ért. Érkezésekor a maximális széllökések sebessége elérte a 150 km/h. Csöcsiánkban egy 9 éves fiú eltűnt, miután a tengerbe sodorta a víz. Halálos áldozatról egyelőre nem tudni. A vihar a szárazföld elérése előtt a Fülöp-szigeteken, Tajvan északi részén, valamint a Japán Okinaván is komoly esőzéseket okozott. A Fülöp-szigeteken 8-an haltak meg a delfin által is súlyosbított monszun esők és korábbi viharok miatt. Több mint 7000-en pedig evakuációs központokban húzzák meg magukat.
3: Az Ibar folyó elterelésével fenyegette meg Koszovót a szerb elnök.
4: Alekszandr Vučić kilátásba helyezte, hogy Szerbia megváltoztathatja az Ibar folyó medrét saját területén, válaszul arra, ahogyan szerinte a prisztínai hatóságok a koszovói szerbekkel bánnak. A szerb államfő közölte, hogy már szakembereket is felkértek annak megvizsgálására, hogy miként lehetne megváltoztatni a folyó útvonalát. Koszovói szerb politikusok elítélték a kijelentést, mert az Ibar folyó látja el őket is.
3: A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben több mint 461,5 milliárd forint lett, 8,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakától.
4: Adózott nyeresége az első fél évben 103,5 milliárd forint lett, az eredményt több mint 27 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte, pedig a cég 4 éve folyamatosan devizaügyletekkel próbálja kiegyensúlyozni a forint mozgásból eredő kockázatokat. Ennek viszont vannak határai. Kovács László Andrást, a Richter gazdasági igazgatóját hallják.
5: 2022 óta fut egy szisztematikus dollárfedezési programunk, ez egy cash flow hedge. Várható dollárban befolyó összegeknek az 50%-át szeretnénk előremenőleg fedezni. Ez azt csinálja, az ilyen erősen fluktuáló hatásokat egy sokkal szűkebb sávba tolja bele. Egyébként, ha visszanézem az elmúlt időszakokat 2022-ig, vagy akár csak ezt az évet, itt jelentős nyereségeket számolhattunk el, de ez úgy csapódik le a számokban, hogy kisebb mértékű veszteségek jelentkeznek. Az fontos, hogy spekulatív tranzakciókat nem kötünk. Euróban azt gondolom, hogy van egy természetes fedezés, mert ott a befolyó bevételek és a költségek azok egész jól fedik egymást, a rubelt pedig nem érdemes fedeznünk, mert még továbbra is az a kamat felár, amit fizetnünk kell, az nagyon-nagyon jelentős kétszemjegyű összeg lenne.
1: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével drágultak.
4: A MOL 2%-kal 4650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46890 forintra nőtt, a Magyar Telekom 1%-kal 2696 forintra csökkent, a Richter 2%-kal 12320 forintra emelkedett.
3: Európában jó volt a hangulat, a főbb indexek pluszban zárták a hetet.
4: A londoni FTSE 4%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot erősödött, a párizsi CAC-on 2%-os pluszban zárt, a milánói mutató 1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
3: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, hiszen ott is pluszban zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
4: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 6%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett.
3: És Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde az majd 2%-os pluszban nem sokkal zárás előtt. Hongkong 8%-kal tudott emelkedni, Shanghai 2%-os pluszban, csak úgy, mint az indiai index. A dél-koreai mutató az 4%-os, sőt 3%-os emelkedésben pillanatokkal zárás előtt, Szingapúr pedig ma megúszta, mert nem volt nyitva. Erősödik kezdett a forint az euróval, sőt a dollárral szemben is. Egy euróért most 363 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 20 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak mínuszba fordultak, 4%-kal esett lejjebb az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 77 dollár 90 centen. A Brent az 83 dollár 40 centen, ez 2%-os mínusz. Az arany egy pár dollárral erősödött, 2%-kal 4407 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fényközöm a palládium, egy pár centelt került többe, a platina 8 tizeddel, az ezüst 1,3%-kal drágult, a rész pedig 6%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak közül a búza az, amit érdemes kiemelni, az majd 2%-kal drágul a világpiacon, a kukorica 7 tizeddel, a szója pedig majd 6%-kal került többe. És ha már mezőgazdaság, a borszülők még jobbára a tőkéken, de a csemege szőlők szürete már megkezdődött idehaza.
4: A hazai mennyiségből nem jut exportra, a magyar vásárlók szeretik és megeszik mindet, ezt mondta állandó agrárszakértőnk. Simon Attila elmondta, a szőlő jól tűri az aszályt, ugyanis komoly mélységekbe is eljut a növény gyökere, így kellő vízhez jut.
6: Az egyik legmélyebben gyökerező növény a szőlő, a gyümölcsfák mellett, igen mérőföldi van a vizet, bár ez sem garantálja, hogy nagy bogyú méret legyen. Valóban a cukorfokkal idén nem lesz gond, a savakkal annál nagyobb gond. Tehát a csemege szőlőnek nem ez az előnye, hogy savas, hanem az az előnye, hogy kellemes, édes és szinte roppan az ember szájába. Úgyhogy a csemege szőlő folyamatosan nő a piacra, kereslet, és most megindul korai fajtákkal, igazából meg is hódítja a magyar piacot.
3: Újraéleszteni a kormány a planetáriumot.
4: Szeptember elején közös előterjesztést visznek a kormány elé a hely rekonstrukciójáról, miután egyeztetést tartottak az intézmény jövőjéről a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Ez közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. A megbeszélésen részletesen áttekintették az ingatlan jelenlegi állapotát, valamint a meglévő technikai berendezések műszaki jellemzőit. A felek megvitatták a lehetséges fejlesztési irányokat és opciókat, amelyek révén a létesítmény a lehető leghamarabb újra funkciót kaphat. A szeptemberi javaslat már tartalmazza a planetárium épületének műszaki helyreállítását és a bemutatóhely újraindítását célzó ütemtervet.
3: Kávézó pultja mögött rejtőzik egy több mint 1000 éves templom, Zadar.
4: A horvát város középpontjában álló preromás stílusú templom maradványaihoz vezető egyetlen bejárat ma a róla elnevezett Lovre kávézón keresztül van. A vendégeknek mindössze a személyzetet kell megkérniük, hogy beengedjék őket. A templom bejárata közvetlenül a bárpult mögött található. A Szent Lőrinc templomot 1948-ban, 1956-ban és 1983-ban is régészeti vizsgálatoknak vetették alá. A kutatások rámutattak, hogy habár első pillantásra háromhajós épületnek tűnik, boltozatának kialakítása arra utal, hogy eredetileg kupolás egyhajós templomnak tervezték. A templomot 1988-ban restaurálták és konzerválták, ezt követően időnként kiállító térként is szolgált. A templomhoz vezető Louvre kávézó maga is hosszú múltra tekint vissza. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyének számít, és ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött azonos nevű italozó.
1: Időjárás jelentés.
4: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, ez esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
1: Sporthírek a 94.2.
3: András Csaba selejtező harmadik fordulójában is győzött tegnap az asztali teniszelők VTT sorozatának több mint másfél millió dollár özdíjazású malmű versenyén, a Europe Smash-en, így bejutott a főtáblára. Megszületett a harmadik magyar érem a lengyelországi Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon, mivel a fiúk 25 méteres gyors tüzelő pisztoly versenyszám csapatversenyét megnyerte a Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laci Dávid alkotta magyar hármas. Folytatódtak a küzdelmek a labdarúgó NB1-ben és az NB2-ben is. Tegnap a Paks döntetlent játszott a Kispest Honvéddal, a Debrecen pedig hazai környezetnek jobbnak bizonyult. A Nyíregyházánál a Paks 2-2-t játszott, a Debrecen pedig 1-0-ra verte a Nyíregyházát. Tegnap az NB2-ben a Diós György verte a Soroksár 4-0-ra, Szent Lőrinc pedig a Nagykanizsán tudta legyőzni 1-0-ra.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Még pedig egy kis zene, a zene után pedig arról lesz szó, hogy most már egyre több a magyar szőlő a piacokon, a boltokban. Ez még a csemege szőlő, a borszőlő egy rész, tehát nagy része még azért a tőkéken, bár van olyan fajta, amit elkezdtek, ezt részletezzük.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8:14. A borszülők még jobbára a tőkéken, de a csemege szőlők születe megkezdődött. A hazai mennyiségből nem jut exportra, a magyar vásárlók szeretik és meg is eszik mindet, mondta Állandó Agrár szakértőnk. Simon Attila elmondta azt is, hogy a szőlő jól tűri az aszályt, komoly mélységekbe is eljut a növény gyökere, így kellő vízhez jut. Ugyanakkor a nagy meleg csökkenti a bogyók méretét. A cukorfokkal sem lesz gond, viszont hiányoznak majd a savak az idei borokból. Úgy látja, a pezsgők viszont kiválóak lehetnek, majd vele beszélgettem mindenről. Lassan itt a szüret ideje, vagy már meg is kezdődött?
2: Igen, megkezdődött a szüret, különösen a csemegeszőlős gazdák szedik a gyümölcsöt, viszik piacra, nagyon kellendő a magyar illetes csemegeszőlő.
1: A szárazság, meg ez a nyár, mennyire segíti vagy sem a szőlőt, az biztos, hogy a cukorfokkal nem lesz probléma, feltételezem, de vajon lesznek-e szép bogyók, kapnak-e elég vizet, vagy kaptak-e eleget?
2: Az egyik legmélyebben gyökerező növény a szőlő, a gyümölcsfák mellett, igen, mérőfeltően vizet, bár ez sem garantálja, hogy nagy bogyó méret legyen. Valóban a cukorfokkal idén nem lesz gond, a savakkal annál nagyobb gond. Tehát a csemegeszőlőnek nem ez az előnye, hogy savas, hanem az az előnye, hogy kellemes, édes és szinte roppan az ember szájába. Úgyhogy a csemegeszőlő folyamatosan nő a piacra, kereslet, és most megindul korai fajtákkal, igazából meg is hódítja a magyar piacot.
1: A csemegeszőlő az asztalra való, valóban azt az ember megeszi. Egyébként ebből készítenek például szőlőleveket?
2: Igen, szoktak csinálni ilyen pasztorizált mustot, tehát jó fajta kell hozzá, ennek a legjobb fajta az ésvei olivér, ami a legszebb az asztal és legjobb az a klasszikus csavagyöngye, de a sasztal az majd később lesz, feketébe pedig a néró fajta, ami igazából piacot megkutotta. De hát a klasszikus nagy a csavagyöngye és a panulja kincs, amit igazán a magyar velőt megszoktak, ami európai piacra nem is kapható máshol.
1: Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy exportálunk ebből?
2: Nem, a belföldi piac teljes mértékben felszívja, nagyon kézi munkaigényes, ezért kevesen választják, hogyha valaki csemegeszőlőt, az csinál mellé borszőlőt is, hiszen a borszőlőt már azért kombájnra takarítják be, szabad kézi munkaerővel pedig hétköznap le tudják szedni és piacra vinni a friss csemegeszőlőt, mert nagyon fontos a frissesség, hiszen a maga szőlőnek a szára az lebarnult, nem műthető, nagyon nehéz kezelni, tehát csak is frissen lehet piacra szállítani.
1: Na most nagyon kedvelt még a különböző muskotályos fajták ugyancsak a piacokon, viszont annak komoly konkurenciája jön Olaszországból, ahogy figyelem.
2: Valóban, az írsai, az a hamburgi muskotály, ezek igazából régi fajták Magyarországon. Meg lehet különböztetni a hazai fajtát az olasz vagy a mediterrán térség érkezőkkel. Az sokkal nagyobb bogyújak, de egyik sem éri ízben, illatban, főleg illatban a utol a hazai fajtákat. Úgy gondolom, hogy ez az évi 3-5%-os növekedés nem fog megállni, hiszen folyamatosan van igény a szőlőre.
1: Térjünk vissza a savtartalomra, ez már inkább a borszőlőknél lesz kérdés. Ugye azért azoknál is elindul lassacskán a szüret szerintem a hónap második felében. Mit lehet tenni azzal, hogyha nagyon magas a cukor, viszont nincsen elég sav, mert az ugye a bornak annyira nem jó?
2: Magyarország összes bortemőre, hogy a délen a olasz vagy a dél-francia boroknál kiégnek a savak. Németeknél Rajna mentén pedig csak savak vannak némás édességet cukorfokkal, és mi ezt jól tudtuk kötvezni a magas sav és a magas cukorfokot. Hát idén nagyon korai születkel tudják csak elérni azt, hogy maga valamennyi sav legyen, ami szükséges a fajtának és a fajnak megfelelő legyen benne, hiszen ennélkül teljesen másfajta bort fogunk kapni a végén, ami igazából nem a klasszikus megszokott adott fajta jelenző savcukorarány.
1: Spanyolországban ugye szénsavazzák pont ezért a borokat, mert ugye nagyon sok a napsütés, magas a cukor, azzal nincsen baj, nincsen sav, de ott ezt engedélyezik. Előfordulhat az, hogy Magyarországon is előbb-utóbb kényszerűségből kell majd savval pótolni a szőlőt?
2: Nem hiszem, nem. Ez az év az nem ismétlő magát. Tehát az 5-6 év volt ennyire igen erős a szármi most van, és ennyire 40 fokos meleg feletti rész. Igazából most itt a pezsgők fognak hújtani, a pezsgőnek van nagy szezonja, tehát abban is kell egy megfelelő savfokkal rendelkező szőlőfajtát beletenni. A pezsgő újítását ezt most semmi nem állítja meg, a bor fogyasztás csökken, a pezsgő fogyasztás növek.
1: Azt nem mondhatjuk, hogy nem fog előfordulni hasonló asszály, hasonló meleg, hiszen pont te szoktál panaszkodni, hogy az elmúlt 10 évben volt legalább 5-6 komoly aszályos időszak. Jó, ilyen extra talán nem, de erre számíthatunk a jövőben. Az bizony egyrészt a fajtákat is módosíthatja, másrészt a bor készítésének eljárását is.
2: Talán gyorsan fog változni, igazából a borászok azok üzenek, hogy minél több terméket el tudjanak adni. Ez a fiatal generáció elfordulása borfogyasztástól az elég komoly problémát okoz, illetve a másik az probléma, ami Európában négy országban nulla alkohol fokkal lehet vezetni. Csehországban, Németországban, Oroszországban egy pohár bor megengedett, ez nagy mértékben növelheti a mennyiséget, de hát ez nem a mi asztalunk, de mindenképpen egy jelentős európai, illetve magyarországi borfogyasztás csökkenésével kell számolni.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zene, kis kultúra, majd közlekedési infó, 8:30-kor rövid hírek a reggeli monitorban.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Különleges lapszámmal az Asterix és Obelix kalandjait elbeszélő sorozat nulladik részének kiadásával emlékezik meg az Asterix sorozat író René Goscinny születésének 100. évfordulójáról a Móra kiadó. A Hogyan esett bele Obelix a druida kondériába, amikor kicsi volt című képregény nem tartozik szorosan az Asterix sorozathoz, hiszen nem egy újabb kalandot, hanem egy előtörténetet mesél el az olvasók számára. A beleestél kiskorodban szálló ígér szinte minden részben elhangzik, amikor az történik, hogy Panoramix egy-egy kanalnyi varázsfőzetet oszt a galloknak. A legendás balesetet ebben a részben Asterix meséli el. A történet 1962-ben, 3 évvel a bemutatkozó Asterix történet után jelent meg a Pilot képregény magazinban, akkor még csak 3 Uderzo illusztráció kísérte. A teljes képi anyag már jóval René Goscinny halála után 1989-re készült el, akkor adták ki önálló albumként. A szerzőpáros által létrehozott Asterix univerzum mára 5 élőszereplős filmet, 10 animációs filmet, 40 képregényt, 5 illusztrált albumot, 13 külön kiadást, társas és videójátékokat, valamint számtalan adaptációt foglal magában az elmúlt 65 évből. A képregények népszerűségét jelzi, hogy 89 nyelven és további 31 nyelvjárásban olvashatók. Világszerte több mint 393 millió példány fogyott a kötetekből, a Hősök kiskutyájáról szóló Idea Fix sorozat pedig a fiatalabb közönséget szólít.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között baleset miatt. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyeri Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az ibar folyó elterelésével fenyegette meg Koszovót a szerb elnök.
5: Alekszandr Vučić kilátásba helyezte, hogy Szerbia megváltoztathatja az Ibar folyó medrét saját területén. Válaszul arra, hogyan szerinte a pristinai hatóságok a koszovói szerbekkel bánnak. A szerb államfő közölte, hogy már szakembereket is felkértek annak megvizsgálására, hogy miként lehetne megváltoztatni a folyó útvonalát. Érdekesség, hogy koszovói szerb politikusok elítélték a kijelentést, mert az Ibar folyó látja el őket is.
4: Akár 50 ezer észak-koreai katona érkezhet Oroszországba az ukrán elnök szerint.
5: Volodymyr Zelenszkij azt nem részletezte, hogy ezt honnan tudja. Emellett közösségi oldalán arról is írt, hogy észak-koreai rakétákat is találtak már Ukrajna területén. Majd arra biztatta Dél-Koreát, hogy vegyék szorosabbra az együttműködésüket és segítsék Ukrajna légvédelmét. Hozzátette, hogy ukrán diplomaták már most azon dolgoznak, hogy erre vonatkozó megállapodások megszünethessenek. A Reuters megkeresésére sem Oroszország, sem Dél-Korea nem reagált.
4: A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedve, mintegy 4.927 milliárd forintra. Üzleti nyeressége 53%-kal nőve 394 milliárd forintra nőtt az első fél évben éves összevetésben.
5: Az első negyedévhez képest a második negyedéve sokkal jobban sikerült. A közel-keleti válság az egekbe lökte az olajárakat és ezzel együtt a finomítói árréseket. A cég nem üzemanyag értékesítése és a Fresh Corner hálózat terjeszkedése is sokat segített a cég teljesítményén. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
6: ebben a nagyon nagy szerepet a finomítói üzletág adta, nagyon erős finomítói marzsuk voltak, és ennek köszönhetően duplázódott az eredmény ebben a szegmensben. Annak ellenére is, hogy egyrészt a Dunai finomítóban a disztillációs egység az még mindig áll, ugye a tavalyi tűz miatt, és ráadásul ugye a petrokémiában is a TVK-n volt egy robbanás a negyed évben, ami miatt ott is van egy egység, ami áll, úgyhogy még ez jobb is lehetett volna ez az eredmény, de hát így is egy kirobbanó eredményt láthattunk.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Index, a BUX 1,4%-os pluszban 148.632 ponton zárta a hetet. A forgalom pénteken közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével drágultak.
5: A MOL 2,1%-kal 4650 forintra erősödött, az OTP 2,1%-kal 46890 forintra nőtt, a Magyar Telekom 1,1%-kal 2696 forintra csökkent, a Richter 2%-kal 12320 forintra emelkedett.
4: Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb indexek.
5: A londoni FTSE 4,1%-ot, a frankfurti DAX 8,1%-ot erősödött, a párizsi CAC 2,1%-os pluszban zárt, a milánói mutató 1,1%-ot emelkedett, a spanyol börze stagnált.
4: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, pluszban zártak a főbb indexek.
5: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 6,1%-kal lett több, a Nasdaq Composite 1,3%-kal emelkedett.
4: Ázsiában is jó volt a hangulat, meg jó a hangulat, a japán tőzsde 2%-os pluszban zárta a napot. Hongkong 8%-kal van feljebb, a Shanghai Composite 4%-os pluszban. India 1%-kal, pár ponttal van csak a szint fölött, a Dél-Korea Index pedig 7%-os körüli pluszban zárt, Szingapur ma zárva volt. A forint erősödni kezdett, 1 euróért immár 362 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 313 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak enyhe mínuszban, 2,1%-a jött lejjebb, és 78 dolláron áll az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzésára. A Brent pedig pár centtel lett olcsóbb, 83 dollár 50 cent fölött. Egyébként reggel enyhe pluszban volt, de hát azért, mert a befektetők továbbra is bizonytalanok, mi lesz a hormuzi szorosban, írták a CNBC elemzői. Az arany az 1,1%-os pluszban 4404 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára közül a palládiumé nem nagyon változik, a platina enyhe pluszban, pár centtel drágult, az ezüst 1,2% fölötti pluszban, a rész 0,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelő árak közül a búzát kell kiemelni, ami 2,2%-kal lódult meg, a kukorica 0,7%, a szója pedig 0,5%-os pluszban, a többiek pedig éppen hogy egy pár centes emelkedésben. 2,2%-kal került többe a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama, 56 euró 80 euró centen áll szeptember végi szállítással. Bezárta egyetlen magyarországi üzletét a szuperolcsó orosz diszkont lánca Mér.
5: A Basket Plus néven megnyitott budapesti üzlet ezzel egy évig sem húzta, hiszen tavaly decemberben nyitotta meg kapuit. Hasonló sorsa jutottak az áruházak más európai országokban, köztük Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is. Szlovákiában is tavaly jelent meg a Mér, igaz, ott több üzletet is nyitottak, ezek azonban most mind bezártak. Lettországban 12, Litvániában csak nem 30 egység fejezte be a működését. A cég mindenhol technikai okokra hivatkozott, de a bezárásokhoz annak is köze lehet, hogy az Európai Unió szankciós listára emelte a diszkontlánc mögött álló Svetofor csoport egyik tulajdonosát.
0: Időjárás jelentés.
5: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is el lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: zenével folytatódik, utána pedig a Vizer gyors jelentését részletezzük.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 8 óra 40 perc, bár 5,5%-ot nőtt a bevétele, és 25%-kal több utas repült a Wizz Airrel, így is 200 millió eurós veszteséget produkált a cég a második negyedévben. Ez egyrészt az az egekbe szögő kerozinárakkal is magyarázható, de azzal is, hogy a pár évvel ezelőtti 120-130 gépes flottáját 270-re növelte. Az új gépek hatékonyabbak, kevesebbet fogyasztanak, de a régi repülők idő előtt felmondott leasingdíjai extra költséget jelentenek. A légitársaság most az izraeli utak kivételével hanyagolja a Közel-Keletet és a kelet-közép-európai terjeszkedésre koncentrál. Bukta Gáborta, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
3: A második negyedéve veszteséges lett a Wizz Airnek, ami persze ismerve a közel-keleti háború fejleményeit, az emelkedő kerozin árakat nem meglepő, de azért az utasszám bővülés mellett mégiscsak érdekes. Mi hátráltatta a Wizz Airt, hogy jobb eredményt érjen el?
4: Alapvetően a Wizz Airnél azt láthatjuk, hogy egy óriási növekedésen megy keresztül idén a társaság, viszont ez lesz így kvázi az utolsó olyan év, amikor ilyen 20-30% közötti növekedés ütemet láthatunk, és nyilván amikor ekkora növekedésen megy keresztül egy légitársaság, akkor az árazási erőben is bemutatkozik negatív előjele, hiszen ezt a plusz kapacitást fel kell szívni a piacnak. Tehát alapvetően van egyrészt egy ilyen fundamentális kialakult helyzet, hogy a jelenlegi növekedésnek ára van, viszont ugye a másik, ami hátráltatja és ami rövid távon is még jobban megjelent az eredményekben, az az, hogy az iráni háború kapcsán kilőttek a kerozin árak, és hát ez brutálisan elvitte az üzemanyag jellegű költségeket, és ugye ez fel fog maradni a következő negyed években is valószínűleg.
3: A Wizz Air közben jó pár gépet vesz át, új gépei érkeznek, és hát gondolom én cseréli le a régieket. Ez is egyelőre inkább megterheli a gazdálkodását?
4: Hát igen, tehát itt alapvetően azt kell látni, hogy a korábban átvett régebbi típusú, régebbi technológiájú A3-hoz, A321CO gépeket, azokat idő előtt adja vissza a leasing cégeknek, és ezek ilyen plusz költséget jelentenek jelenleg. Igazából egy plusz költséget most le kell nyelnie tulajdonképpen a befektetőknek, meg így a cégnek is, és ez nagymértékben rányomja a bélyegét így az eredmények szintjére. Viszont ez, hogyha el fog tűnni a következő években, mégpedig azért, mert ezek a régebbi típusú gépek, amik alapból magasabb üzemanyagfogyasztáson mennek, ezek a költségek, hogyha kikerülnek, akkor egy sokkal tisztább képet, egy sokkal költséghatékonyabb struktúrát fognak látni majd a befektetők. És most van egy intenzív program, ami kifejezetten idén csúcsosodik ki költségek terén, illetve mi a következő évre is némileg át fog húzódni, de ez ilyen nagyjából egy ilyen másfél éven belül elkezd majd teljesen lecsendesedni.
3: Volt egy olyan mondata a Váradi József vezérigazgatónak kommentárja a gyors jelentéshez, hogy hát a deviza áraknak a fluktuációja sem tett jót a Wizz Air gazdálkodásának. Gondolom én alapvetően ezzel minden vállalat, akár minden légitársaság küzd. Nagyon nagy a euró-dollár mozgásban a kitettsége a Wizz Airnek, vagy ez miért okozhat problémát?
4: Alapvetően a leasing szerződésként keresztül mutatkoznak, illetve az üzemanyagárakon keresztül mutatkoznak le inkább az euró-dollár bázisából fakadó hatások. És egy operatív szinten leginkább talán az üzemanyag az, ami érinti a céget, az az, hogyha a dollár erősödik, akkor nyilván az euróban kimutatott üzemanyagköltsége a cégnek emelkedik, és mivel jellemzően a bevételét euróban, vagy pedig közép-kelet-európai devizákban realizálja, ez egy szembeszelet jelent a cégnek, hiszen természetes hedge vagy természetes fedezete nincsen ezekre a dollár költségekre. A másik ugye a leasing díjak. Ugye a leasing cégekkel alapvetően vagy dollárban, vagy euróban tud szerződéseket kötni, esetleg japán jen bázisú szerződéseket is tudnak, ezek a fő devizek, és hogyha van itt egy dollár kitettség, ami egyébként a mérlegen is megmutatkozik, akkor a dollár erősödése az neki egy negatív hatást tud gyakorolni az eredményeire, míg hogyha az euró például erősödik a dollárral szemben, az pedig egy ilyen pozitív árfolyam hatást tud. De ugyanakkor azért elmondanám, hogy ez nem egy cash flow hatás, tehát hogy itt készpénz mozgással ez nem jár, ez tulajdonképpen egy ilyen átértékelési hatás, egy ilyen nem realizált deviza nyereség vagy veszteség, attól függ, hogy merre magadnak az árfolyamok, így ennek olyan túlságosan nagy jelentőséget nem szoktak tulajdonítani a befektetők vagy az elemzők.
3: Picit visszatérve az iráni háborúhoz és annak hatásaihoz, a közel-keleti légiforgalomnak az időnkénti stopja vagy bizonytalansága érinti a Wizzert?
4: Természetesen érinti, hiszen azért, hogyha Irán például belül Izraelbe, és pillanatnyilag le kell zárni mondjuk a légteret, akkor járatokat kell például betörölni, de ugye ez az utóbbi időben nem volt annyira jellemző. A legfontosabb viszont az, hogy a közel-keleti kitettségét a cég jelentősen leredukálta, és átcsoportosította ezeket a járatokat, ezeket a kapacitásokat a meglévő közép-kelet-európai bázisokra, vagy Nyugat-Európába. Úgyhogy ez a jellegű kitettség ez rendkívüli módon lecsökkent, és azt is kommunikálja a cég a piac számára, vagy a piac felé, hogy nem szeretnék ezt a közel-keleti kitettséget legalábbis itt a közeljövőben növelni. Legfeljebb az izraeli járatoknak az intenzitását, frekvenciáját növelnék meg, ugyanis Izrael egy nagyon-nagyon profitabilis biznisz, egy nagyon profitabilis ország, vagy egy kitettség, tehát ennek egyébként gazdasági racionalitása egyébként rendkívül nagy. Úgyhogy igen, tehát a leginkább talán Izrael felé kéne kacsingatni a cégnek, ott kéne növelnie a járatoknak a számát azért, hogy a jövedelmezőség az jelentősen tudjon növekedni.
3: Említetted azt, hogy az elmúlt időszakban nagy növekedésen van túl a cég, gépparkot is növel, de ezzel együtt az utasszám is növekedik. Van akkora utazási kereslet Európában, hogy az újonnan és újonnan beálló gépek megteljenek gyakorlatilag, tehát hogy jó kihasználtságúak legyenek?
4: Leginkább nem is ebből a jelentésből, hanem így a havi forgalmi statisztikákból jön le, vagy abból lehet így kiolvasni, az az, hogy bár óriásit növekszik a cég, a piac képes felszívni ezt a borzasztó nagy kapacitás növekedést. És annak ellenére, hogy most már 270 gépből álló flottáról beszélünk, tehát nem az, amit láttunk mondjuk egy 6-8 évvel ezelőtt, amikor 100-120-130 gépes flottája volt a cégnek, egy jóval nagyobb hálózatot, egy jóval nagyobb flottát üzemeltet, és ennek ellenére, hogy van ez a brutális nagy kapacitás növekedés, ennek ellenére ezt ugye el tudja helyezni a piacon, és az utasoknak egyre inkább a preferált légitársaság a Wizzert. Úgyhogy igen, hát kell stimulálni a piacot, ugye az árazási erő az finoman szólva sem combos, ugye évperév alatt pont például most a jelentett negyedév során 8%-os egységbevétel csökkenés volt megfigyelhető, de ebből is látszik, hogy ha le fog lassulni ez a kapacitás növekedés ütem, akkor az árazási erő fokozatosan, vagy egy jobb makrokörnyezetben akár drasztikusan is javulhat a következő időszakban, ami egyébként így némi ilyen óvatos optimizmussal töltenem én is.
2: Az elmúlt percben Bukta Gábort, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjét hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedési információ, 9 órakor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: A kínai növekedés a globális eladási toplista élmezőnyében is átrendezést jelent, ugyanis a világ 10 legnagyobb autóipari koncernje közé már 3 kínai vállalatcsoport is beverekedte magát. A legmagasabbra a BYD tudott kapaszkodni, amely a világviszonylatban mért 4,8%-os piaci részesedésével a 6. helyet foglalja el a globális rangsorban. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a tavalyi évhez képest a gyengélkedő belső kínai kereslet miatt ez visszaesés, akkor ugyanis 5,4%-on állt a vállalat. A Geely a 4,6%-os részesedésével a 7. helyre jött fel, az eladásaiba pedig beleszámítanak az ernyője alá tartozó márkák, mint például a Volvo, a Polestar, a Smart vagy a Lotus. A 9. helyre pedig az exportorientált Chery csoport fért be. Részesedése gyakorlatilag megegyezik a Fordéval, 4,1%. A Wuhui székhelyi vállalat rengeteg márkával operál, köztük az itthon is népszerű Omoda és Yelco párossal. Érdekesség, hogy a 11. és a 12. helyen is egyeznek az eredmények, a SAIC és a Suzuki is 3,7%-os piaci részesedést bír. Az összesített autóeladási listát továbbra is a japán és német óriások vezetik. A Toyota őrzi első helyét 11%-os globális részesedéssel, a második a Volkswagen csoport 8,1%-kal, a harmadik pedig a Hyundai Kia 7,6%-kal. A kínai márkák növekedési üteme nem elhanyagolható. A jelentős globális piaci szelet legnagyobb része persze a hatalmas, majdnem 1,5 milliárdos belső piacnak köszönhető, de ha a kínai márkák külföldre kényszerülnek, már ott sem teljesítenek rosszul.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festéggyári Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható, az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Pesti alsó rakparton déli irányban a

0: Szent István Parktól és a Szabadság hídtól északra, a Vámhez körúton a Kálvin tér felé, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. augusztus 10-én pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Jönnek a hírek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 évvel a megalapítása után is 0 alkalmazottal és 0 forintos árbevétellel működik az a vállalat, amit eredetileg a Gidrán páncélozott harcjárművek magyarországi gyártására hoztak léte. Erről a Forbes számolt be.
3: Mindezt úgy, hogy közben a Forage már akár 800 Gidrán gyártásáról beszél a következő 5 évben. A Gidrán páncélozott járművek Kft.-t 2023. decemberében alapították. A török Nurol Makina magyar leányvállalatának és a Rába járműgyártó és kereskedelmi Kft.-nek a részvételével. A tulajdonosi arány 51, illetve 49%. A Rába fölött időközben a Forage szerzett többségi tulajdont, így a Gidrán program is közvetetten a cég csoportjához kapcsolódik. A Forbes által megvizsgált cégbeszámolók alapján a Gidrán páncélozott járművek Kft. 2024-ben és 2025-ben sem alkalmazott senkit, és egyik évben sem volt árbevétele. A cég 2024-ben 64 millió, 2025-ben pedig 60 millió forintos veszteséget termelt. A társaság saját tőkéje emiatt mínusz 42 millió forintra csökkent. A tulajdonosok eddig 75 millió forint tőketartalékot és 130 millió forint tagi kölcsönt biztosítottak a cég működéséhez. Ugyanakkor a tárgyi eszközök értéke 2024-ről 2025-re 80 millió forinttal nőtt, ami arra utalhat, hogy valamiféle beruházás már elindult.
2: A félvezetőipar kiemelkedő teljesítményének köszönhetően átfogó javulás jelei mutatkoznak a dél-koreai gazdaságban, írt a jelentésében a KDI Gazdaságkutató Intézet.
3: Az export és a beruházások erőteljesen bővültek, miközben a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet élénkülése felgyorsította a fogyasztás növekedését. Az ipar teljesítménye is javult, és a szolgáltatások is kedvező teljesítményt nyújtottak. Az ország exportja júliusban mintegy 100 milliárd dollárra, minden idők második legmagasabb szintjére emelkedett, ez csaknem 63%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel bővülését elsősorban a félvezetők iránti erős globális kereslet hajtotta. A félvezető export 180%-kal 40 milliárd dollárra nőtt. A memóriacsipek iránti keresletet különösen a mesterséges intelligencia alkalmazásait kiszolgáló adatközpontok beruházásai élénkítették.
2: A Richter konszolidált árbevétel az első fél évben több mint 461,5 milliárd forint lett. Ugyanakkor 8%-kal elmaradt éves összevetésben.
3: Az adózott nyeresége az első fél évben 103,5 milliárd forint lett. Az eredményt 27,1 milliárd forint árfolyamveszteség terhelte. Ettől függetlenül a cég bizakodó, mert a külföldi piacokon nagyon jól teljesít. Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallják.
4: Csalóka egy ilyen időszakban, amikor tavasszal emlékszünk, hogy milyen drasztikus forint erősödést értünk meg ez az exportőr cégeknek, és azokkal, akik az importtal versenyez, azt gondolom nem meglepetés, hogy kedvező hatása nem tudott lenni. Eredménye az lett, hogy lenullázta a növekedésünket, ami egyébként árfolyam szűrten a célunknak teljesen megfelelő, és az előzetes jelzésünkkel is teljesen összhangban lévő magas egyszámjegyű ütemű volt, tehát olyan 9% körül nőtt a Richter, ha az árfolyam hatást félretesszük.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX enyhe mínuszban 4%-os esésben kezdett, 148.004 ponton a mutató, a forgalom pedig a 200 millió forintot súrolja. A vezető papírok közül a MOL 4%-os mínuszban 4.630 forinton nyitott, az OTP 7%-os mínuszban 46.580 forinton kezdte a napot, A Richter 2,1%-kal jött lejjebb, kerek 12.300 forinton, a Telekom pedig egy pár pontos pluszban 2.698 forinton áll. A forint reggel egy pici-pici hangyányi gyengült, utána erősödni kezdett. 1 euróért 362 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 313 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 388 forintot kérnek. Az Ázsiában pluszokat láthattunk, a japán tőzsde 2,1%-os emelkedésben zárta a napot, Hongkong 8%-kal van feljebb, a Shanghai kompozit pillanatok az első előtt 6%-os plusz mutat, India 2%-ot erősödött eddig a kereskedés feléhez közeledve, a dél-koreai mutató pedig majd 7%-os pluszban zárt, Szingapurban ma nem volt kereskedés. Az olajárak azok reggel enyhe emelkedésben voltak, most inkább a mínusz tartományban közelít. 78 dollár 10 centen az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzés ára, a Brent pedig 83 dollár 60 cent közelében egy pár centes erősödést mutat. Az arany 4%-kal került többe, 4417 dollárt ér egy uncia arany. A palládium ára nem mozog, a platina 0,5%-kal, az ezüst 1,4-del, a rész 7%-kal került többe. A mezőgazdasági termelő árak közül a búzát kell egyértelműen kiemelni, 2,2% körüli drágulás mutat, a kukorica 7%-kal, a szója 0,5%-kal került többe a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 3%-os plusz mutat, 57 euró 20 eurócenten áll szeptember végi szállítással. Idehaza nagy meglepetést okozott a júliusi infláció pénteken, ami 1,2% lett éves összevetésben.
3: Júniushoz képest 1,1%-kal csökkentek az árak. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az volt érdekes, hogy a szolgáltatások áremeléseit kompenzálni tudta az élelmiszerek árának visszaesése. Regős Gábort hallják.
5: Mindenképpen meglepetés az infláció 1,2%-os júliusi értéke, 1,7% volt a június, ehhez képest tovább csökkent szinte 10 évvel nem látott szintre. Igazából ami magasabb inflációt indokolt volna, az ugye a banki áremelés, telekom áremelés, parkolási díjak emelése, illetve az üdülési szolgáltatásoknál van egy szezonális áremelés, de ezeket az élelmiszerek alacsony inflációja, illetve átcsökkenése, illetve a háztartási energia átcsökkenése tudta ellensúlyozni.
2: Több mint 1 millió embert evakuáltak otthonából Shanghaiban és környékén, miután a Delfin nevű tájfun elérte a szárazföldet, erről a BBC számolt be.
3: A vihar közlekedési káoszt okozott a térségben, Shanghaiban pedig mintegy 1400 repülőjáratot töröltek. A Delfin helyi idő szerint tegnap este érte el Kínát, először Yuhuan közelében, majd körülbelül egy órával később Wenchu térségében is partot ért. Érkezésekor a maximális széllökések sebessége elérte a 150 km/h. Csöcsiangban egy 9 éves fiú eltűnt, miután a tengerbe sodorta a víz. A vihar a szárazföld elérése előtt a Fülöp-szigeteken, Tajvan északi részén, valamint a japán Okinaván is komoly esőzéseket okozott. A Fülöp-szigeteken 80 haltak meg a Delfin által is súlyosbított monszunesők és korábbi viharok miatt. Több mint 7000-en pedig evakuációs központokban húzzák meg magukat.
2: Kiadták Dubájból Írországnak az ír maffia feltételezett vezetőjét.
3: A 49 éves férfit bűnszervezet vezetésével, valamint nemzetközi kábítószerkereskedelmi és pénzmosó hálózat üzemeltetésével vádolják. A Kinehen bűnszervezet, amelyet ír maffiaként is emlegetnek, az ír rendőrség becslései szerint több mint 1 milliárd eurós vagyonnal rendelkezik. Ez a leghatalmasabb bűnszervezet Írországban. Daniel Kinehent, aki csak nem egy évtizede élt Dubajban, és ott is nősült, áprilisban vették őrizetbe ír körözésre. Ő a kartel második fontos személyisége, akit Dubajból kiadtak. Sean McCovern 2025-ben tért vissza Írországba, és júniusban 24 évi börtönre ítélték, miután elismerte bűnösségét.
1: Időjárás jelentés.
3: Egész héten maradt a 30 fok feletti hőmérséklet, ez esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható. Az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
1: Sporthírek a 94.2.
2: András Csaba a selejtező harmadik fordulójában is győzött, tegnap az asztali teniszezők VTT sorozatának több mint $1,5 millió özdíjazású malmői versenyén, a Europe Smash-en, így feljutott a főtáblára. Megszületett a harmadik magyar érem a lengyelországi Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Mivel a fiúk 25 méter gyors tüzelő pisztoly versenyét, csapatversenyét megnyerte a magyar brigád, Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté és Laci Dávid. Folytatódtak a küzdelmek az NB1-ben és az NB2-ben. Az NB1-ben tegnap a Paks 2-2-es döntetlen játszott a Honvéddel, a Debrecen pedig 1-0-ra verte a Nyíregyházát. A labdarúgó NB2-ben a Diósgyörgy 4-0-ra kapott ki a Soroksártól, a Szent Lőrinc pedig 1-0-ra verte a Nagykanizsát. És bronzérmes lett a Demko Janka, Mezősi Márton alkotta a magyar vegyes kétpárevezős egység a Plovdivban rendezett U19-es bajnokságon.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: 9 óra 10 perc, zene, majd nyitjuk a tőzsdét, utána vendégem lesz Herman Bernadett, az M4 Privátbankár.hu főmunkatársa.

0: Avenue du Gard.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 9 óra 15 perc, ha a telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerzum Invest befektetési igazgatója. Üdvözöllek, jó reggelt! Nos, enyhe mínuszban kezdett a Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX. Hogy állunk most negyed óra önnyitás után?
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban a BUX egy enyhe mínusszal, 0,5% alatti mínusszal 720 ponttal esik, 147.912, és alapvetően két blue chipünk az, ami nagyobb hatást gyakorol, az egyik az OTP, aki 46.390 forinttal 500 forint eséssel 1% fölött gyengélkedik, illetve keresi az irányt a mindenkori történelmi magasságokban, illetve a MOL, aki 4628 forinton, 22 forinttal, ez körülbelül egy 0,5%-os, vagy kicsit kevesebb, mint 0,5%-os mínuszt jelent, ami húzza lefelé BUX indexet. A Richter viszont 12400 forintos, 80 forintos emelkedéssel 65%-os mértéket jelent, ez emelkedik, illetve a Magyar Telekom egy ilyen plusz nullát csinál 2 forinttal, egész pontosan 2698 forinton. Összességében inkább az iránykeresés látható a piacokon, alapvetően a múlt heti pozitív amerikai munkaügyi adatokból egy kedvező hangulattal indult a hét Ázsiában, és várhatóan Európában is ez folytatódik, úgyhogy alapvetően nem vagyunk nagyon elkeseredve. Az viszont tény, hogy csúcson van, tehát nagyon közel van a BUX Index a 150 ezer ponthoz, ami azt gondolom, hogy egy lélektani határ is, és hát nyilván ilyenkor azért illik egy picigott előtte toporogjon, ez mielőtt áttöri, de azt gondolom, hogy lehetünk alapvetően bizakodóak, hogyha természetesen minden, mind a külpiacokon, mind pedig belülről megfelelő marad a globális gazdaságban és a tőkepiacokra.
2: Úgy tűnik, hogy olyan őrült sok adat idén, vagy ezen a héten most nem jön, tehát nagy piacbefolyásolás ilyen szempontból nem lesz, ha jól láttam.
3: De a héten lesz pontos adat, sőt azt gondolom, hogy most kifejezetten oda fog figyelni, hogy egy szerdai nap, mert inflációs adatok fognak érkezni, ami alapvetően az eddig ugye az euró és a dollár egy picit szétszakadt egymástól, hogy a dollárra fog komoly hatást gyakorolni, hiszen az inflációs adat érkezik szerdai nap, ami viszont alapvetően meg fogja határozni, azt gondolom, a dollár további sorsát. Ugye a múlt hét péntek arra mindenféleképpen jó volt, hogy felcsillantak a remények, hogy talán mégsem lesz Amerikában kamatemelés, vagy kisebb lesz a valószínűsége, és ugye ma most a szerda ehhez egy lényeges adalék információ lesz a piacok számára.
2: A forint az viszont erősödget.
3: Igen, hát a forint, hát az túlzás, hogy erősödget, inkább azt gondolom, hogy itt is a kivárás jellemző a forintra. Nagyon pici elmozdulás van, 362.77, 314.01, ez gyakorlatilag egy 2000-lékes, illetve egy 3000-lékes oda-vissza mozgás, inkább az euró és a dollár mozog egymáshoz képest. A forint lényegében most azt gondolom, hogy szintén erre az irányváltozás és erre a mostani hét inflációs helyzetére vár.
2: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Zakár Tivadart, az Univerzum Invest befektetési igazgatóját hallották itt a Trend FM-en.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 00:30-tól 10:30-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
2: A stúdióban pedig Herman Bernadett, az mfortpillanatbankár.hu főmunkatársa. Szervusz Betty, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Ugye ilyenkor szoktunk egyébként Gáspár Andrással beszélgetni arról, hogy hogyan alakult a fogyasztói kosár, és ebből következtetni arra, hogy mi lehet az infláció. De ugye most a KSH pénteken közzétette ezt a számot. Ettől még persze érdekes lesz majd hogy hogyan alakul a fogyasztói kosár, illetve a nyugdíjas kosár, már legalábbis ami az árakat illeti. Ugye az inflációról tudjuk, hogy 1,2%-kal nőtt éves alapon júliusban, 0,5%-kal csökkent júniushoz képest, ez szerintem mindenkinek meglepetést okozott. Vajon nektek is meglepetést okozott volna-e, hogyha rendes menetrendben kedden tudjuk meg az adatot, a kosarak mit mutattak az árak tekintetében, feltételezem megalapozták az optimista inflációs számon.
0: Hát igen, az látszik, hogy az élelmiszerek ára az csökkent az elmúlt időszakban. Az infláció nagyon alacsony volt, tehát hiszem 10 évvel ezelőtt volt utoljára talán ilyen alacsony, 1,2%-os éves infláció, amit a KSH mért, és az látszik, hogy az élelmiszereknek, kívülve ugye a vendéglátást, hogyha kivesztük, mert ott áremelkedést mértek, de az élelmiszerboltokban csökkentek az árak. Ennek ez egyébként érdekes dolog, mert nem csak havi szinten csökkentek, aminek ugye szezonális hatásai vannak, tehát olcsóbb a burgonya most, mint egy hónappal ez, vagy pontosabban júliusban olcsóbb volt, mint júniusban, még néhány ilyen idény zöldségnek az ára csökken, de csökken például a vajnak is az ára, a húskonzervnek és sok más terméknek, tehát jó sok terméknek csökkent az ára. És ezt mi már láttuk, amikor a nyugdíjas árkosár és a diszkont árkosár elkészült. A diszkont árkosár az nem nagyon változott, annak az ára, a nyugdíjas árkosár az csökkent. Tehát
2: körülbelül mennyivel egyébként?
0: Tehát, hát úgy másfél évvel ezelőtt volt például a csúcson a nyugdíjas árkosárnak az érték, akkor ami a 32.000 forint fölött alakult, most így teljesen pontos számot, azt arra már nem emlékszem, tehát egy félére ki van számolva, most ilyen 27.000 forint körül van, tehát egy ilyen 5.000 forintot csökkent a csúcshoz képest az árkosár, amely, vagy hát az a bevásárló kocsi, amit mondjuk jellemzően a nyugdíjasok vásárolnak, tehát ebben ilyen alapélelmiszerek vannak, ilyen tejföl, kenyér, burgonya, tészta, ilyesmik.
2: És a családi kosár az kevésbé változott? Ugye az egy kiterjedtebb lista, mint a nyugdíjas képzeletbeli kosár.
0: Hát annak az értéke is csökkent az elmúlt időszakban. Tehát azért az is, vagyis hogy mondjam, tehát így trendszerűen, tehát volt egy ilyen magasabbak voltak az élelmiszerárak mondjuk úgy 2025-ben, mint az
2: idén. Jó, de abban nem csak az van, ugye, hanem abban más tételek is vannak, nem csak élelmiszer.
0: Igen.
2: Amint a családiban, ezért, hogy az összességében mennyiben változott, mondjuk éves összevetésben, azt lehet-e így tudni nagyjából, hogy de gondolom, hogy ugye miután abban nem csak az élelmiszerekre vonatkozó ár és topos termékek is belekerülnek, hanem ugye a higiéniai termékek, nem szintén be volt vezetve tavaly, ezért gondolom, hogy összességében ott is egy szemmel látható, ha nem is olyan mértékben, mint a nyugdíjasoknál, de talán egy szemmel látható mértékű csökkenést láthatunk éves összevetésben.
0: A KSH adatai alapján a nyugdíjas infláció az alacsonyabb, mint a teljes infláció Magyarországon, de az is látszik, hogy mindenféle árkosár a mértéket csökkent, csak ezt most én fejből egyelőre nem tudom. A nyugdíjasok, én bólamból felkészültem, azt megnéztem pontosan, hogy mennyi, de...
2: Na most ez a jövőre nézve, ez maradhat így...
0: 3 árkosarunk van, de még van egy diszkont árkosár, és az is csökkent.
2: Jó, hogy ez maradhat így, vagy inkább fölfelé mutató kockázatok vannak, hogy látjátok?
0: Hát egy elemzésben volt Péter Ákos, azt írta nemrég az oldalunkon az M4-on, ha jól emlékszem, hogy nyári szünetre ment az infláció. Tehát, hogy azt gondolják, hogy csak nyáron lesz ennyire alacsony, a következő hónapokban egy picit emelkedhetnek az árak. De azért jelentős inflációra senki nem számít, még az MNB is azzal kalkulál csak, hogy legfeljebb 1,8%-os infláció lesz az idén Magyarországon, és még akkor sem emelkednek jelentősen az árak, hogyha úgy döntene esetleg a kormány, hogy kivezeti az ár és topokat a boltokban, akkor is kb. 2%-os inflációval kellene számolni.
2: Na most ez jó hír összességében?
0: Hát ez jó hír, hiszen Magyarországon 3% az inflációs cél, tehát ez az a mérték, amely arra jó, hogy mondjuk ilyen dinamikusan tudjon nőni a gazdaság, és még tehát hogy jó, tehát nőhessen a fogyasztása a vállalkozásoknak a mérete.
2: De a jegybanknak is egy üzenet őszre. Nem?
0: Hát a jegybank nem túl, most azt várják az elemzők, hogy csökkenteni fogja az alapkamatot. Augusztusra egyébként is kamatcsökkentést vártak, de most az a mondás, hogy várhatóan még az ősz folyamán is tovább csökkenhet az alapkamat, és vannak már olyan elemzők, akik 5% alatti alapkamattal számolnak az év végére.
2: No, innen folytatjuk majd a beszélgetést, már egy másik témával. Herman Bernadettel, az mfortpillanatbankár.hu főmunkatársával, most egy kis zene, 9:50-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött pedig Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Közel áll egy megállapodás megkötéséhez Omán és Irán, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, írta Reuters.
3: Teherán azonban megismételte, hogy az Egyesült Államoknak további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitnák az útvonalat. Az iráni külügyminiszter szerint az Ománnal kötendő megállapodás a végső szakaszában van, de megismételte, hogy Irán addig nem nyitja újra a szorost, amíg az USA nem teljesít bizonyos követeléseket. Azt mondta, Irán és az Egyesült Államok nem folytat közvetlen tárgyalásokat, és Teherán mindaddig nem kezdeményez egyeztetéseket, amíg Washington megszegi a júniusban aláírt ideiglenes megállapodást. Hozzátette, hogy a felek közvetítőkön keresztül váltanak üzeneteket.
2: Az Ibar folyó elterelésével fenyegette meg Koszovót a szerb elnök.
3: Alekszandar Vučić kilátásba helyezte, hogy Szerbia megváltoztathatja az Ibar folyó medrész saját területén, válaszul arra, hogyan szerinte a pristinai hatóságok a koszovói szerbekkel bánnak. A szerb államfő közölte, hogy már szakembereket is felkértek annak megvizsgálására, hogy miként lehetne megváltoztatni a folyó útvonalát. Koszovói szerb politikusok elítélték a kijelentést, mert az Ibar folyó látja el őket is.
2: Bár 5,5%-ot emelkedett, a bevétele is 25%-kal több utas repült a Wizzairrel, így is 200 millió eurós veszteséget produkált a cég a második negyedévben.
3: Ez egyrészt az egekbe szökő kerozinárakkal magyarázható, de azzal is, hogy a pár évvel ezelőtti 120-130 gépes flottáját 270-re növelte. Az új gépek hatékonyabbak, kevesebbet fogyasztanak, de a régi repülők idő előtt felmondott leasingdíjai extra költséget jelentenek. Bukta Gábort, a Concord értékpapír elemzési üzletág vezetőjét hallják arról, hogy több gépre van-e elegendő utas.
4: Ennek ellenére, hogy van ez a brutális nagy kapacitás növekedés, ennek ellenére ezt el tudja helyezni a piacon, és az utasoknak egyre inkább a preferált légitársaság a Wizzair. Úgyhogy igen, hát kell stimulálni a piacot. Ugye az árazási erő az finoman szólva sem combos, ugye év per év alatt, például most a jelentett negyedév során 8%-os egységbevétel csökkenés volt megfigyelhető. De ebből is látszik, hogy ha le fog lassulni ez a kapacitás növekedésű ütem, akkor az árazási erő fokozatosan, vagy egy jobb makrokörnyezetben akár drasztikusan is javulhat a következő időszakban, ami egyébként így némilyen óvatos optimizmussal töltene engem is.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 0,5% fölötti mínuszban, 147.797 ponton az index. A forgalom átlépte az 1,2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL pénteki záróértékén stagnál 4.650 forinton, az OTP 1,3%-kal jött lejjebb 46.290 forinton, a Richter 0,6%-os pluszban 12.390 forinton, a Telekom 0,5%-os mínuszban 2.682 forinton. A forint erősödget, 1 euróért 362 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 313 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 388 forintot kérnek. Ázsiában mindenütt emelkedést láttunk, Japán 2,1%-os pluszban zárt, Hongkong nem sokkal zárás előtt majd 1%-kal van feljebb, Shanghai 7%-os pluszban zárta a napot, India 1% fölötti pluszban a kereskedés felénél, a dél-koreai mutató 7%-os emelkedésben zárt, és Szingapúr ma nem volt nyitva, úgyhogy ott nem zajlott kereskedés. Európában azt látjuk, hogy enyhe mínuszok jellemzik a tőzsdét, például Londonban, 1%-kal az olasz tőzsde pár ponttal van lejjebb, a spanyol 2%-kal. A DAX Index az még pluszban, de lefelé vette az irányt, és Párizs is pár pontos mínuszban. Az olajárak azok nem nagyon mozognak, egy nagyon pici 1-2 centet emelkedett a Brent, $83.80-re, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig $78.20-en itt is reggelhez képest egy pár centes emelkedés volt, de lehet, hogy a friss hírek hatására elindulnak majd lefelé. Az arany 4%-kal drágább, $4.416 ér egy uncia arany. A palládium enyhe mínuszban, a platina enyhe pluszban, az ezüst 1,7%-kal drágult, a réz meg 9%-del. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza 2,1%-kal többe kerül a világpiacon, a kukorica 6%-del, a gyapot enyhe mínuszban, a többiek pedig pár centes pluszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3,6%-kal drágult, 57 euró 50 eurócent fölé szeptember végi szállítással. A Dunát átúszva kötetett ki a Kossuth téren a szombaton riadalmat keltő vaddisznó.
3: Az RTL híradója szerint aznap ugyanis felvétel készült róla, hogy az állat a Dunában úszik, méghozzá elég gyorsan. Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint, ha a helyzet megkívánja, akkor a vadisztok gond nélkül bemennek a vízbe, mert jó úszók. Az RTL által bemutatott másik videó szerint ezek után a malac a rakparton indult el a parlament felé, majd így kötött ki a metró aluljáróban.
0: Időjárás jelentés.
3: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább, majd folytatjuk a beszélgetést Herman Bernadettel, az M4 Privát Bankár.hu főmunkatársával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A stúdióban pedig Herman Bernadett, az M4PrivateBankár.hu vezető szerkesztője, hogy pontosan legyünk. Az első részben beszéltünk arról, hogy hogyan alakultak a vásárlói kosarak, meg az infláció. Most pedig arról, hogy sokasodnak, vagy legalábbis egyre több a TBS számla, amiből lehet arra következtetni, hogy a dunyhába rejtett cash lassan eltűnik otthonról, vagy ez most persze csak egy vicces megjegyzés volt inkább. Szóval mi az oka ennek, vagy mi lehet az oka annak, hogy egyre több a tartós befektetési számla?
2: Hát ennek a legfőbb oka az, hogy a lakosság, azon belül szerintem főleg a vagyonosabb réteg, szeretné elkerülni az adófizetést, mert olyan értelemben, hogy ahogy a befektetései hozamára, kamatára nem szeretne adót fizetni, ezért úgynevezett tartós befektetési számlán helyezi el. Ezek speciális számlák, 5 év után adómentessé válik a befektetéseknek, az értékpapíroknak az árfolyam nyeressége, illetve a hozama. Na most... Most jelenleg már 620 ezer fölött van az ilyen számlák szám, ez abszolút nagy történelmi rekord, és akkor kezdett el igazából nagyon megnőni ezeknek a számláknak a száma, tehát mert több mint a kétszeresére nőtt, amikor a 15%-os kamatadó mellé még bevezették ezt a 13%-os szociális hozzájárulási adót is az összes értékpapírra, és közben az állampapírokra nincsenek ezek az adóterhek, nem vonatkoznak, azokat adómentesen, azoknak hozamát adómentesen, vagy kamatát adómentesen felvehetik a befektetők, de
1: korlátozás nélkül egyébként ott
2: teljesen is. Korlátozás nélkül 2019. június 1-e után kibocsátott állampapírokra vonatkozik ez, hogyha valakinek valami nagyon régi állampapírja, valami 10 évvel ezelőtti, akkor ott elvileg van kamatadó, de az újabbakra nincsen. És ugye nagyon sok állampapírt vásároltak, amikor magas volt a prémium állampapírnak a kamata, a privát banki ügyfelek is. De ők ezt a pénzt azóta elég nagy részben átforgatták más eszközökbe, befektetési alapokba, vagy részvényekbe, amelyek után viszont magas adót kell fizetni. És a tartós befektetési számlával mindez elkerülhető. De látszik, hogy egy ilyen tartós befektetési számlán az átlagos összeg, amit megtakarítás, amit felhalmoznak, 14-15 millió forint között van, tehát egy számlán, egyetlen számlán, és minden évben újat kell nyitni ahhoz, hogy az adott évnek a megtakarítása adómentesen 5 év múlva felvehető legyen, tehát ebből feltételezhető, hogy sok ügyfélnek nem csak egy számlája van, hanem több, és azért ezzel a 14-15 millió forintos összeggel átlagos összeggel számolva úgy, hogy egy ügyfélnek több számlája is van, minden évben nyit egy ilyen számlát, azt lehet feltételezni, hogy ez nem az ilyen átlagos megtakarítással rendelkezőknek a játszótere, bár kevés pénzzel is el lehet indítani egy ilyen számlát.
1: Ja, hogy azért kell vagy új számlát nyitnia, mert ugye nem nyúlhat az első számlán felhalmozott vagy megjelenő összeghez, amit berakott, ugye? Ahhoz, hogy 5 év múlva adómentesen vegye ki, ugye akkor abból nem vehet el pénzt, ezért hogyha el akar tenni újabb összeget, újabb számla kell, vagy mi az indoka?
2: Speciális a konstrukció, tehát úgy néz ki, hogy van egy gyűjtőév, ami mindig ilyen egy naptári év, tehát január 1-től december 31-ig tart. Ebben az időszakban lehet a tartós befektetési számláról pénzt betenni. December 31-én vége ennek a történet, tehát január 1-től már nem tud rá újabb pénzt tenni, hanem egy újabb számlát kell nyitni, és akkor ezért kell évente újat nyitni, mert hogyha új megtakarításra keletkezik a következő naptári évben.
1: De nem és kell, csak hogyha ha akar.
2: Hát igen, tehát nem kell, de azért célszerű, mert hogyha az új naptári évben is keletkezik új megtakarítása, és azt is adómentesen szeretnék kamatoztatni, akkor nincs más lehetősége, mint hogy nyit egy újabb számlát. És ezért feltételezzük azt, hogy mivel egy évente új számlát kell nyitni az adómentesség érdekében, vannak olyan ügyfelek, akiknek több is van, minden évben nyit egy újabb.
1: Akkor lehet, hogy nem is biztos, hogy tehát, hogy a számlák száma nő, de nem biztos, hogy az ügyfelek száma is nő.
2: Hát ebből valószínűleg... Ebből fakadóan,
1: amit mondasz.
2: Hát hát valószínűleg tartom, hogy azért az ügyfelek száma is nőhet, a vagyon is nő, az ügyfelek száma is elképzelhető, hogy nőhet, hiszen egyre többen cserélik le az állampapírt valami másféle megtakarításra, a bankok is akcióznak, a brokercégek is ösztönzik arra az ügyfeleiket, hogy nyissanak ilyen számlákat, és igazából nem kell ehhez 15 millió forint, hogy valaki nyisson egy ilyen számlát, mert 25 ezer forint a beszálló, tehát 25 ezer forinttal már meg lehet nyitni ezt a számlát, bárki megteheti azt, hogy egy ilyen értékpapír számlán tesz félre pénzt.
1: Arról lehet tudni, hogy jaj, mondod, hogy igen, az átlag ennyi ilyen tóligok, vagy ott milliárdok, és már pár millió?
2: Akár hát ez szerintem banktitok, hogy kinek mennyi, de hát mondom, 25 ezer forint az alja, feltétel az, ami nem 25 ezer forintokat tartanak az emberek ezen a szemlen, hogyha már egyszer megnyitják, de mondjuk én például most pont annyit tartok, mert én csak megnyitottam, és még nem tettem rá semmit, de ott kezdődik az egész, többféle devizanemben lehet rajta értékpapírokat vásárolni, és akkor egész évben lehet gyűjtögetni rá a pénzt, de azt gondolom, hogy akinek nagyon sok pénze van, tehát mondjuk milliárdjai, az biztosan ráteszi ezeket, és ezt az összeget, és nem...
1: Mondod, hogy az állampapíroktól azért fordulnak el kicsit, vagy legalábbis nem annyira nagy a hype most, mint mondjuk pár évvel ezelőtt volt, amikor akár hitelt is érdemes volt felvenni rá, mert hiszen akkor a hozamot fizetett, hogy még abból maradt volna is. Lehet tudni, hogy milyen irányba mozdul ez a vagyon, ami esetleg az állampapírokból visszacsorgott?
2: Érdekesség, hogy most azért fordul a kocka, tehát most megint vásárolják az emberek, ismét vásárolják az állampapírokat, hát amikor lement a prémium magyar állampapíroknak a kamata, akkor volt egy ilyen jelentős visszaváltás, átforgatták más eszközökbe a pénzt, a pénz sokan voltak, akik ingatlant vásároltak belőle, most ismét nő az állampapírok vagyona, de ami a legnépszerűbb befektetés Magyarországon, az jelenleg a befektetési alap, tehát Magyarország és külföldi befektetési alapokban már egy jó ideje több pénz van, mint magyar állampapírban, összességében véve. Tehát ez egy nagyon népszerű termék, abban sokan tesznek pénzt, illetve részvényekkel is vannak, akik kereskednek, és emellett vannak még a külföldi értékpapírok, azokat is kedvelik.
1: Ott is értékpapírok, vagy inkább indexekre mennek akár?
2: Hát ezt így pontosan nem tudom, tehát szerintem a brókercél tudnak megmondani, hogy pontosan milyen papírokat vesznek. A Magyar Nemzeti Banknál csak olyan statisztikai bontás van, hogy külföldi kötvények, tehát ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve külföldi befektetésiek, abból van a legtöbb, és külföldi részvények. Tehát hogy ezek, hogy most melyek a legnépszerűbbek, biztosan lehet sejteni, hogy ez ilyen Nvidia, vagy Adidas, vagy akár az Apple, tehát a nagy népszerű külföldi papírok lehetnek azok, amelyeket többen vásárolnak.
1: És gondolom, hogy hát itt nyilván...
2: Volt egy idő, amikor a Tesla volt az abszolút favorit.
1: De csak amerikai indexek, vagy európai papírokkal is... foglalkoznak, vagy mondjuk,
2: hát én azt gondolom, hogy egy szűk rétegnek a játszótere ez, hogy tényleg egyedi külföldi részvényekbe fektet, aki ért hozzá, szereti, vagy hisz benne nagyon, azért a többség azt szerintem nem elemez külföldi részvényeket így saját maga, de én azt gondolom, hogy biztosan vannak európai papírok is, amelyeket szeretnek akár egyedi magyarországi befektetők, csak hát tényleg szóval kevés emberre jellemző az, hogy ilyesmit vásárol.
1: Mennyire vagyunk mi ebben Európában előre, vagy éppen hátra az ilyen típusú befektetésekben? Arról lehet bármilyen adatot tudni, hogy mert ugye sokan, tehát ugye a kormányzat is hangoztatja,
2: hogy jó lenne. Európában, különféle országokban különböző adózási szabályok vannak a befektetéseknek a kamatára. Vannak olyan, illetve árfolyam nyereségére, vannak olyan országok, ahol egyáltalán nem lehet megúszni az árfolyam nyereségre, vagy a kamatokra kivetett adót, muszáj leadózni. Uh-huh. Úgy tudom, Ausztria például ilyen, és vannak olyan országok, ahol másképpen működik ez, tehát van, ahol már egy-két év után akár el lehet érni az adómentességet, vannak olyan országok, ahol 5 év után vannak olyanok, ahol semmilyen korlátozás nincs, és olyan országok is vannak, ahol például az összegre vonatkozóan van egy ilyen korlátozás, hogy évente egy bizonyos összegig él ez az árfolyam nyereség, vagy kamatadómentesség, a fölött viszont beszedik, tehát aki nagyon gazdag, tehát milliárdokat mondjuk nem lehet kamatadómentesen fiatatni a broker cégeknél, vagy a bankoknál, tehát ilyen szabályok vannak. Ebből a szempontból Magyarországon elég kedvező a helyzet a vagyonos réteg szemére, hiszen 5 év után mentesülhetnek a kamatadó alól, de vannak egyébként olyan pletykák is a piacon, hogy ezt a jelenlegi kormányzat korlátozni szeretné majd valamikor.
1: Na, hát figyeljük majd, ha mikor. Nagyon szépen köszönöm. Herman Bernadett volt a vendégem, mégpedig az m4privatbankár.hu vezetőszerkesztője. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek 10 órakor friss hírek a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: A Sziget Fesztivál alapítója szerint a rendezvényen nem lesznek áram- és víz problémák. Szükség esetén aggregátorokkal a fesztivál áramigényének 95%-át tudják biztosítani. Gerendai Károly idén nem számít teltházas napra, a napi 60-70 ezeres látogató számot megnyugtatónak tartaná. Néhány helyen saját költséggel locsolóhálózatot építettek ki, emellett víztartályok is rendelkezésre állnak, ha a vizes blokkokban a nyomás esetleg nem lenne elegendő a rendszerben. A porfelverődés miatt a nagy színpad előtti téren a korábbi éveknél nagyobb területen fektettek le járólapokat. Rekordmennyiségű, összesen 89.600 négyzetméternyi talajtakaró felületet alakítottak ki. Az eddigi bérleteladások alapján külföldről a legtöbben Hollandiából érkeznek a Sziget Fesztiválra, de több ezre jönnek britek, írek, franciák, németek és olaszok is. Érkeznek fesztiválozók a környező országokból, de egészen távolról, Ausztráliából,

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki

0: úton a Festőgyári Hévát járónál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ma estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
3: A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett.
2: 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén.
3: Ez az átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az év első felében jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött, amire korábban soha nem volt példa. Ez a nyereség egyelőre csak papíron létezik, az állam majd a devizakötvények lejártakor tudja majd realizálni azt. Ugyanakkor a központi költségvetés teljes adóssága így is 2500 milliárd forinttal emelkedett az első fél évben, és elérte a 63 ezer milliárd forintot.
2: 40 év után újra közvetlen vonatjár Finnországból Svédországba.
3: Ma indult el az első járat Ólóból a svédországi Haparandába, amely ugyan már az induláskor késett, de a történelmi jelentőségű út így is megtörtént. A késést pályamunkálatok okozták. A vonat naponta kétszer közlekedik, majd egy reggel és egy esti oda-vissza járat indul. Az első szerelvényen ugyanakkor nem volt tömeg. Több utas kifejezetten a történelmi alkalom miatt próbálta ki az új járatot. A mostani újraindítás azért is jelentős, mert a két város gyakorlatilag összeépült a határ két oldalán. A vonat kapcsolat ugyanakkor nem csak a határmenti települések közlekedését javíthatja, hanem Finnország számára új vasúti összeköttetést jelenthet Európa többi részével.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 4%-os mínuszban, 148.084 ponton az index, a forgalom közelíti az 1,7 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 4%-kal drágult 4668 forintra. A Richter 6% fölötti pluszban 12400 forinton. Az OTP viszont 1,2%-kal olcsóbb lett 46340 forinton, a Telekom pedig egy pár forinttal ment lejjebb 2694 forinton. A forint tovább erősödött, 362 forint 10 fillért környékén az euróval szemben. 1 dollárért 313 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában összességében inkább jó volt a hangulat sem, mint rossz. A japán tőzsde 2%-os emelkedésben zárt, Hongkong 7%-kal ment feljebb, a Shanghai Composite 2%-os pluszban, India most éppen pár pontos pluszban a kereskedés felén túl, a dél-koreai index pedig 6%-os pluszban zárt. Szingapurban zárva volt, úgyhogy nem volt kereskedés. Európában őrült mozgás nem látunk. London az most éppen mínuszban 2%-kal, a DAX index 1% fölötti pluszban, Párizs pár ponttal van lejjebb péntekhez képest, az olasz tőzsde 2%, a spanyol 3%-os mínuszban. Az olajárak sem nagyon különösebben mozognak, enyhe pluszban vannak, 78 dollár 30 centen az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára, ez 1% plusz, a Brent 3%-kal ment feljebb 83 dollár 80 centen. Az aranyár folyama is egy 3-4%-os pluszban 4415 dollárt ér egy uncia. A palládium 0,5%-kal olcsóbb, a platina szinte nem változik, de enyhe mínuszban. az ezüst 1,5%-kal, a réz 0,8%-kal drágult. Szemmel láthatóan drágul a búza árfolyama 2,2%-kal, a mezőgazdasági termelői árak tekintetében a kukorica 6%-kal kerül többe, a cukor 6%-kal olcsóbb, a többiek nem nagyon mozognak. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 4,2%-kal meglódult, 57,90 eurócenten áll szeptember végi szállítással. A MOL nettó árbevétele 13%-kal emelkedve, mintegy 4.927 milliárd forintra. Üzleti nyeresége 53%-kal emelkedett, közelítette a 394 milliárd forintot az első fél évben éves összevetésben.
3: Az első negyedévhez képest a második negyedéve sokkal jobban sikerült. A közel-keleti válság az egekbe lökte az olajárakat, és ezzel együtt a finomítói áréseket. A cég nem üzemanyag értékesítése és a Fresh Corner hálózat terjeszkedése is sokat segített a cég teljesítményén. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
4: Ebben a nagyon nagy szerepet a finomítói üzletág adta, nagyon erős finomítói marzsuk voltak, és ennek köszönhetően duplázódott az eredmény ebben a szegmensben. Annak ellenére is, hogy egyrészt a Dunai finomítóban a disztillációs egység az még mindig áll, ugye a tavalyi tűz miatt, és ráadásul ugye a petrokémiában is a TVK-nál volt egy robbanás a negyedévben, ami miatt ott is van egy egység, ami áll, úgyhogy még ez jobb is lehetett volna ez az eredmény, de hát így is egy kirobbanó eredményt láthattunk.
2: Közel áll egy megállapodás megkötéséhez Omán és Irán, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, így értesült a Reuters.
3: Teherán azonban megismételte, hogy az Egyesült Államoknak további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitnák az útvonalat. Az iráni külügyminiszter szerint az Ománnal kötendő megállapodás a végső szakaszában van, de megismételte, hogy Irán addig nem nyitja újra a szorost, amíg az Egyesült Államok nem teljesít bizonyos követeléseket. Azt mondta, Teherán és Washington nem folytat közvetlen tárgyalásokat, és Irán mindaddig nem kezdeményez egyeztetéseket, amíg Washington megszegi a júniusban aláírt ideiglenes megállapodást. Hozzátette, hogy a felek közvetítőkön keresztül váltanak üzeneteket.
2: Átfogó javulási jelei mutatkoznak a dél-koreai gazdaságban a félvezetőipar kiemelkedő teljesítményének köszönhetően, írta a jelentésében a KDI Gazdaságkutató Intézet.
3: Az export és a beruházások erőteljesen bővültek, miközben a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet élénkülése felgyorsította a fogyasztás növekedését. Az ipar teljesítménye is javult, és a szolgáltatások is kedvező teljesítményt nyújtottak. Az ország exportja júliusban mintegy 100 milliárd dollárra, minden idők második legmagasabb szintjére emelkedett. Ez csak nem 63%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel bővülését elsősorban a félvezetők iránti erős globális kereslet hajtotta. A félvezető export 180%-kal 40 milliárd dollárra nőtt. A memória csipek iránti keresetet különösen a mesterséges intelligencia alkalmazásait kiszolgáló adatközpontok beruházásai élénkítették.
2: A borszőlők még jobbára a fő tőkéken, de a csemege szőlők születe idehaza már megkezdődött.
3: A hazai mennyiségből nem jut exportra, a magyar vásárlók szeretik és megeszik mindet, mondta állandó agrárszakértőnk. Simon Attila elmondta, a szőlő jól tűri az aszályt, ugyanis komoly mélységekbe is eljut a növény gyökere, így kellő vízhez jut.
5: Az egyik legmélyebben gyökerező növény a szőlő, a gyümölcsfák mellett, igen mérőföldűen üzet, bár ez sem garantálja, hogy nagy bogyú méret legyen. Valóban a cukorfokkal idén nem lesz gond, a savakkal annál nagyobb gond. Tehát a csemege szőlőnek nem ez az előnye, hogy savas, hanem az az előnye, hogy kellemes, édes és szinte roppan az ember szájába. Úgyhogy a csemege szőlő folyamatosan nő a piacra, kereslet, és a most meginduló korai fajtákkal közából meg is hódítja a magyar piacot.
2: Kávézó pultja mögött rejtőzik egy több mint 1000 éves templom Zadarman.
3: A horvát város központjában álló preromás stílusú templom maradványaihoz vezető egyetlen bejárat ma a róla elnevezett Lovr kávézón keresztül vezet. A vendégeknek mindössze a személyzetet kell megkérniük, hogy beengedjék őket. A templom bejárata közvetlenül a bárpult mögött található. A Szent Lőrinc templomot 1948-ban, 1956-ban és 1983-ban is régészeti vizsgálatoknak vetették alá. A kutatások rámutattak, hogy habár első pillantásra három hajós épületnek tűnik, boltozatának kialakítása arra utal, hogy eredetileg kupolás egyhajós templomnak tervezték. A templomot 1988-ban restaurálták és konzerválták, ezt követően időnként kiállító térként is szolgált. A templomhoz vezető Lovr kávézó maga is hosszú múltra tekint vissza. Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelyének számít, és ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött azonos nevű italozó.
1: Időjárás jelentés.
3: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 10 óra 11 perc, egy kis zene, utána pedig labdarúgás, más szemmel, nem a sport feltétlen a lényeg, hanem a küzdelem az UEFA és a FIFA között, illetve a FIFA elnöke körüli cirkusz.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Péter.
1: 10:15 a telefonban, a túlsó végén pedig Szabados Gábor sportközgazdász. Szervusz Gábor, jó reggelt! Ugye beszéltünk majd két hete, amikor véget ért, vagyis hát a VB után, ugye elindult a küzdelem, úgymond a FIFA és az UEFA között. Az UEFA, az Európai Szervezet nem nagyon díjazná azokat a változtatásokat, amit a FIFA nagyon szorgalmazna a jövőre nézve. Plusz ugye volt egy olyan ügy, hogy kiszerveznék a világbajnokságok szervezését egy magáncéggel közösen, ami persze hát jól hangzik, de itt azért az UEFA beúszta a kéziféket. Azóta ez a vita, mintha keményedni látszana, sőt, ugye a FIFA elnöke körül egy kisebb botrány is kialakult. Mi a helyzet most, Gábor, pontosan?
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban, ugye általában a vége van egy világbajnokságnak, főleg ha az azért több szempontból sikeresnek mondható, akkor ilyen boldog mézes hetek vannak, mindenki happy, hogy milyen jól lement ez a VB. Hát ehelyett, ahogy te is mondtad, itt a FIFA gyakorlatilag nagyon jól összeveszett a labdarúgás világának többi szereplőjével. Ahogy ugye említetted, az Infantino, Gianni Infantino elnök vezette testület megpróbált átvinni egy olyan változtatást, hogy egy külsős cégbe szervezzék a világbajnokság rendezését, szervezését. Ez végül ugye elsősorban az UEFA, tehát az Európai Szövetség és más futballszereplők tiltakozása miatt meghiúsult, Infantino visszavonta ezt a tervet, és szerintem ő azt hitte, hogy akkor ezzel vége is, akkor jöhetnek vissza a mézesetek, de nem ez történt, mert az UEFA az tulajdonképpen ment tovább, és azt mondta, hogy innentől fogva viszont akkor Infantino távozzon, mert megrendült az UEFA-nak a FIFA vezetésében, és ugyan a FIFA-nak a vezetése, tehát Infantino összehívott egy ilyen válságülést, ahol a FIFA vezetése továbbra is a támogatásáról biztosította, miután visszavonta ezt a tervet, de az Európai Szövetség, az UEFA az azt mondta, hogy már pedig Infantinónak távoznia kell, és nagyon sokan vannak az UEFA mellett a világ labdarúgásában, akik ugyanezt mondják, hogy ezek után Infantino már nem maradhat a szervezet élén. És hát amit említettél, ez a kisebb botrány, ugye Infantino régebben az UEFA főtitkára volt, mielőtt a FIFA elnökének választották, és hát most megszellőztettek egy olyan ügyet, hogy amikor ő ott főtitkárként dolgozott, akkor a szeretője egy hölgy, tehát a felesége mellett egy másik vele romantikus kapcsolatban lévő hölgy is az UEFA-nál dolgozott, aki miután szakított Infantinóval úgy távozott, hogy kapott egy viszonylag magas végkielégítést az UEFA-tól, tehát gyakorlatilag az UEFA költségén rendezte le Infantino, hogy a hölgy ne tálaljon ki és ne derüljön ki ez a viszonya, tehát egy elég érdekes ilyen szaftos magánéletbeli ügyet is sikerült itt belekeverni a dologba, amit ugye az UEFA nyilván nem egy hivatalos közleményben jelentett be, de állítólag bizonyos csatornákon elismerte, hogy ez történt, valószínűleg ők maguk is szellőztették meg. Tehát tényleg, mintha csak valamiféle politikai választás előtt állnánk, amikor a szemben álló felek minden létező eszközt felhasználnak, hogy a másiknak a tekintélyét, legitimitását megkérdőjelezzék. Egy elég komoly állóharc alakult itt ki. Ugye tudni kell, hogy jövőre mindig a világbajnokság utáni évben van elnökválasztás. Infantino ugye eddig úgy tűnt, hogy nem csak hogy abszolút esélyes, de valószínűleg egyedüli jelölt az elnöki posztra. Hát most nagyon nagy az esélye annak, hogy lesz jelölt, ellenjelölt, és nagyon komoly harc alakulhat ki azért, hogy ki legyen a FIFA következő elnöke, de én az eddigi jelekből arra következtethetünk, hogy az UEFA és más szereplők akár már azt is szeretnék elérni, hogy ne is tudja kihúzni a választásokig hátralévő időt Infantino.
1: Na most ennek mennyire van realitása, mert ugye aki látta a FIFA-ról szóló dokumentumfilmet, a legutóbbi világbajnokság indulása előtt akkor publikálták, az egy 4 részes, egyébként javaslom, tényleg egészen elképesztő. És az ember azt végignézi, akkor sok mindenre fog gondolni, a szavaidat hallva, csak arra nem, hogy a FIFA-ban tényleg meg lehet bukni, mert ugye, jó, hát látszólag igen, mert ugye sok mindent átvészelt már ez a szervezet, sok korrupciós ügyet, és egyébként a főszereplők gyakorlatilag mosolyogva nyilatkoztak ennek a dokumentumsorozatnak a kamerájába, és az ember ott ült, hogy ez most mégis hogy.
2: Való igaz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Infantino talán a legbiztosabb, erősebb, leglojálisabb hátteret építette ki magának. Annak ugye az ilyen sokat bírált változtatások, hogy a világbajnokság 48 csapatossá bővítése, a klubvilágbajnokság 32 csapatossá bővítése. Ennek ugye, ezeknek nem csak az volt a célja, hogy még több bevételt szerezzen a FIFA és még több pénzt termeljenek, hanem az is, hogy megnyerje a szavazatait azoknak az afrikai, ázsiai, észak-amerikai országoknak, amelyeknek így sokkal nagyobb lehetősége nyílt részt venni a világbajnokságon, akár a klubvilágbajnokságon, akár most a nagy világbajnokságon is. Tehát ennek az egyik célja éppen az volt, hogy ezeket a szövetségeket lekenyerezze, már pedig az elnök választás az úgy néz ki, hogy a FIFA 211 tagország, mindegyiknek van egy szavazata, tehát mondjuk Anglia szavazata ugyanannyit ér, mint a Salamon-szigeteké. Tehát ebből a szempontból Infantino egy nagyon biztos hátteret épített ki magának. Ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy ez most tényleg lehet egy többesélyes harc, mert ha az UEFA beleáll ebbe a dologba, és ez az európai tagországok tényleg Infantino ellen szavaznak, ez még matematikailag ugye nem elég, viszont ez már azért olyan tekintélyt, olyan befolyást jelent a világ labdarúgásában, hogy az UEFA azért maga mellé tud állítani más országokat, akár komplett kontinentális szövetségeket is. Tehát, hogyha az UEFA ezt komolyan gondolja és végig akarja vinni, akkor ha van valaki, aki meg tudja buktatni Infantinót, akkor az az UEFA.
1: Na most kik a hangadók úgymond, vagy kik állnak legélesebben szemben egymással, mert nyilván itt kontinensek szervezetei vannak, de nagyon sok tagországgal, ugye majdnem 200 tagországa van a FIFA-nak, és hát ugye ilyenkor blokkokba szoktak tömörülni. Ezek, hogy állnak ezek a formációk?
2: Amit biztosan tudunk, az, hogy az UEFA az egységesen Infantino ellenes, legalábbis az UEFA állítása szerint egységesen Infantino ellenes. Tény az, hogy az Infantino elleni határozatot az UEFA tagországai ellenszavazat nélkül megszavazták. Nyilván ez nem jelent feltétlenül garanciát. FIFA elnök választáson mindenki úgy szavaz, ahogy azt az UEFA elképzeli, de jó eséllyel ez valóban így van. Ugye az UEFA elnöke a szlovén Alexander Čeferin, és alapvetően ő irányítja ezt a blokkot. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az UEFA által a FIFA-ba delegált alelnök, tehát aki az UEFA és a UEFA-nak és a FIFA-nak is vezető tisztségviselője, az egyébként Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki még egyáltalán nem szólalt meg ebben a kérdésben, valószínűleg nem véletlenül. Emellett amit lehet tudni, hogy a CONCACAF, tehát az Észak-Amerikai Szövetség, az ő maga is elítélte az Infantino tervet, de azért olyan élesen nem állt ki a jelenlegi elnök ellen, mint ahogy az UEFA, ami annyiból érthető, hogy ők azért haszonélvezői voltak ezeknek a változtatásoknak. Ugye Curaçao, Haiti vagy éppen Panama nem lehetett volna ott ezen a világbajnokságon, hogyha nincsenek ezek a bővítések. Ázsia az megint csak talán meggyőzhető az UEFA által, ezt nem lehet még biztosan tudni. Ami egészen biztos, hogy Afrika volt az, aki leginkább támogatásáról biztosította Infantinót. Ugye ők nyerték egyébként a legtöbbet ezekkel a bővítésekkel. 10 afrikai ország volt most ott a világbajnokságon, ebből 9 tovább is jutott, és egyébként lennének további bővítések, mert ugye ez is felmerült, hogy akár a 2030-as VB-t 64 csapattal rendezzék, akkor egészen biztosan, hogy biztos az, hogy Afrika abból nagyon komoly részesedést kapna. Tehát, és ugye Afrikában is ugye rengeteg tagország van, tehát nagyjából így lehet felrajzolni a jelenlegi viszonyokat, de azért itt még nagyon sok képlékeny dolog van. Tehát igazából az UEFA-n kívül nagyon stabilan nehéz lenne azt megmondani, hogy ki van Infantino mellett, ki van ellene. Éppen ezért azt gondolom, hogy egyelőre ne próbáljunk meg jósolni, ezért is mondtam azt, hogy ha van olyan csoportosulás, amelyik meg tudja buktatni Infantinót, az az UEFA. Ha ők sem, akkor kész. Akkor Infantino olyan bázist épített ki magának, ami megdönthetetlen. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy korábban is te is említetted már, azért voltak nagyon komoly korrupciós vádak a FIFA ellen, akár a Havalanche érában, amikor Joao Havalanche volt az elnök, akár a Sepp Blatter elnöksége idején, de akkor egészen más volt még a média nyilvánosság, nem volt még közösségi média, nem volt ennyi megszólaló a nemzetközi médiában. Ma már gyakorlatilag mindenki egy kisebb kampányhadjáratot tud indítani a FIFA elnöke ellen. Egészen más ez a környezet, amiben Infantinónak dolgoznia kell, és függetlenül attól, hogy hányan szavaznának rá az elnökválasztáson, ha ez a ellene szövődő média hadjárat, ez tényleg komolyra fordul, akkor gyakorlatilag neki is be kell látni, hogy nincsen maradása.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szabados Gábor sportközgazdást hallották itt az elmúlt percekben a Trend FM-en. Zene, kis kultúra, 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Különleges lapszámmal az Asterix és Obelix kalandjait elbeszélő sorozat nulladik részének kiadásával emlékezik meg az Asterix sorozat író René Goscinny születésének 100. évfordulójáról a Móra kiadó. A Hogyan esett bele Obelix a druida kondériába, amikor kicsi volt című képregény nem tartozik szorosan az Asterix sorozathoz, hiszen nem egy újabb kalandot, hanem egy előtörténetet mesél el az olvasók számára. A beleestél kiskorodban szálló igéje szinte minden részben elhangzik, amikor az történik, hogy Panoramix egy-egy kanalnyi varázsfőzetet oszt a galloknak. A legendás balesetet ebben a részben Asterix meséli el. A történet 1962-ben, 3 évvel a bemutatkozó Asterix történet után jelent meg a Pilot képregény magazinban. Akkor még csak 3 uderzó illusztráció kísérte. A teljes képi anyag már jóval René Goscinny halála után 1989-re készült el, akkor adták ki önálló albumként. A szerzőpáros által létrehozott Asterix univerzum mára 5 élőszereplős filmet, 10 animációs filmet, 40 képregényt, 5 illusztrált albumot, 13 külön kiadást, társas és videójátékokat, valamint számtalan adaptációt foglal magában az elmúlt 65 évből. A képregények népszerűségét jelzi, hogy 89 nyelven és további 31 nyelvjárásban olvashatók. Világszerte több mint 393 millió példány fogyott a kötetekből, a Hősök kiskutyájáról szóló Idea Fix sorozat pedig a fiatalabb közönséget szólítja meg.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális

0: Csalab. Szakmai partnere a műemléken. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Tavaly nyáron szegény Johnny fütyörészbe ballagott be a Szentendrei Teátrumba, és azonnal rabul ejtette Árnika és a közönség szívét. Idén visszatér a szegény Johnny és Árnika zenés mesejáték a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, ráadásul környezetbarát, energiatakarékos megvilágítással. Lázár Ervin történetét, Szirtes Edina Mókus zenéjét és Závada Péter dalszövegeit Novák Péter rendező gyúrta össze egy tündéri mesejátékká. Augusztus 19-én a Szentendrei Teátrumban. Jegyek szentendreiteatrum.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 óra 31 perc, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Legalább 12 ember meghalt és 39 megsebesült egy ukrán drón támadásban az oroszországi Tatárföldön, írja Sky. Egy jelentős olajfinomítót is találatért. A célpont több mint 1000 kilométerre van az ukrán határtól. A városban található a Tatnyevsz orosz olajipari vállalathoz tartozó Taneko finomító, amelyet Ukrajna már június elején is megtámadott. Ma estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be. A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-re volt az egy héttel ezelőtti mélypont fölött. Mintegy 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén. Ez az átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az első fél évben jelentősen mintegy 7%-kal értékelődött fel. Erre korábban nem nagyon volt példa. Ez a nyereség persze csak papíron létezik egyelőre. Az állam majd a devizakötvények lejártakor tudja ezt realizálni. Ugyanakkor a központi költségvetés teljes adóssága így is 2500 milliárd forinttal emelkedett az első fél évben, és elérte a 63 ezer milliárd forintot. Csapadékhiányos időszakra is rendkívüli aszályra készül Belgium. Hollandia a hét folyamán hőségriadót rendelt el és figyelmeztetést adhat ki. A következő napokban nagyon kevés esőre számítanak a térségben. A szárazsághoz az augusztus közepén tovább emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárul. Hollandia az idei nyári már 5. hőhullámának érkezésére készül. 40 év után újra közvetlen vonat jár Finnországból Svédországba. Ma indult az első járat Oulu-ból a svédországi Haapanndába, amely ugyan már az induláskor késett, de a történelmi jelentőségi út így is megtörtént. A késést egyébként pályamunkálatok okozták. A vonat naponta kétszer közlekedik, egy reggeli és egy esti oda-vissza járat indul. Az első szerelvényen tömeg nem volt, de több utas kifejezetten a történelmi alkalom miatt szállt föl a gépre.
0: Tőzsde hírek.
2: 4%-os mínuszban a BUX, 148.041 ponton az index. A forgalom közelíti a 2,2 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 0,7%-kal drágult 4682 forintra. Az OTP 1,2% fölötti mínuszban 46.310 forinton. A Richter 3%-kal ment feljebb 12.360 forintot ér. A Telekom 2%-os mínuszban 2.692 forinton. A forint reggel gyengült, majd erősödni kezdett, de ez mintha elolvadna. Egy euróért 363 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forintot kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 70 fillért. Európában enyhe mínuszokat látunk, London 2%-a van lejjebb, csak úgy, mint Párizs. Az olasz tőzsde pár ponttal, a spanyol 2% fölötti mínuszban, egyedül a DAX van plusz tartományban, de az is csak egy pár pontot jelent. Hát Ázsiában ennél jobb hangulat volt, Japán 2%-os pluszban zárt, Hongkong 7%-os emelkedésben, Shanghai 2%-os pluszban zárta a napot, India nyitva van még, az 1%-kal van feljebb, a Dél-Korea index pedig 6%-os pluszban zárt, Szingapurban zárva volt, úgyhogy nem volt kereskedés. Az olajárak nem mozognak, 78 dollár 30 centen áll a VT, nagyon enyhe pluszban, a Brent 83 dollár 90 centen, Az arany is egy pár cent dollárt erősödött, 4411 dolláron áll. A többi fém közül a palládium 9%-kal, a platina pár centtel olcsóbb, az ezüst másfél százalékos pluszban, a rész 9%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőjárak közül, amit ki kell emelni, az a búza 2,5%-os drágulása, a cukor az 6%-kal olcsóbb, a kávé 7%-del, a kukorica viszont 7%-os pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama immár 4,3% fölötti emelkedésben közelíti az 58 eurós szintet szeptember végi szállítással. Közel áll egy megállapodás egyébként megkötéséhez Omán és Irán, amely új hajózási útvonalakat határoz meg. A Hormizi szoroson keresztül értesült a Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy az Egyesült Államoknak további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitják az útvonalat. Az iráni külügyminiszter szerint az Ománnal kötető megállapodás a végső szakaszában van, de megismételte, Irán addig nem nyitja meg újra a szorost, amíg az Egyesült Államok nem tart be bizonyos követeléseket.
0: Időjárás jelentés.
2: Hát marad a 30 fok, ez persze jó hír a nyaralóknak, a probléma az, hogy kellene nagyon az eső. Ugye a vízgyűjtőken volt eső, sőt komoly viharok, de idehaza nem esett semmi. És ma sem fog. Zavartalan napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon alakulatnak ki gomoly felhők, de ezzel sem vagyunk beljebb. Megélénkülhet a szél. A hőmérséklet legalább nem lesz pusztító. 32 és 37 fok között, ez sem kevés, este 20 és 29 fokra számíthatunk. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Most zenével megyünk tovább, 11-kor pedig Kovács Gergely jön a friss hírekkel, tartsanak velünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd

0: A városi kerékpározást és teker szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Benyújtotta a Baka András államfő jelöltségét támogató ajánlóíveket a Tisza párt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A kezdeményezéshez azonban csak a Mi Hazánk 6 képviselőjének aláírását csatolták. A 42 tagú Fidesz frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP frakcióval is jelölhetett volna, de mindkét képviselőcsoport közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Ma estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. 1500 milliárd forintot spórolt az állam a forint erősödésén. Ez az átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az év első felében jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött, amire korábban soha nem volt példa. Ez a nyereség egyelőre csak papíron létezik, az állam majd a devizakötvények lejártakor tudja realizálni azt. Ugyanakkor a központi költségvetés teljes adóssága így is 2500 milliárd forinttal emelkedett az első fél évben, és elérte a 63.000 milliárd forintot. Csapadékhiányos időszakra és rendkívüli aszályra készül Belgium, Hollandia a hét folyamán hőségriadót rendelhet el és figyelmeztetést adhat ki. A következő napokban is nagyon kevés esőre számítanak a térségben. A szárazsághoz az augusztus közepén tovább emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárul. Hollandia az idei nyár immár 5. hőhullámának érkezésére készül. Közel áll egy megállapodás megkötéséhez Omán és Irán, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül. Erről ír a Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy az Egyesült Államoknak további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitnák az útvonalat. Az iráni külügyminiszter szerint az Ománnal kötendő megállapodás a végső szakaszában van, de megismételte, hogy Irán addig nem nyitja újra a szorost, amíg az USA nem teljesít bizonyos követeléseket. Azt mondta, Irán és az Egyesült Államok nem folytat közvetlen tárgyalásokat, és Teherán mindaddig nem kezdeményez egyeztetéseket, amíg Washington megszegi a júniusban aláírt ideiglenes megállapodást. Hozzátette, hogy a felek közvetítőkön keresztül váltanak üzeneteket.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 147.895 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 2.710.000.000 forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,7%-os pluszban 4.680 forinton. Az OTP 1,3%-kal megy lefelé 46.260 forintra. A Richter 0,3%-ot erősödik 12.350 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,6%-ot gyengül 2.680 forintra. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken, nos itt rossz a hangulat, a londoni FTSE 0,3-del, a párizsi CAC-on 0,2%-kal a negatív tartományban, a frankfurti DAX egyedül, amelyik pluszban 0,2%-kal, a milánói börze egy pár pontos mínuszban, csak úgy, mint a madridi IBEX, ami egy enyhe 0,1%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 314 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forintot kell adni a bankközi devizapiacon. 1,1560 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 1,5%-ot emelkednek a kőolaj árai, a Brent jegyzésára hordonként 84 dollár 80 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 79 dollár 30 centen.
1: Időjárás jelentés.
2: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.

a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend.

0: Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében a Strandfesztivál részleteiről hallunk, előtte egy másik fesztiválról, a Budapest Parkos Folpark Táncház Fesztiválról mesélnek a szervezők. Fél óra múlva pedig kiderül, hogy milyen erővel vannak már jelen a kínaiak a konyhában, kicsit tágabb értelemben a háztartásban. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours. A károsultaknak a bolgár biztosítónál kell bejelenteniük kárigényüket. Az utazási iroda szerdán levélben értesítette utasait és viszont eladó partnereit fizetésképtelenségéről. A magyarországi tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy a biztosító körülbelül 6 hónapon belül le tudja zárni a kárrendezési eljárást, és a károsultak visszakapják a befizetett pénzüket, mondta el a turizmus.com kérdésére válaszolva dr. Salamon András utazási szakjogász. A Robinson Tours nem csak a fizetésképtelenséget jelentette be, hanem arról is értesítette a nyilvánosságot, hogy felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen. A Robinson Tours cégvezetői ellen Bulgáriában a bolgár, polgári, kereskedelmi és vagy büntető törvénykönyv alapján indítható kártérítési, illetve büntetőper. Az utazó is tehet büntető feljelentést a Robinson vezetői ellen, azonban a büntető eljárás önmagában nem eredményez kártérítést, azonban nincs akadály annak, hogy az utazó a kárigényét a büntetőperben érvényesítse. A magyarországi tapasztalatok szerint azonban ez nem igazán célra vezető, mert ez hátráltathatja vagy meg is akadályozhatja a vagyoni biztosíték terhére történő kártérítés kifizetését. Egyébként a magyar kormányhivatal nem tudja ellenőrizni a Robinson Tours-t, ugyanis jelenleg nincs joghatósága Budapest főváros kormányhivatalának arra, hogy az illetékességi területén kívüli vállalkozást, a Robinson Tours Limited utazási irodát ellenőrizze. Közölte a BFKH a Robinson Tours fizetésképtelenségével kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel. Horvátországban kötötték az utazók a legtöbb utasbiztosítást júliusban a Bank 360 kalkulátorával. A szerződések csaknem negyede horvát nyaralásra szólt, a biztosítást kötők 21%-a pedig Olaszországot választotta, így az élen megfordult a sorrend a júniusi eredményhez képest. A harmadik legnépszerűbb desztináció Görögország lett közel 9%-kal, a negyedik helyen pedig Spanyolország végzett 6%-kal, írta a pénzügyi szakportál. A legnépszerűbb úti célokat figyelembe véve nem meglepő, hogy a megkötött biztosítások több mint 64%-a tengerparti nyaralásra szól, városnézéshez pedig az utazóknak csaknem 28%-a keresett biztosítási csomagot. Közel 45% utazott repülővel, 44% pedig autóval, ez utóbbi részben a magyar határhoz közelebb eső horvát utak irányának a növekedése indokolhatja. Busszal, vonattal, motorral vagy egyéb közlekedési eszközzel a biztosítást kötők közel 11%-a utazott. Egy utazás átlagos hossza 7,2 nap volt, a legtöbb szerződést 8 napra kötötték meg a Bank 360 oldalán keresztül. A legtöbb biztosítást emellett az utolsó pillanatban mindössze egy nappal az elutazás előtt véglegesítették, az arányuk több mint 35% volt júliusban. A már elérhető hivatalos statisztikai adatok alapján gyengébben indult az idei balatoni szezon, mint egy évvel korábban. A piaci szereplők szerint azóta javult a helyzet, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a térség turizmusa hosszabb távon is átalakulóban van. Idén júniusban közel 21 ezerrel kevesebb vendégészakát töltöttek el a Balatonnál, mint 2025 azonos időszakában. Ez összességében mindössze 2%-os visszaesést jelent, egyes szállásadóknál azonban ennél jóval erőteljesebb csökkenés jelentkezett. A gyenge szezonkezdet ugyanis nem egyformán érintette a szektor szereplőit. A KSH adatai szerint elsősorban az olcsóbb szálláshelyeken esett vissza a forgalom, a szállodák a piaci átlagnál valamivel kisebb vendégszám csökkenést könyvelhettek el, míg a közösségi szálláshelyeken és üdülőtelepeken nőtt a vendégek száma. Júliusban egyébként magyar és külföldi vendégből is kevesebb volt a Balatonnál, mint tavaly, nagyobb visszaesés azonban az utóbbi körben volt. A KSH adatai szerint főleg a németek maradtak el, a lengyel turisták viszont jóval nagyobb számban érkeztek, mint egy évvel korábban. Modellváltásra van szükség a Balatonnál, mert ma egészen mások a vendégigények, mint akár 3 évvel ezelőtt fogalmazott Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke. Szerinte a vállalkozóknak önkritikát kell gyakorolniuk, és a korábbinál jobb minőség felé kell elmozdulniuk. Az már nem működik, hogy Mirelit ételeket szolgálnak fel egy étteremben. Pach Gábor szerint a változás tényleg gyors, ezért a következő években azok lehetnek ennek a haszonélvezői, akik rugalmasan és gyorsan tudnak reagálni a fogyasztói igények átalakulására. A fogyasztói szokások átalakulására egyre több balatoni vendéglátóhely reagál úgy, hogy délutáni siestát vezet be, jellemzően 15 és 17, illetve 15 és 18 óra között mondja. A siesta bevezetésétől függetlenül fontos lenne az esti nyilvántartás kitolása is, hiszen a Balatonnál a konyhák nem zárhatnak be este 9-kor. Pach Gábor ennél is tovább megy, szerinte a fizetős strandok működését is érdemes lenne újra gondolni, hogy lehetőség nyíljon a kora reggeli és a késő esti csobbanásra. Nem tudom elfogadni, hogy reggel 5 és 8 óra között szinte minden zárva tart, és a kávézók egy része is csak 8 vagy 9 órakor nyit ki, miközben a kora reggeli nyitás a vendégek és a vendéglátók számára is optimális lenne. Mutatott rá egy újabb szempontra. Úgy véli, ebben az időszakban nem feltétlenül lenne szükség teljes melegkonyhai kínálatra, egy kávé, egy szendvics vagy egy croissant is elegendő lehetne. Ezt a kerékpárosok, a kutyával sétálók, a kisgyermekes családok biztosan értékelnék mindazok mellett, akik a nappali hőség helyett inkább a kellemesebb, kora reggeli órákat választják a kimozdulásra. Pach Gábor megérti, hogy a késő esti zárás után sok vendéglátóhely számára nehézséget jelentene a korai nyitás, ennek ellenére úgy látja, lenne rá valós vendégigény. Azt is kifogásolta, hogy a Bahart kompjáratai csak reggel 7 órakor indulnak, és szerinte a nagyobb sportesemények rajtját is érdemes lenne a mostaninál korábbra időzíteni. A Fonyódigeti Local at the Lake friss pisztrán konzervje lett az év strandétele bisztró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat augusztus 6-án Tihanyban a Balatoni Kör rendezvényén. Az év strand ételéhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. A Keszhely melletti Panarinitől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen kerül a konzervbe. Tálalás előtt füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel elvihető, piknik csomagban is kínálható. Büfé kategóriában a legjobb ételnek a Siófok szabadi fürdői julcsi kalácsoda tepertős, kürtős mártogatósát választották. A sós tésztából készült kürtős kalácsot, amelybe tepertő kerül, reszelt sajtban megforgatva, faszénparázson sütik meg, majd fokhagymás petrezselymes tejföl mártogatóssal tálalják. Az év felfedezetje a szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díját is elnyerte füge kecske granola palacsintájával. Az év Beach Food palacsintája kategóriában, amelyben 12 nevezés érkezett, díjazott óriás palacsinta a családi kertben termett fügéből, az édesapa által kevés konyakkal főzött házi fügelekvárral készül, ezt a nyémi huszán kecskesajt műhely kecske teljes görög joghurtjával kiegészítve és ropogós, sok magvas Milla csinta granolával tálalják. Az év balatoni strand desszertjének a gyenesdiási Móni Süti gubacsintáját választották, a desszert a mákos gubát és a palacsintát egyesíti, a mák már a palacsinta tésztába belekerül, amelyet vaníliakrémmel töltenek, felvágnak, majd vaníliamártással és amarettós megyragúval rétegeznek. Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája hangsúlyozta, hogy Európa egyetlen strand étel versenye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni beach food helyek ma már önálló régiós vonzerőt képviseljenek a Balatonnál. Közölte, hogy a díjazott strandételek árszintje is zömmel a 2-3 ezer forintos sávban marad, ami az átlagos nagyvárosi burgerek és pizzák áránál kedvezőbb. A legizgalmasabb új trendekről szólva elmondta, hogy a kreatívabb balatoni fagylalkészítők és cukrászok innovatív újdonsága a sós fagyi menü, vagy a jeges tapasz kategóriákkal írható körül, azaz nem csupán fagylalt, hanem jéghidegen tálalt édes sós étel. Azt már csak én teszem hozzá, hogy nagyon jó, hogy augusztus elejére kiderülnek az új innovációjú balatoni strandételek, de ha mindez megtörténne már májusban, tán nagyobb lenne a konkrét kereslet rájuk, gondolom én. Szerződés szegést követel az a taxis, aki az utast annak kérése ellenére nem a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megjelölt termináljához, hanem az attól mintegy 1100 méterre található parkolóba viszi, közölte a Világgazdaság megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK ezzel egyértelművé tette, hogy a taxisok nem háríthatják át az új repülőtéri behajtási rendszer következményeit az utasokra. Ha valaki a 2A terminált jelöli meg úticélként, a szolgáltatónak egészen odáig el kell szállítania. Ha az utas a repülőtér 2A termináljára kíván menni, de a taxis a távolabbi parkolóba viszi, akkor a taxis részéről szerződésszegés történik, mely szankcionálható, nyilatkozta a közlekedési központ. A BKK nem csak jogértelmezést adott, hanem konkrét hatósági fellépést is bejelentett, a következő napokban kiemelten ellenőrzik a repülőtéri taxifuvarok kezdő és végpontjait. A BKK indoklása szerint a személytaxi szolgáltatás alapvető eleme, hogy a szolgáltató az indulási címről az utas által kért érkezési pontra szállítsa az ügyfelet. A repülőtér termináljai előtti területek ugyan magántulajdonban vannak, de közforgalom számára megnyitott területnek minősülnek, közigazgatásilag pedig Budapesthez tartoznak. Ezért a taxis nem dönthet egyoldalúan, hogy a terminál helyett egy távolabbi ponton teszi ki az utast. A BKK azt is megerősítette, hogy a repülőtéri parkolási vagy behajtási költséget nem lehet a taxaméter által mutatott viteldíjon felül beszedni az utastól. Ez akkor is így van, ha az utas önként vállalná a plusz összeg megfizetését. A reptéri fuvarok esetében ugyanakkor augusztus 1-től külön magasabb alapdíj lép életbe. Az utasoknak a normál tarifánál 800 forinttal többet, összesen 2100 forintos alapdíjat kell fizetniük, ha a repülőtérről indulnak, vagy odautaznak. Augusztus 9-én ünnepeltük az állatkertek napját, ez alkalomból a csodásmagyarország.hu közzétette a 2026 tavaszán, majd 5500 fő részvételével készült online felmérésének az eredményeit, amelyben a hazai állat- és növénykertek népszerűségét is vizsgálta. Az eredmények szerint 5. a Tiszatavi Ökocentrum 6%-os támogatással, 4. a Szegedi Vadas Park 7%-kal, 3. a Veszprémi Állatkert 13%-kal, 2. a Fővárosi Állat- és Növénykert 19%-kal, és 1. helyen a Nyíregyházi Állatpark torony magasan végzett, a válaszadók 35%-a ezt jelölte meg kedvenceként. Átalakul a nyári utazási piac, a magyarok Pozsonyból, Bécsből és Hévízről is felszállnak, adta hírről a turizmus.com. A magyar utazók egyre nagyobb számban indulnak a határon túli repülőterek felé, az INVIA foglalási adatai szerint a regionális és külföldi repülőterekről induló utak száma jelentősen nő, amelyet az árkülönbségek, a szélesebb kínálat és az egyre pragmatikusabb utazástervezési szemlélet hajt. A legnagyobb ugrást Pozsony produkálta, ahonnan 128%-kal több utazást foglaltak a magyarok, mint egy évvel korábban. Az elsődleges hajtóerő az ár. A Pozsonyból induló nyaralások átlagos költsége idén-nyáron akár 14%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti indulásoknál, miközben a pozsonyi indulások átlagos ára 8%-kal csökkent. A Pozsonyból induló last minute foglalások legnépszerűbb úti céljai ismerős képet mutatnak, Törökország, Egyiptom és Spanyolország, míg az egész éves foglalásokban a Dominikai Köztársaság is erősen szerepel, amelyet a közvetlen járat indulása hajt. Bécs már évek óta valódi indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára, a 13%-os teljes éves növekedés és a 36%-os last minute emelkedés egy jól bevált trendet tükröz, nem új jelenség. Az Invia kínálatán keresztül elérhető német és osztrák utazásszervezők bécsi indulású ajánlatai jelentősen bővítik a választási lehetőségeket. Érdekesség, hogy a bécsi indulások körében arányaiban magasabb a családi foglalások aránya, mint más reptereken, ami arra mutat, hogy a családok különösen hajlandók megtenni az utat a megfelelő ajánlatért. A Bécsből induló last minute foglalások legnépszerűbb úti céljai megegyeznek a budapestiekkel, Törökország, Egyiptom és Görögország, míg az egész éves foglalásokban erősebb az igény a hosszú távú utazások iránt, különösen a Maldív-szigetek és a Dominikai Köztársaság irányába. Bécs szintén erősödött, 13%-os növekedéssel megelőzve Budapest 9,5 és Debrecen 7,7%-os bővülését. Grác esetében visszafogottabb 3,5%-os emelkedést mértek. A tendencia azt mutatja, hogy az utazók egyre kevésbé ragaszkodnak a hozzájuk legközelebbi repülőtérhez. Kedvezőbb árak, jobb járatválaszték vagy megfelelőbb indulási időpont esetén sokan már a környező országok légi kikötőit is számításba veszik, fogalmaz az Invia közleménye. Uniós polgárként a magyar utazók nem tesznek különbséget aközött, hogy Magyarországról, Ausztriából vagy Szlovákiából repülnek. Ami számít, az a reptérrel való utazási idő, az elérhető ajánlatok szélessége és az összköltség. Sok esetben még a külföldi reptérre való eljutás költségét is beszámítva, a teljes nyaralás ára alacsonyabb lehet, mint Budapestről indulva. Az úthálózat állapota szintén szerepet játszik ezekben a döntésekben, a Budapestet a nyugati határral összekötő M1-es autópálya folyamatos romlása miatt Bécs és Pozsony elérése sok nyugat-magyarországi utazó számára viszonylag egyszerűbbé vált, ami tovább erősíti a határon átnyúló indulások vonzerejét. A Hévíz Balaton repülőtér idén indította el első charter járatait a török Rivierára, és a kereslet azonnali volt. A családok és párok az elsődleges utazói profilok, az új útvonal pedig gyorsan bizonyította, hogy a regionális indulások iránti igény messze meghaladja a nagyvárosokat. Az adatok összességében nem átmeneti anomáliára, hanem egy hosszabb távú trend felgyorsulására utalnak. A magyar utazók pragmatikusak. Ha egy szomszédos ország repülőteréről induló ajánlat vonzóbb, a reptér könnyen elérhető, és az utazást még mindig a kedvelt magyar utazási irodájukon keresztül lehet foglalni, általában szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. És a végére egy csúcs döntés. Több mint 632.766 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A 2023-as népszámlálási adatok alapján Montenegrónak 623.633 lakosa van. Most muzsikálunk, a hírek után pedig megtudjuk, hogy mit keresnek már eléggé nagy léptékben a kínaiak a konyhában. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Legalább 12 ember meghalt és 39-en megsebesültek egy ukrán dróntámadásban az oroszországi Tatárföldön, erről ír a Sky. Egy jelentős olajfinomítót is találat érte a célpont, több mint 1000 kilométerre van az ukrán határtól. A városban található Tadnyevti orosz olajipari vállalathoz tartozó Taneco finomító, amelyet Ukrajna már június elején is megtámadott. A mostani támadásban ipari és civil létesítményének is károkat szenvedtek. Tatárföldön gyásznapot hirdettek az áldozatok miatt. Ma estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Benyújtotta a Baka András államfő jelöltségét támogató ajánlóíveket a Tisza párt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A kezdeményezéshez azonban csak a Mi Hazánk 6 képviselőjének aláírását csatolták. A 42 tagú Fidesz frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP frakcióval is jelölhetett volna, de mindkét képviselő csoport közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. 40 év után újra közvetlen vonat jár Finnországból Svédországba. Ma indult el az első járat Olóból a svédországi Haparandába, amely ugyan már az induláskor késett, de a történelmi jelentőségű út így is megtörtént. A késést pályamunkálatok okozták. A vonat naponta kétszer közlekedik, egy reggeli és egy esti oda-vissza járat indul. Az első szerelvényen ugyanakkor nem volt tömeg. Több utas kifejezetten a történelmi alkalom miatt próbálta ki az új járatot. A mostani újraindítás azért is jelentős, mert a két város gyakorlatilag összeépült a határ két oldalán. A vonat kapcsolat ugyanakkor nem csak a határmenti települések közlekedését javíthatja, hanem Finnország számára új vasúti összeköttetést jelenthet Európa többi részével. Az Odüsszeia lett Christopher Nolan legnagyobb bevételű filmje. A mozi kevesebb mint egy hónappal a bemutatója után világszerte már több mint 1 milliárd dollárt termelt a mozikban. A július közepén bemutatott kasszasikert nem csak a nézők fogadták kedvezően, de a kritikusok is. Homérosz eposzának filmváltozatában Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, Ithak a királyát, aki a trójai háború után 10 éven át bolyong, míg végül hazatalál. A film az 1 milliárd 104 millió dolláros bevétellel megelőzte a rendező korábbi rekordját tartó 2012-es Batman filmet, a Sötét lovak felemelkedést, amely 1 milliárd 85 millió dollárt hozott össze.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-ot gyengül 148.223 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL 1%-ot drágul 4.698 forintra, az OTP 1,3%-os mínuszban 46.290 forinton. A Richter 6%-kal emelkedik 12.390 forintra. A Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2682 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken, nos itt is többnyire vegyes a kép. A londoni FTSE mínuszban 0,4%-kal, a milánói börze pár pontos pluszban, a párizsi CAC/ROM pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX index 0,3%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig pár pontot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 60 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 60 fillért, 1 svájci frankért 389 forint 40 fillért kell adni. 1,1560 az euró dollárral szembeni árfolyama. Most egy pár centet lejjebb jöttek a kőolaj világpiaci árai, a Brent 84 dollár 10 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 78 dollár 70 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az észak-nyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A következő percekben elég fontos témakört érintünk. 4 pontban próbáltam meg összefoglalni és összekapcsolni ezt a 4-et. Innováció, Kína, háztartás és konyha. Remélem, ki fog derülni a következő percekben, hogy ez a 4 fogalom, ez mennyire együtt jár 2026-ban, most már a világon mindenképpen, de Magyarországon is. Vendégem a stúdióban Hucka István, a Higher Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz István!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, szia Sanyi!
1: Jól kitaláltam ezt a 4-et?
2: Nagyszerűen, tökéletesen, igen, ez nagyon jól illeszkedik. Most már ezt mindenki látja egyébként, hogy alapvetően az innováció határozza meg a létünket, tehát azok a fejlesztések, kutatásfejlesztések, amik a mindennapjánk jobb áttételére fókuszálnak, azok megjelentek már a háztartási készülékek esetén is. Látjuk a fejlődést, és ugye Kínát említetted, nem mehetünk el mellette, hogy most már minden területen, gyakorlatilag ipari területen Kína elég domináns és meghatározó lett, így a háztartási készülékek piacán is ez látványosan megjelent, a prémium készülékekben, az innovatív technológiákban, és hát az attraktív modellekben, illetve a felhasználóbarát technológiákban, digitális oldalon, illetve az élet minden területén.
1: Kezdhettem volna másik irányból is. Egy legendás mondatot citálok ide, az oroszok már a Spice-ban vannak, ugye a Tizedesése a többiek című filmben. Hát a kínaiak is a Spice-ban vannak már, de mondjuk inkább az emberek számára ismertebb, hogy a kínaiak már a garázsban vannak. Rengetegen használnak autót, rengetegen vásárolnak ma már kínai terméket, olyanokat, amikről életünkben soha nem hallottunk, olyanokat, amiről el se tudtuk képzelni, hogy az autó, vagy el se tudtuk képzelni, hogy a gyárak autót fognak gyártani. Viszont ez most már a háztartások tekintetében is szinte mindennapossá tud válni. Mi jellemzi a kínai innovációt, ami a háztartásokat, a konyhát jelenti?
2: Igen, egy picit visszalépnék csak itt a felütésedre, gyakorlatilag nem a Spice-ban, nem a garázsban, átmentek a házon, tehát én így értelmezem ezt az egészet. Most már mi az élet minden területén jelen vannak a kínai megoldások, és nagyon jó megoldások. Alapvetően én azt gondolom, hogy az, ami Kínára vonatkozóan percepciókban megjelent, és az emberek általában inkább a gyenge minőséggel azonosították.
1: Jó, de azért most ez megváltozott, mert most már azt mondjuk, hogy ami nem Kínába készül, az mind hamisítvány.
2: Hamis, igen. Ez pontosan így van. Alapvetően az határozta meg ezt a korábbi ítélkezést, hogy a kínaiak legyártották mindazt, amire igény mutatkozott, vagy amire a megrendelőnek igénye volt, és hát hogyha ez éppen a kedvező áru termékek, hogy ne mondjam ki azt a csúnya szót, hogy olcsó termékekre vonatkozott, akkor ők ezt legyártották, de a kínaiak tudnak olyat is, és ilyet is gyártani, és jellemzően, ugye, amikor a sajátjukat gyártják, és egy márka a saját fejlesztéseire fókuszál, ott abszolút a kifogástalan és magas szintű minőséget helyezi fókuszba, prémium termékeket gyárt, és az innováció egyébként itt jelenik meg a konyhába is, hogy olyan felhasználó barát technológiákat alkalmaz, ami leegyszerűsíti a hétköznapjainkban a készülékek használatát. Ugye, hogyha most megnézzük, generációtól függetlenül, de generációktól függően is értelmeznünk kell ezt. Van, akinek az egyszerű 2 gombbal elindítom és működik kategória kell, van, aki a telefonjáról szeretné megnézni azt, hogy mit csinál a készüléke, hogyan működik. Tehát erre mindenkinek van egy tailor-made, egy rászabott ajánlata a termékeinknek. Nyilván ez nem kínai specifikus, vagy kína specifikus, de a technológiai innovációkban az, hogy minél magasabb szintre jussunk, ez a kínaiaknál szerintem egy nagyon fontos. Most én inkább az én cégemről beszélnék, a HR-ről, nem általánosságban Kínáról, és itt ami a nagyon fontos és lényegi eleme a dolognak, hogy a mi cégünk is több mint 10 kutatásfejlesztő központtal rendelkezik annak érdekében, hogy tökéletesítse a portfóliót, és hát gyakorlatilag van egy H-on alkalmazásunk, vagy H-on alkalmazásunk, ami gyakorlatilag a készüléket bárhonnan elérhetővé teszi a vásárló, a fogyasztó számára, számára rá tud nézni, figyelmeztető jelzéseket tud kapni, de még a szervizelést is el tudjuk ezen keresztül végezni, vagy legalábbis rá tudunk tekinteni a készülékre, mert van egy szerviz módja is. Tehát az a felhasználás, ami egyébként az autóknál teljesen természetes, hogy bemész egy szervizbe, rádugnak egy monitort, megnézik egy laptoppal, hogy mi történt a készüléke, vagy az autódban, ez már egy készülék esetén is valid.
1: Ez egyébként ennek az irgalmatlan fejlődésnek a következménye, hogy egyik pillanatról a másikra mondjuk megjelenik a HR, hiszen egyébként most már a magyarok korábban nem tudtunk róla, de ha most nézzünk, ha kapcsolódok a sporthoz, Liverpool, tehát ott Liverpool közvetítéseket nézünk, akkor ugyanúgy ott vannak az oldalon. Valószínűleg pontosan tudják, és pontosan kikutatták azt, hogy hol kell és hol érdemes nekik megjelenni. Tehát ez a gyorsaság, ez napra kész?
2: Nyilván egyébként a HR nem reaktív, hanem proaktív, és nagyon fontos az, hogy keressük azokat a pozíciókat, amiben nyilván láthatóságot tudunk növelni, és el tudjuk juttatni a termékeinket a fogyasztókhoz, az ismerségünket növelni tudjuk, hiszen az ajánlataink korrektek, magas minőséget képviselnek, és ez minden platformon, hogyha meg tud jelenni, akár egy futballszponzorációban, bármi egyéb olyan területen, ahol az emberek felfigyelnek dolgokra. Ezt mi szívesen tesszük meg, illetve hát muszáj megtenni annak érdekében, hogy megismerjenek bennünket. A HR egyébként ugye 80-as években alakult cég, gyakorlatilag akkor egy hűtőgépgyár átalakulási folyamatainak köszönhetően kezdett kialakulni, és rögtön az elején a minőségi problémák okán az igazgató kiült a szerelőket, illetve a munkásokat az udvarra egy néhány kalapáccsal, és szétverette azokat a készülékeket, ami minőségi probléma miatt visszakerültek. És onnantól kezdve kijelölték az utat, hogy csak a minőség jelenthet megoldást. Ezt hál' Istennek egyébként folyamatában figyelték is, és ez maradt a fókusz, úgyhogy a HR ezen keresztül erősödni tudott, és már így már a 17 év egymást követő 17 évben mi vagyunk a világ legnagyobb gyártói ilyen formában a fehér áru, tehát a nagy háztartási készülék piacon, és minőségben tesszük mindezt. Európában ugye 2018-ban jelent meg erőteljesebben a cég, akkor immár a 85 éves Kendi gyárat vásárolta meg Olaszországban.
1: Az voltál ismertebb akkor még, igen, a magyarok előtt?
2: Hát hogyne, igen, Európában a Kendi márkanév mindenkinek mond valamit, és jelent valamit, és hát ezen keresztül a piacra való belépését is. Kínai modell egyébként, tehát több kínai cég teszi ezt, hogy Európában már létező vállalkozásokat vásárol meg, és a technológiájával együtt fejleszti, működteti, építi fel, és integrálja a saját lehetőségeit. Bocsánat. És építi fel a saját márkáját is. Hát ez történik a HR vonatkozásában is, most már ugye Európában, szerintem minden országban jelen vagyunk, a részesedéseink is nőnek, és a kétszámjegyűség az a minimum elvárás, ahova el kell jutni, és ahova szeretett volna a cég eljutni. A Kendi márkával együtt, aminek ugye a folyamatos minőségi átalakítása is megtörtént, most a New Candy-nél azt tudom mondani, hogy minden termékünk ugyanolyan minőségben készül, mint a HR professzionális készülékei, tehát egy magas színvonalon. Tehát gyakorlatilag ez a HR építkezés, ez elindult, Európában is tart, és remélhetőleg viszonylag rövid időn belül.
1: Bizonyára más az ázsiai felhasználó, más az amerikai felhasználó, és más az európai felhasználó, más a magyar felhasználó. Mit vár el a magyar vásárló, vagy az európai felhasználó egy HR-től? Mit kell, hogy tudjon most 2026-ban? Vagyis az a fehér áru, ami ugye nagyon sok kis szegmensből áll, az mit kell, hogy tükrözze, mit kell, hogy közvetítsen?
2: Én azt gondolom, hogy ugye alapvetően ezek a készülékek igényeket szolgálnak ki, szükségleteket.
1: Beszélünk hozzájuk.
2: Igen, igen, hát valahol mindenképpen vagy így, vagy úgy. Tehát szükségleteinket elégítik ki, és akkor jó, hogyha ezt minél észrevétlenebbül teszik. Minél egyszerű felhasználási kereteken belül tudnak ezek működni. Ezt várják el, a biztonságot, megfelelő hátteret. Ugye nagyon fontos az, hogy egy márkának nem csak maga terméke jelenti a márkát, hanem az is, hogy milyen szolgáltatási háttere van. Ezt mi a HR-nél úgymond első helyre emeltük most, mert hiszen jó terméket nagyon sokan tudnak gyártani, szuper termékeket, szépet, jó minőségben, viszont mi úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatásunkat fogjuk nagyon magas szintre emelni, és ennek megfelelően egy olyan szerviz hátteret építettünk ki, amiben 30 magyarországi szerződött partnerrel, nagyon komoly KPI rendszerrel velük szemben, vagy velük együtt működünk annak érdekében, hogy mondjuk, hogyha valakinek problémája keletkezik, elromlik a készülék, akkor 8 órán belül biztos, hogy megkeressük és felveszük vele a kapcsolatot, és hogy a javítási intervallumot is igyekszünk a lehető legminimálisabbra rögzíteni. Tehát, bocsánat, csak hogyha azt akarom, egy biztonságos háttér, egy stabilitás és az észrevétlen működés.
1: Hát ugye ez azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, aztán majd arra is rákérdezek, hogy ezeknek a szakembereknek az edukációja hogyan történik, vagy hol történik, hiszen akkor, amikor a kínai autók vagy a kínai motorok megjelentek a világon, Magyarországon, akkor a tamáskodók, vagy azok, akik egyből nem szerelmesedtek beléjük, azok azt mondták, hogy jó, szép, nagy ablaka van, meg nagy hűtőrácsa van, meg nagyon jól megy, meg könnyű. Na de mi van akkor, ha ezekkel valami probléma van? Vagyis az volt a legfontosabb probléma, hogy ha el kell vinni a szerelőhöz, akkor ott a szaki, melyik szaki fog állni majd egy csavarhúzóval a kezében, és ezt hogy fogja tudni megoldani? Ez hogy működik ma?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez múlt idő. Tehát mostanra minden olyan neves márka, ami most így Kínából említendő, már rendelkezik azokkal a hátterekkel, hogy ugye a szerviz hátteret, az ellátást és láncot ebben a formában is ki tudja szolgálni. Másfelől rengeteg garanciát nyújtanak. Tehát, hogyha megnézzük, ha már autó...
1: Mint az autóknál is?
2: Igen, tehát én most az autó, pont az autókat akartam említeni.
1: Mennyi? Egy millió kilométer,
2: tehát gyakorlatilag itt nem vezetünk. Tehát a háztartási gépek vonatkozásában is megvan ugyanez, hogy mi bátran vállaljuk a készülékeinkért a felelősséget. Például van egy direct motion motorunk, ugye a mégszín nélkül hajtás, direkt meghajtást jelent. Ez erre a motorra mi 25 év garanciát vállalunk, ennyire teszteltük, tehát kiállta a próbát, és merjük is vállalni. Tehát ez így egy nagyon fontos. Vagy egyébként alapként egy regisztráció ellenében, ami nem kerül semmibe, plusz egy év garanciát biztosítunk mind a Kendi, mind pedig a HR készülékeinkhez. Tehát ez elérhető a fogyasztók számára. Bátran vállaljuk, mert bízunk a készülékeinkben, és valójában egyébként ez a szerviz háttér, amit kialakítottunk, az azért nagyon-nagyon fontos, hogy az életciklusát is ki tudjuk tolni a gépeknek. Tehát nem csak az alatt az idő alatt, ami kötelezettségünk van, biztosítunk valamit, mert muszáj, hanem mi létrehoztunk egy olyan platformot, weboldalakat a szerelő partnereink számára, akik megyénként egyébként elérhetők, lehívhatók, hogy a mi készülékeinket melyik szerelő javítja, illetve melyik vállalkozás javítja, és oda egyébként a garanciaidőn túl is be lehet jelentkezni, bármilyen kérdés van, ott föl lehet venni a kapcsolatot. Tehát mi létrehoztunk egy hidat, ami egyébként nem létezik, és ezzel a szervizszolgáltatással azt is próbáljuk kiküszöbölni, hogy nagyon sok úgymond nyerészkedő is ül a vonaton, akik egyébként úgy hirdetik magukat, hogy márkaszervizek. Na, a mi márkaszervizünk egyértelműen
1: megkülönböztethető. Hát az első buktánál már valószínűleg az ember el fogja tudni dönteni.
2: Hát igen, csak sokáig sajnos rányomja a márkájára a bélyegét, amíg a fogyasztó nincs tisztában az, hogy valójában nem a hivatalos márkaszervizzel.
1: A háztartási szemben gépekre fókuszálva még mindig a hűtőgép a zászlós hajó?
2: Hát a hűtés. Igen, az nagyon erős a mi kategóriánkban, főleg ugye a multidoor, tehát a több ajtós készülékek területén vagyunk erősek, de most már a mosás is, mosogatásban is.
1: Ez
2: is
1: a több ajtós, amikor kinyitod, mint a szekrény ajtót?
2: Igen.
1: Nyílik?
2: Igen, valaki úgy hívja, hogy gardrop hűtő. Ez aranyos, de igen, tehát ezek a több ajtós készülékek, aminek vagy két ajtaja van fönt, vagy a side-by-side-ok, vagy két ajtó fönt, két fiók lent, ugye a French doorok, tehát hogy különböző megoldások, kinek milyen igénye van, az szerint válogatott a készülékeink között.
1: Amikor egy konyhát vagy egy háztartást föl kell építeni, akkor mondjuk a HR, ez a kínai innováció alkalmas arra, vagy tudja azt biztosítani, hogy az utolsó, első szögtől az utolsóig mindent?
2: Hát ez azt gondolom, hogy igen, ez nagyon jó kérdés. A kínai márkákra nagyon jellemző az, hogy átócettig szeretnek dolgozni, tehát szeretik biztosítani mondjuk akkor a mi szempontunkból a hűtés lehetőség, a mosás, a főzés, és igen, lefedjük, tehát a válasz igen. Plusz ugye elérhető a márkánk alatt légkondicionáló berendezés, hőszivattyú, minden mindenféle olyan ipari technológia is egyébként, ami a háztartásokban felhasználható, ez megjelenik, és nyilván van olyan cég, kínai cég, aki ebben az üzletágban is működik, de már autót is próbál gyártani, tehát és nem is rosszul.
1: És ugye nagyon fontos szempont, ilyenkor mindig arról is kell egy picit beszélni, hogy zöldség, karbonlábnyom, energiahasználat, ami a mai világban különösen fontos.
2: Így van, hát ez fő fókusz nálunk is, tehát gyakorlatilag ugye, hogy mindezeknek a csökkentése, tehát az energiahatékony működések biztosítása, meg a fenntarthatóság, tehát hogy a készülékek, ugye sokszor jön az, hogy 3-4-5 évre gyártanak most már csak ilyen készülékeket, hát itt ez inkább a fogyasztói szokások megváltozásával határozható meg jobban. Régen egy hetente egyszer mosott a család, hétvégén kihúzták, aztán visszatolták, rápakoltak mindent, amit kellett, most meg napi kétszer, háromszor megy, mert a gyerek elmegy egy edzésre, egy 15 perces program.
1: Nekem hát az csak élet, ez csak, ahogy igen, megkívánja.
2: Hát felgyorsult minden. Tehát most jelen pillanatban el is azt tudom mondani, hogy egy 3-4 éves készülék, az több mint 20 éves kapacitás, illetve felhasználási sorozatot fut le a régi készülékekhez képest ennyi ciklus alatt. De természetesen mi nem tervezzük azt, hogy a készülék 3-4-5 év után romoljon el, hanem arra is fókuszálunk, hogy ezek fenntarthatóan tudjanak működni, és ezért biztosítjuk a hátteret is.
1: Ugye, amikor egy hűtőszekrényt választunk, akkor nagyon fontos dolog megnézni az energiaszintet, és akkor igen, különféle csíkok vannak, hosszabb, rövidebb. Itt is megvan ez a pozícionálás a HR-nél?
2: Az energiahatékonysága? Hát hogyne, természetesen. Tehát törekszünk a lehető leghatékonyabb energiahatékonysággal működtetni a készülékeinket. Ez a versenynek is egyébként az egyik alapeleme, tehát azért a fogyasztók most már nagyon környezettudatosak, így választanak, főleg ugye, amikor most halljuk magunk körül azt, hogy kapcsold le a villanyt, sőt, most már be se kapcsoljuk. Tehát, hogy alapvetően szükséges az, hogy a háztartásoknak az energiafelhasználása az minél alacsonyabb
1: szintű. Ezek már telefonról távirányíthatóak, tehát az okos készülékek. Igen, egy okos házban pedig egy okos készülék az okos tud lenni.
2: Nagyon egyszerűen integrálható, igen, megfelelő biztonságtechnikával természetesen rendelkezik a mi szoftverünk. Ez az Aeon alkalmazás, mint említettem korábban. Ugye itt a készülék vezérlése is lehetővé válik, akár a nappaliból tudok irányítani a dolgokat, amihez éppen fizikailag nem kell hozzányom, át tudok alakítani programokat, illetve amit mondtam, hogy a figyelmeztetéseket kapom róla, hogy látszik az, hogy a készülék

0: Elmondod.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy nagy dobás ez az egész, amit most mögöttünk van, hiszen egy másfél évvel ezelőtt indultunk el egy teljesen új elképzelési stratégiával Magyarországon. Én azt gondolom, hogy most már megalapoztuk azt, hogy a HR látszik, láthatóvá vált, az üzletekben megjelentünk, és valóban azt a prémium szintet, amit szeretnénk megmutatni, az különböző speciális mosótornyokkal, mondjuk így, és akkor nem mondtam el még semmit, de mégis tettem jelzést, olyan komplex ajánlatokkal, ami készülékben mondjuk nem csak kettő dob van, hanem négy adott esetben, és ezeknek a működtetése.
0: Család minden tagjának van egy dobja, egy saját dobja.
1: Így, a speciális igényeket egyszerre tud kielégíteni, ami szerintem egy nagyszerű dolog, tehát ezek nyilván már egy picit ilyen vájtfülűség irányába léptetnek el bennünket, de én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan prémium megoldást fogunk kínálni, ami a fogyasztóknak az előnyére, illetve hasznára fog szolgálni.
0: Köszönöm szépen az információkat. Huczka István volt a vendégem, a HR Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délmúlt egy perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Sorozatban a harmadik hónapban termelt többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524,3 milliárd szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is, hiszen soha nem volt még ekkora egyszer havi plusz az államháztartásban. Országos ellenőrzés

0: Ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjednek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt. A BRFK a Telex kérdésére azt írta, hogy a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk, hogy a történteket teljes körűen tisztázzák. Egy fiatal még tegnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedolgozhatták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő pedig egy videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. Az országos mentőszolgálat azt reagálta, hogy komolyan veszik az eseteket és megvizsgálják. Tegnap este a Sziget is reagált a történtekre. Ők elmondták, hogy évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátóegységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Rekordot döntött a magyar 20 évesek átlagos megtakarítása. A KNTH ifjúsági index második negyedéves felmérése szerint a megtakarítások nagysága már átlagosan 980 ezer forint a 19-29 évesek körében. Az első negyedévben ez az összeg csupán 640 ezer forint volt. A kutatásból kiderült, hogy a 20 évesek 56%-a rendelkezik valamilyen megtakarítással. Közülük 26% banki megtakarítási terméket használ, további 30% pedig más formában takarít meg. A fiatalok elsősorban hosszú távú megtakarítási céljaik megvalósítására készülnek. A lakásvásárlást a válaszadók 46%-a, az utazást 42%, míg az autóvásárlást 36% nevezte meg a takarékoskodás céljaként. Átlagosan 115 ezer forintot takarítottak meg egy hónap alatt. A megtakarítani nem tudókkal együtt 62 ezer forint volt az átlagos félretett összeg a teljes mintám.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX egy enyhe 1%-ot gyengül 148.395 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd forintot, a bluechipek vegyesen teljesítenek, a MOL 0,8%-ot erősödik 4690 forintra, most pár pontot lejjebb jött. Az OTP már 1,3%-os mínuszban 46.260 forinton, a Richter rallizik 2%-kal megy föl az árfolyam 12.560 forintra, a Magyar Telekom egy pár pontos 3%-os gyengülésben 2688 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai tőzsdeindexekkel. Nos, itt is többnyire vegyes a kép. A londoni FTSE 3%-os mínuszban, a frankfurti DAX 4%-ot erősödik, a párizsi CAC-on 1%-ot gyengül csupán, a milánói börze pár pontos pluszban, ahogy a madridi IBEX is, az madridi IBEX-éken stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 60 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 314 forint 70 fillért kérnek, 1,1554 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Újra emelkednek az olajárak, 84 dollár 60 centen a Brent jegyzésára, a WTI pedig 79 dollár fölött ismételten, igaz csak pár centtel.
1: Időjárás jelentés.
0: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20 és 29 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Augusztus 21-én lesz a jubileumi 5. Folpark Táncház Fesztivál a Budapest Parkban. Két vendégem a stúdióban, Ferenc Sándor a Budapest Park képviseletében. Szervusz Sándor!
2: Sziasztok!
1: És Berán István a Táncház Egyesület ügyvezetője. Szervusz István, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Örülök a jelenlétünknek.
1: Hát na, én meg még sokkal jobban képzeltem, mit csináltam volna a következő 20 percben, ha nem vagytok itt. Azért jó rátok nézni, mert a Sanyin egyáltalán nem látszik, hogy a néptánc megérintette őt valamilyen szinten, tehát abszolút úgy néz ki, mint egy mai fiatal, kis tetkókkal, trikó, mert nyárva meleg van, kicsit torzomborz, de rövid haj. Viszont István, hát te olyan vagy, mint a nagykönyvben. Nagy bajusz, kicsit olyan szép, hosszú, őszes haj hátul. Mióta vagy a táncház mozgalomban?
3: Hát nagyon régóta már, hát igazság szerint a...
1: Úgy is kérdezhetem, hogy hány húrt cseréltek azóta a hegedűn, vagy fuvókát a klarinéton.
3: Igen, hát sokat. Hát a 70-es évek vége óta, de igazából úgy az indulástól fogva már tudok róla, és akkor ért az első komolyabb flash, annak ellenére, hogy Kodály módszert szerint tanultam zenélni, de...
1: Mindenki úgy tanult 60-as években, 70-es években.
3: Hát ez így van, de valahogy ennek az élménye ez nem vert orrba. Az volt a szerencsém, mint mindenhez kell szerencse, hogy kivel jár egy osztályba az ember, vagy nem tudom. És Éri Péter lett az osztálytársam a fényképészipari tanulóiskolába érettségi után, és akkor ő akkoriban már a Sebő együttesben játszott, és ő csábított el, mert látta, hogy érdekel ez a dolog, és akkor ő úgy lökött egyet ezen, és hát itt vagyok.
1: Azóta. Annak idején miért a klarinétot választottad?
3: Hát igazából én szaxofonon próbáltam kezdeni, abszolút amatőrként, még középiskolás koromban, mert a jazz érdekelt nagyon. Ott voltam a...
1: A szaxofon meg olyan cool volt, olyan amerikai volt.
3: Abszolút, igen, és ott voltam az Erkel Színházban 72 őszén, amikor a Cannonball Adderley Dizzy Gillespie játszottak, és ez annyira megfogott engem. És aztán egy nagyszerű szaxofon tanár a Vasutas Szakszervezet Zeneiskolájában látta, hogy én nem a vendéglátóipar irányába szeretnék menni, és mondta, hogy menjek el állami zeneiskolába klarinétozni, tanulni, és hogyha utána akarok szaxofonozni, az már nem lesz nehéz. És akkor hát ez így jött, és közbe kaptam ezt a hókost a népzenétől.
1: De annak is, arra is bizonyára voltak hatások, ami miatt arrafelé fordultál.
3: Egyértelmű, mert azt mai napig is azt gondolom, hogy a népzene, a néptánc, ugye ez egy városból kiinduló dolog, és nem véletlen, tehát az egyik nagy motiváció az volt, hogy nagyon hamar felfedeztük, hogy lehet improvizálni, lehet a stílus kereteken belül, ami nem nehézség, hanem inkább segítség.
1: Tehát, hát, hogy, amit egyébként autentikus környezetben lépten nyomon percről percre naponta megcsináltak.
3: Hát meg hát, pont ez a varázs. Erről
1: szólt.
3: Így van, pont ez a varázs kapott el engem is, tehát hogy viszonylag kevés motivumkincsel már ki tudom magam fejezni, és én szerintem ez a mai napig hat, táncban is, zenében is, hogy viszonylag kevés a kötöttség. Nyilván egy stíluson belül marad az ember, amikor egy adott tájegység tánca vagy zenéje szól, de folyamatban zajlik, és ez tényleg alkalmas arra, hogy örömünk, bánatunk, gyászunk, a párkapcsolatban való ismerkedés, mindenféle, tehát hogy megmutassam, hogy mit tudok, ez mind erről szól.
1: Sanyi, ugye ez az 5. alkalom, azt mondtad jubileumi, hát persze az 5 is lehet jubileumi. Ott voltál az elsőnél is?
2: Abszolút.
1: Az első indulásánál is.
2: Igen.
1: Mekkora motoszkált bennetek valami félelem, hogy mondjuk a Budapest Parkba, ott, ahol egyébként teljesen más jellegű muzsika szól, úgy szocializálódtak a fiatalok, vagy az idősebbek is, hogy ahol mennek, akkor valami más kapnak, akkor egyszer csak betesznek egy fehér hollót.
2: Akkor már nem féltünk, mert ugye az első táncház fesztiválunk az 21-ben volt, viszont a táncházas kezdeményezésünk 19-ben indult, Szabó Balázsék szülinapi koncertje után is, addigra már volt egy olyan rutinunk, amit úgy éreztük, hogy egy magasabb szintet tudjuk emelni. Annyi ilyen kis törekvés volt bennünk, nem is félelem, törekvés, hogy méltóképp tudjuk képviselni azt, amit a Táncház Egyesület csinál minden alkalommal évről évre, és hát büszkén mondhatjuk, hogy így szépen megugrottuk ezt a feladatot, mert mondhatjuk, hogy talán a második ilyen legnagyobb táncházas rendezvény így a nyáron, úgyhogy ez igazán nagy büszkeség nekünk.
1: Hát elnézve az elmúlt évek fényképeit, éppen csak a kerítésen nem lógtak az emberek, tehát olyan hihetetlen szeretettel mentek oda és táncolták végig az éjszakát, mert ugye ez egy nagyon különleges rendezvény.
2: Igen, olyan szempontból más, hogy ez 10 után kezdődik, mindig lekövet egy koncertet alapvetően a táncház, és így a Folk Park esetében sincs ez másképp. 10 órakor kezdődik, úgyhogy belevágunk az éjszakába, és egészen hajnalig, amíg az utolsó párna fel nem adja a táncolást, és véget nem ér a mulatság.
1: De hát azért a szerkesztése ennek az egésznek az nem adhok jelleggel történt, hiszen 10 óráig is történik valami érdekes dolog, és így kapcsolódik össze a fehérje a sárgájával.
2: Igen, az idei év az azért is nagyon különleges, mert most kifejezetten egy ilyen népzenei tematikájú koncertet tud lekövetni az úgynevezett After Party, a Folk Park Táncház Fesztivál, ugyanis a Bagosi Brothers Company fogja nekünk a Csillag az égen showját elhozni, amúgy egy ilyen népzenei szempontból áthangszerelt és táncosokkal tarkított előadás, úgyhogy ez egy igazából kerek napként definiálható dolog, egészen estétől hajnalig. Mert ugye, bocsánat, fontos elmondani, hogy tehát a koncertre érkezők automatikusan maradhatnak és részt vehetnek a fesztiválon.
1: István, te, aki autentikus népzenét játszol, mit szólsz ehhez a crossoverséghez, ehhez a kollaborációhoz, ami az elmúlt években azért szerencsére a magyar könnyűzenei életet is jellemzi, hogy egyre több fiatal fiú, lány ragad. Lehet, hogy még az elektromos gitárokat is ragadja, de megjelennek a népi ízek és a népi felhangok, ugye, mint a Bagosi Brothers esetében is. Mennyire segíti ez mondjuk a néptánc és a néptáncház mozgalmat?
3: Hát igazából én ennek nagyon örülök röviden, tehát ahogy mondtam is, hogy én magam is más műfajból érkeztem, és nagyon érdekes, hogy van átjárás. Tehát persze a szűk szakmán belül ott egyfajta ilyen, most viccesen mondom, folklórrendőrség működik. Tehát nem mindenki örül annak, hogyha ehhez a szent tehénhez valaki így úgy amúgy hozzá.
1: Hát igen, ez az autentikusság kérdése, hogy mennyire maradjunk meg, vagy nem maradjunk meg.
3: Igen, de mondjuk én szerintem elég, ha mondjuk Dress Mihályra, Dress Misire utalok, Borbé Mihályra, tehát a jazz világában is vannak olyan alkotók, Lukács Miklós, Balogh Kálmán, stb., akik olyan szinten használják fel tényleg a legtudományosabb értelemben folklorizmusként a folklort, és úgy ágyazzák be a saját zenéjükbe, hogy valóban az invenció, a mélység, a minőség ordít. Emiatt, és hát nem csak ők, vannak, akik a könnyebb műfajokban is komolyan gondolják. Hát emlékszem rá, hogy jó pár évvel ezelőtt a Táncház találkozón a Csík zenekar volt a vendégünk, és ők elhívták például Ruzsa Magdit. Neki ez annyira természetes dolog volt, de ahogy Sanyi is mondja, a Szabó Balázséknak is. El kell mondjam, hogy Sanyiék kerestek meg bennünket.
1: Ez egyébként korábban meg kellett volna kérdeznem, nem, hogy a kollaboráció az hogyan jött létre.
3: És mi nagyon örültünk ennek mindenképpen, hiszen írva is az van a mi egyesületünknek a alapszabályában, hogy mi minden olyan értelmes dologban keressük az együttműködést, ami nem föltétlen kommersz, ami a minőséget figyelembe veszi. Itt ugye egy tömegrendezvényről van szó, tehát itt nagyon fontosak a gazdasági mutatók, meg tényleg bevételt is produkálni kell, ki kell fizetni ugye az összes szereplőt, stb. Ugye 3 zenekar, 3-4 pár tánctanító, még táncegyütteseket is hívunk. hogy így vegyenek részt a közös táncban. Tehát nagyon sok szempont létezik, de mi nagyon nagy örömmel vágtunk ebbe bele, és én úgy gondolom, hogy ez most már igazából a Folk Park Fesztivál, ez ugyan az ötödik, de az együttműködésünk már jóval korábbi.
1: Sanyi, hogyan fog fölépülni a 10 órától az este? Istvánék végül fönt lesznek reggel 6 óráig a színpadon, és csak, neki csak mindig. fújja.
2: Valahogy így, mindig kitartanak, és az utolsó, igen, utolsó muzsika szóig ott vannak. Hát igen, igazából ez mutatja így az együttműködés, hogy ezt együtt csináljuk, együtt gondolkodunk ebben. Így születik meg a program is, tehát mi abszolút támaszkodunk az ő szakmai tudásukra, maximum ilyen parképviselet szempontjából adunk ilyen esetleg irányokat, javaslatokat, hogy mi az a line-up például, amit szeretnénk, és a standard az nagy részt mindig ugyanaz, 10 órakor elkezdődik mind a 3 tánctéren a muzsikálás és a táncoktatás különböző oktatókkal, és ugye 3 zenekar lép fel évről évre, így nyilván kiszolgálva a táncteret. Idén a Sarjó Banda, a Romanodrom és a Zurgó fog zenélni nálunk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó mulatság kerekedik, úgyhogy érdemes lesz bejárni a parknak a tereit, mert ugye ilyenkor az egész park forba öltözik.
1: Azt tőled kell, vagy az Istvántól megkérdeznem, hogy miért pont ez a 3 zenekar?
3: Elmondom én, mert igazából valóban ez az elgondolás már régóta működik, ugyanis van ugyebár az Amarodrom, ők autentikus folklort muzsikálnak, illetve a tánc is hozzá abszolút az. Ennek is megvan a maga közönsége, tehát megvan a maga vonzereje, de igazából bárki beállhat, és nagyon szívesen be is állnak, mert a lépésmesterek úgy tanítják a táncot, tehát bevezetik igazából a teljesen laikusokat.
1: Az első bálózókat is.
3: Hát így van, így van. A Zurgó együttes, ők nagyon-nagyon régi táncházas zenekar, ők alapvetően moldvai muzsikát játszanak. Ennek a túlnyomó része körtánc, vagy lánctánc, amiben szintén nagyon könnyű beállni. Tehát ez a meggondolás, hogy ők a nagy színpadon, a nagy tánctérben muzsikálnak, illetve a nagy színpadon.
1: Fönn fognak Sanyi muzsikálni a nagy színpadon? Vagy lent a közönség között? Mert azért annak van egy bája, amikor lent van a közönség szintjén a zenekar.
2: Alapvetően igen, most van egy ilyen technikai helyzet, amit át kell egyébként hidalnunk, erről még Pityú veletek sem beszéltünk, úgyhogy meglepetés, de megoldjuk. Nem, lényegében az van, hogy a Bagosi Brothers Company ugye 2 estét fog nálunk tölteni, és most a koncertet követően átépítés zajlik majd gondoltam. A színpadon. Ezért most nem a színpadon fog zenélni a zenekar, de megtaláljuk neki a megfelelő spotot úgy, ahogy egyébként a többi táncteren is.
3: Igazából ennek nincs olyan szempontból jelentősége, hogyha jó a hangosítás, akkor szinte mindegy, mert ez ugye nem föltétlen látványpékség.
1: Igen, hanem... csak akkor, amikor egy autentikus táncházra gondolunk, vagy népzenei előadásra gondolunk, akkor az én fejemben mindig ott van a zenekar, és a zenekar mellett táncolnak, és megvan az a közös lélegzés, a kikacsintás, a prímás hogyan viszi tovább, hogyan fújjátok tovább. Tehát...
3: Ez így van. A Sarjú Banda például ugye ők...
1: Ők a harmadik zenekar.
3: Ők a harmadik Igen. zenekar, ők nagyon fiatalok, és igazából a magyar nyelvterület magyar páros táncaira, persze van ott szóló legényes, van karikázó, mindenféle, de alapvetően ők a páros táncokra specializálódnak. Ők aztán tényleg a közönség orrában vagy szeme előtt fognak muzsikálni. Én azt gondolom, hogy amikor a nagy színpadon játszottak tavaly például a kollégák, igazából nem volt ebből semmi gond. Mert azért tehát közvetlenül látják, meg vannak világítva. Aztán persze, hogy halad előre az este, akkor persze előfordul, hogy egyik helyszínről a másikra csoportosítjuk, átcsábítjuk a közönséget, és akkor aztán tényleg ereszdel a hajam.
1: Bizonyára lesznek olyanok, akik még életükben soha nem táncoltak ilyen táncot. De elhatározták, hogy elmennek. De azért egy picit tartanak attól, hogy most oda megy, hogy fog bénázni, meg mit fognak szólni, meg hogyan lesz, meg kimutatja meg nekem. Őket hogyan tudjátok segíteni?
3: Ez teljesen reális gondolat, ugyanakkor mi minden lehetséges helyen elmondjuk, hogy a lépésmestereink olyan képzett.
1: Szép kifejezés.
3: Nagyon, igen, egyébként ezt ők találták ki. Igen? Nem viccelek, igen.
1: Csak annyira mutattál, érted?
3: Igen. Mert hát mi tánctanítónak, tánctanárnak, vagy ilyesminek neveztük ezeket a táncházas embereket, és ez a lépésmester zseniális kifejezés. Ők birtokában vannak annak a tudásnak, hogy egy teljesen laikust hogyan lehet bevonni, hogy most nem szólnak rá, hogy tedd feljebb egy kicsit a jobb kezedet, vagy mit tudom én, el ne engedd a lányt, mert az szabálytalan.
1: Elviszi a másik.
3: Nincsenek ilyenek, hanem igazából egy beavatás zajlik, és amellett természetesen, aki már gyakorló táncos, az pedig nyugodtan táncolhat. Hát az én valóban elég hosszú pályafutásom során nagyon kevés olyanra emlékszem, hogy bárki megszólta volna az újonnan érkezőt, mert mindannyiunknak valahogy az a célja, hogy beavassuk, hogy élje át velünk együtt ugyanazt, amit mi szeretünk.
1: Milyen ruhába kell menni?
3: Hétköznapi ruhába.
1: Cipő, abszolút. Milyen legyen a cipő?
3: Hát a cipő az legyen kényelmes.
1: Igazán... Kopogjon vagy puhatalpú?
3: Ilyen is, olyan is. Tehát aki jól esik, az nyugodtan táncos csizmát húz. A lépésmestereink például teljesen hétköznapi félcipőbe. Persze van a lányoknak ez az úgynevezett karaktercipő, amit nagyon szeretnek, vagy van ennek a puha változata, aminek a tutyi a neve. De egyébként nincsen semmilyen különlegeség. Mondjuk papucsba nem kényelmes. Igen.
1: Nem csak kényelmes, balesetveszélyes is.
3: Hát az is talán, az és emellem. Akkor ilyenkor lerúgják, akkor jönnek a vízholyagok a talpra, ez teljesen mindennapos dolog.
1: Sanyi, még egy utolsó információ, ami praktikus információ tud lenni. Ha valaki nem akar a koncertre menni, akkor ő azért utána el tud menni a 5. nagy találkozóra. Mibe kerül majd a jegyár, vagy ha komplex jegyár van, akkor ez hogy néz ki?
2: Hát abszolút, igazából az van, amúgy mondtam az elején is, hogy a koncertre érkezők ők maradhatnak, de egyébként ugyanúgy tudnak jegyet vásárolni a 10 után kezdődő mulatságra, mint ahogy egyébként minden afterpartingnál is van, úgyhogy ez a metódus. Különböző árlépcsők vannak, érdemes megnézni a budapestpark.hu-n. Akinek van kedve és a koncerttel alapozna erre a mulatságra, vagy ott így asszimilálódna, azt így várjuk sok szeretettel, de aki csak az éjszakába csapna bele, annak is ott a lehetőség.
1: Tehát akkor a Budapest Park, de 3 helyszín, 3 zenekar, 3 különféle táncmetódus megtanulására van lehetősége, és hát tényleg, ahogy mondtátok, addig, ameddig igény van rá. Hajnali 2-3-ig mondjuk a zenekarokat. Egyáltalán nem fogom irigyelni, mert azért nekik ott kell. A zenekarok nagyon szeretik?
3: Nagyon imádják, és igazából a kiválaszt, tehát mi azt tapasztaljuk, hogy követik, tudják, és alig várják, hogy ők is sorra kerüljenek. Ezt komolyan mondom, és ez egy nagyon nagy öröm nekünk.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok. Ferenc Sándor és Berán István voltak a vendégeim, mert hogy augusztus 21-én, az egy pénteki nap.
2: Ez egy pénteki nap.
1: Lesz a jubileumi 5. Folpark Táncház Fesztivál, hát hol máshol, a Budapest Parkban. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük.
3: Mi is köszönjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy múlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Sorozatban a harmadik hónapban termel többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban 524,3 milliárd szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenlegadatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Soha nem volt még ekkora egyszer havi plusz az államháztartásban. Országos ellenőrzést tartott a játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjednek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. €1500 milliárd spórolt az állam a forint erősödésén. Ez az átértékelődési nyereség annak köszönhető, hogy a forint az év első felében jelentősen mintegy 7%-kal felértékelődött, amire korábban soha nem volt példa. Ez a nyereség egyelőre csak papíron létezik. Az állam majd a devizakötvények lejártakor tudja realizálni azt. Ugyanakkor a központi költségvetés teljes adóssága így is 2500 milliárd forinttal emelkedett az első fél évben, és elérte a 63.000 milliárd forintot. Rekordot döntött a magyar 20 évesek átlagos megtakarítása. A K&H ifjúsági index második negyedéves felmérése szerint a megtakarítások nagysága már átlagosan 980 ezer forint a 19 és 29 évesek között. Az első negyedévben ez az összeg 640 ezer forint volt. A kutatásból kiderült, hogy a 20 évesek 56%-a rendelkezik valamilyen megtakarítással. Közülük 26% banki megtakarítási terméket használ, további 30% pedig más formában takarít meg. A fiatalok elsősorban hosszú távú megtakarítási céljaik megvalósítására készülnek. A lakásvásárlást a válaszadók 46%-a, az utazást 42%, míg az autóvásárlást 36% nevezte meg a takarékoskodás céljaként. Átlagosan 115 ezer forintot takarítottak meg egy hónap alatt. A megtakarítani nem tudókkal együtt 62 ezer forint volt az átlagos félretett összeg a teljes mintán.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-ot gyengül 148.430 pontig. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,7%-os drágulásban 4.686 forinton, az OTP 1,3%-ot gyengül 46.300 forintig, a Richter árfolyama már 2,1%-os erősödésben 12.580 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 6%-kal megy lefelé 2.680 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, mert ott vegyes volt eddig a hangulat, és ez most is így van. A londoni FTSE egyedül most éppen mínuszban 0,2%-kal, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnál, a német DAX index 0,4%-kal korrigál felfelé, a milánói börze egy pár pontos pluszban, csak úgy, mint a madridi IBEX. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 40 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 389 forintot. 1,1556 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Gyakorlatilag stagnálnak a kőolaj világpiaci árai is, egy pár centes emelkedés látszik. A Brent 84 dolláron, a hordonkénti jegyzésár, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 78 dollár 70 centen.
0: Időjárás jelentés.
3: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, az esőre még mindig várni kell. Ma szinte zavartalanul napos idő várható, az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki gomoly felhők, a határvidéken záporok is lehetnek. Az észak-nyugati vidékeken időnként megélénkülhet a szél, máshol viszont többnyire mérsékelt marad. Napközben 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket augusztus 19-e, 20-a, 21-e és 22-e Zamárdi Strandfesztivál. A főszervező a telefonvonal túlvégén, Lőben vagy Norbert. Szervusz Norbert!
2: Szia Sanyi, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mindig úgy izgulok, ezt a gombot meg kell nyomni, hogy új az asztal, hogy most jó gombot nyomok meg, vagy nem, de akkor ez most sikerült. Nos! Szóval nagyon szerencsés egyébként ez az időpont, hogy egy hosszú hétvégére esik. Érzitek?
2: Hát ez egy régi tervünk, régi vágyunk volt, amikor elindítottuk a Strandfesztivált 2013-ban, akkor is augusztus 20-át céloztuk meg. Időnként el kellett kalandoznunk erről az időpontról, de mindig jót tesz a fesztiválnak, hogyha egy ünnephez kapcsolódik egy másik fajta ünnep.
1: Hogy van Zamárdi azzal, hogy most már csak ti maradtatok meg nekik?
2: Hát ugye sokáig mindenféle indulatokat vagy érzelmeket kavart a fesztiválok jelenléte bármilyen településen Zamárdiban is, elsősorban akkor, amikor a Balatonszannak a hatalmas tömeg érkezett, és ezzel együtt még egy hónappal később a Strandfesztivál is. Aztán idővel azt hiszem, hogy azok is, akik nehezteltek emiatt rájöttek, hogy a városnak igazán jót tesz az, hogyha van élet. Balatonon jelenlévők, ahogy te is, én is azért látjuk azt, hogy nem minden fenékig tejfel, vagy nem teljesen olyan egyszerű a szezonban fenntartani azt a fajta turisztikai igényt, hogy tényleg sokan érkezzenek, és valóban élő legyen a település, úgyhogy most már azt hiszem, hogy nem csak, hogy megbarátkoztak velünk, hanem kifejezetten örülnek is neki, hozzátéve, hogy hát a strandnak a profilja az nagyon közel áll az átlagembernek az életérzéséhez, vagy stílusához, vagy ahhoz, amit szeretnek a hétköznapokban, úgyhogy ilyen szempontból valóban szeretnek minket.
1: Látogatószámot tekintve a strand hogyan és hol teljesít a Sandhoz képest?
2: Már nem emlékszem a Sandnak a számaira pontosan, de
1: csak úgy nagyságrendeket.
2: Most mi vagyunk a legnagyobbak abban az értelemben, hogy hát nyilván sok-sok igazán izgalmas esemény zajlik a Balaton körül, művészetek völgye, jazz piknik, Veszprém Fest, talán ez a három, ami hasonszörűnek mondható, ha nem is program tekintetében, hanem abban az értelemben, hogy zenei fesztiválok vagy összművészeti fesztiválok. Ebben a sorban mi azért elég erősnek számítunk, nagyjából napi 20-25 ezer vendéggel számolunk idén is.
1: Hát ugye abból a szempontból érdekes a dolog, vagy egy kicsit különleges ezt a gondolatsort követve, hogy ugye a Sand azért az egy bizonyos korosztályt célzott meg, és ahogy említetted volt, a Strandfesztivál pedig egy jobban kinyitott olló, a korfát tekintve sokkal nagyobb rétegeket tud elérni, és fog is majd elérni. Ez a koncepció maradt, és ez a koncepció idén hogyan fog megjelenni?
2: Abszolút maradt. Ugye 2013-ban, amikor elindult a fesztivál, sokáig azt éreztük, hogy a mi közönségünk a legfiatalabb a hazai fesztiválok közül, tényleg sokan egyfajta belépő fesztiválként tekintettek ránk. Ez köszönhető nyilván a zenei programnak is, de annak is, hogy azért Balatonra, Zamárdiba elmenni 3-4 napra, az sokak számára valóban egy nyaralás, tehát nem pusztán egy fesztivál helyszín, ami bárhol az országban elérhető, hanem vízpartján, gyönyörű helyen zajlik a miénk. És hát egy idő után azt kezdtük érezni, hogy az a közönség, akit mi a klasszikus értelmet első számú célközönségnek tartunk, azoknak az ollója, úgymond, elkezdett nyílni. Jöttek a szüleik is, hiszen a programban jó néhány olyan produkció szerepel, ami nekik is elérhető, vagy nekik is érdekes lehet. Így most már tényleg azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon szélesnek mutató közönség van jelen nálunk. És hát mondjuk zenei program terén, ami az első számú húzó ágazatnak mondható, persze sok-sok egyéb program van, amin mi a legtöbbet dolgozunk, de próbálunk azon dolgozni, hogy mondjuk a nulladik napon a nagy színpadokon egy elektronikus zenei profil lesz jelen Robin Schulz-szal, Timmy Trumpettel, jó néhány nagy ágyúval a világ körül, míg a másik színpadunkon pedig egy Retro Stars névre hallgató olyan program, ahol a 90-es, 2000-es évek nagy magyar neveivel találkozhat a közönség, úgyhogy tényleg egy igazán izgalmas olvasztó tégelyként tekinthetünk most már a Strandra.
1: De nem csak két színpad lesz, mint hogy nem is két színpad szokott lenni?
2: Így van, most az újításunk, hogy két nagy színpadunk van, teljesen azonos...
1: Egymás mellett hadd hallják egymást.
2: Hát abban bízunk, hogy nem nagyon fogják egymást zavarni, és abban is, hogy mondjuk Füredet vagy Tihany sem zavarják, hiszen a Balaton irányába szólnak egyébként ezek a színpadok, de ez teljesen azonos értékű színpad egymás mellett. Van egy két egyéb színpadunk különböző tematikával, és hát vagy 25-30 olyan plusz helyszín, ami ugyancsak zenei profillal bír, ami pedig az igazán nagy szerelmünk, hogy úgy mondjam, tavaly óta kitaláltuk azt, hogy Strand City néven elindítottunk egy olyan projektet, aminek az a szlogenje, hogy álmaid városa a Balaton partján, ugyanis mindenféle olyasmit próbáltunk összehozni a Balaton partjára, amit egy városban, az otthonunkban is nagyon szeretünk. Tehát itt a sulitól elkezdve a kultúrházon át, a diszkó, a kertmozi, még házasságkötőterem is van, rendőrség jelen van, tehát sok-sok olyan programhelyszín, amit mi úgy építünk fel, mint egy teszvesz városban, amikor az ember föl kell, rögtön egy tornaórával indítja a napját, és egészen késő estig tulajdonképpen mindent megtalál, amit szeretünk a hétköznapokban is.
1: Hogyan fog megjelenni a suli pontjuk például? Bár most már akkor nagyon közel lesz a tanévnyitó. Mindenki megveheti az irkát és a radírt.
2: Igen, hát a suli szótól azért nyilván meg lehet ijedni egy kicsit, pláne egy augusztus vége felé, de ez a suli, ez úgy néz ki, hogy történelemórát, nyelvtanórát tartunk, a nyelvtanóra az arról szól, hogy hogyan lehet helyesen káromkodni, mit jelentenek azok a szavak, amiket használunk. Zenetörténeti órát tart Venom, a Halott Pénznek a DJ-je. Tulajdonképpen csupa olyasmi, amit egy balatonparti iskolában, szabadtéren szívesen hallgat az ember.
1: Ugye mind a ketten használtuk azt a kitételt, hogy eléggé szélesre tárult az olló. Tudnál-e szélső értékeket mondani, mondjuk zenei stílusokat és előadókat tekintve?
2: Hát abszolút. Mondjuk ha említettem, hogy legendák is jelen vannak a fesztiválon, szeretjük megtalálni azt a vonalat, ami a klasszikus értelmevett célközönségünk számára biztos, hogy nem első számú hívószó, ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogyha meghallják ezeket a dalokat, akkor azért mindenkiben felébred valami fajta nosztalgia, mondjuk a Bikini, vagy Deák Bill Gyula, vagy Charlie esetében, akik szintén a vendégei lesznek a fesztiválnak. Úgyhogy azt remélem, hogy ez a fajta vonulat is igazán erősnek mondható, hogy a Bonanza Banzájból Hauber Zsolt a Bonanza Banzájos korszakot idézi meg egy másfél órás programmal, ami azt hiszem, hogy szintén egy izgalmas jelenetet hoz majd, de mondjuk az a Ria, akit sokan várnak, vagy a Halott Pénz nagy színpados produkciója, tulajdonképpen azon dolgoztunk, hogy a két nagy színpadon azok a produkciók, akik ma már arénát töltenek meg, vagy Budapest Park teltházasok, azok kivétel nélkül jelen legyenek, a Quimby-től a Kowalskin keresztül, Manuel, Analóg Balaton, Elefánt, tulajdonképpen nagyon nehéz olyat mondani, aki aktuálisan nagy közönséget vonz, és az idei strandfesztiválon ne lenne jelen.
1: Ne szerepelne, mert azért szerencsére elég sok lehetőség van, hogy ők azért megmutassák azt, amit tudnak Magyarországon, meg hát Magyarországon kívül is. Lesznek-e új fellépők, vagy ha lesznek, akkor milyen módon, vagy milyen szempontok alapján választjátok ki azokat, akik mondjuk most első strandozók lesznek?
2: Hát ebben például nekem nagyon sokat segítenek a gyerekeim, mert hogy ők kiskamaszok, nagykamaszok, tehát ilyen 15-20 év körül van mindegyikük, és ahhoz, hogy érezni tudjuk azt a kollégáimmal együtt, hogy az aktuálisan mindenki által ismert neveken túl kikre van még szükség, abban erre a korosztályra nekünk nagyon kell támaszkodni. Sok-sok olyan produkció lesz, akik még nem nagy színpadra termettek sok esetben, hanem mondjuk klubokat töltenek meg, de muszáj nyitott szemmel járni, mondok néhány, Vini, K. Kevin, Bruno és Spak, Hayes Tomika, sok-sok olyan név, akik elsősorban ezt a hip-hop vonalat erősítik, vagy képviselik, ami egyre erősebb idehaza is. De sok fesztiválon még nem találkozhatunk a neveikkel, nálunk viszont látszik az, hogy a közönség nagyon-nagyon boldog attól, hogy ebbe az irányba is elindultunk, és igazán komoly teret próbálunk adni nekik.
1: És gondolom, akiket felsoroltál nevek, egyikük sem több 18 évesnél.
2: Hát nem sokkal, igen, tehát amikor beszélgettem velük némelyikükkel, akkor általában azt mondja, jaj, de jó, apukám is szokott járni a fesztiváljátokra. Hát igen, végül is a gyermekeim korosztálya.
1: Igen, ugye az már egyértelmű, hogy ma egy ilyen fesztivált nem lehet úgy megcsinálni, hogy csak plusztán a zene szóljon, mindig egy összművészeti fesztivált kell kitalálni a szervezőknek, és akkor egy picit visszautalnék a City-re. Miért volt fontos, hogy a City-t így gondozzátok, és ennyire előtérbe tegyétek akkor, amikor voltak éppen a Strand, az egy zenei fesztivál?
2: Hát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok energiát és pénzt fordítunk olyan smire, amiről tudjuk, hogy önmagában nem jelentenek vonzerőt, tehát hiába sorolja fel az ember, hogy lesz suli, meg Duma színház és a többi. Az ember ezért nem vesz 20 000 forintos napi jegyet, vagy bármi hasonlót. Azonban az a meggyőződésünk, hogy egyrészt a közönség számára a helyszínen spontán kapott élmények azok többet érnek adott esetben, mint egy nagy koncert, és ebben szeretnénk egy kicsit mások lenni, mint a többi fesztivál. Hozzáteszem, hogy a többi fesztivál mindegyike azon dolgozik, hogy valami extrát adjon ettől. Persze. Ez a verseny teszi szépé a fesztiválok működését. És hát persze kicsit öncélú is ez a tevékenységünk, mert hogy azt gondolom, hogy pusztán koncertet szervezni most már az elmúlt 3 évtizedben, amióta mondjuk én ezzel foglalkozom, azt valószínűleg meguntuk volna már. Viszont építeni egy olyan várost, ahol ennyi minden történik, és elképzeled, hogy reggeltől estig hogyan fog kinézni a bioritmusa, vagy a napi programja egy ott jelenlévő 20 évesnek, az egy nagyon izgalmas kihívás, és most pont a színházi programot lapozgatom itt előttem, az például nem volt eddig, most a Víg Színházzal és a SIC produkcióval közösen jó néhány színházi produkciót is színpadra állítunk, ami azt remélem, hogy szintén egy nagy élményt hoz majd a közönségnek.
1: Bizony, mondjad?
2: Csak köhögtem, bocsánat.
1: Ja, bizonyára nem lesz kiírva, hogy nyitás reggel 10 órakor, de azért ezeket a programokat elhallgatva, megnézve a programfüzetet, itt azért valóban már délelőtt is, sőt, kora délután is vannak olyan programok. Szóval, hogy nyit a strand?
2: Alapvetően déltől vagyunk nyitva, tehát nyilván a kempingezők, akik egy hihetetlen kempingünk van, vízparti, full panorámás a Tihany irányába, tehát tényleg ott ébredni az eleve egy nagy élmény, tehát ők tulajdonképpen éjjel-nappal élvezhetik, a strandolás adta lehetőségeket. Az aktív programok viszont délben indulnak, napindító jógával, pilátesszel, pingpongversenyen, sok minden olyasmivel, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember egy strandon, egy fesztiválon jól érezze magát, és hát onnantól beindul az élet. A zenei programok pedig nagyjából 4-5 óra körül indulnak, addig inkább a csendesebb, társasozós, beszélgetős programoknak adunk teret.
1: Meddig tartanak a zenei programok?
2: Hajnal 4-ig idén, eddig hajnal 3-ig tartott, ez volt az egyetlen, amiért nagyon sokan háborogtak, hogy még egy órát maradtak volna, úgyhogy most kedveskedünk annyival a vendégeinknek, hogy hajnal 4-ig tud tartani a nagy színpadokon is egyébként, de az összes többi kis helyszínen is.
1: Hát 6 óráig meg nyugodtan csinálhatok egy ilyen silence diszkot, tudod, vagy fülhallgató mindenkinek a fülébe, a zene csak ott szól.
2: Akkor a kertetekben, Sanyi.
1: És akkor ezt meg lehet tenni. Praktikus információk, megközelítés, belépők, szóval olyan, ami könnyebbé teszi a odalátogatók életét.
2: Hát ami egy örömhír számunkra, persze nem akarom elkiabálni, ugye sokszor lehet elemzéseket olvasni, akár tőlem is a fesztiválok helyzetét tekintve. Mi most jobban állunk, mint egy évvel ezelőtt, tehát várhatóan egy nézőcsúccsal indul a fesztivál, sokkal több bérletet adtunk el, mint az előző években bármikor. Érdemes nyilván korán érkezni, ugye a vasútállomástól, hogyha valaki vonattal érkezik Zamárdiban, nagyjából 10-15 perc sét a fesztivál bejárata. Ugyan a nagy koncertek nagyjából este 8 körül kezdődnek, de az egy gyakori tapasztalat, hogy aki úgy számol, hogy majd beesek 8-kor, az sok esetben hát nehezen jut be.
1: Sorba kell állnia eléggé hosszan.
2: Így van, tehát ha nem is ott is magasságokban kell figyelmeztetni a közönséget, de azért azt várjuk, hogy minél korábban érkezzenek meg, és hát érdemes körülbenézni a fesztivál területén is, hiszen a strand nevéhez híven strandolni is lehet. Bejárattán mindenki kap egy olyan karszalagot, amit strandklubnak hívunk. Ennek az a lényege, hogy aki magára veszi és feliratkozik, aktiválja az ő regisztrációját, az a fesztivál területén millió kedvességgel, kedvezménnyel találkozhat, a bungee jumpingtól a pólóvásárláson át az ételekig, sok mindenre jogosít ez. Hát egy olyan közösséget próbálunk építeni, ami a strand esetében nem egy lehetetlen feladat, hiszen egy nagyon jó társaság a miénk.
1: És hát remélem ugyanúgy meg lesz a nagy bicikli parkoló, mert azért a környékről érkezők tavaly, meg tavaly előtt is nagyon helyesen, nagyon sokan szép számmal érkeztek kerékpárral.
2: Így van, bicikli megőrzőt a bejáratán üzemeltetünk idén is, és tényleg általában teltházban működik.
1: Szóval akkor 21-én van a kezdés, és...
2: 19.
1: Nem, 10, bocsánat, 19-én, az előző program volt 21-én. 19-én, 12-ig, hát jó időt, most nem tudom azt, hogy azért ennyire meleg ne legyen, de hát ugye nem az én kívánságom, de hát azért mindenki el tudja képzelni, hogy mikor érzi majd jól magát, remélhetőleg ezt ki tudjátok gurulni, ha nem, akkor úgyis mindenki fog majd sok vizet inni, meg ott van a Balaton, amiben lehet hűsölni, bár alacsonyabb a vízállás, de a Balaton még mindig fenomenálisan gyönyörű, és nagyon jó ott a partján eltölteni napokat. Köszönöm szépen az információt, Löbenvágy Norbert, a Strandfesztivál főszervezője volt a vendégem, találkozunk ott. Szervusz Norbert, köszönöm.
2: Nagyon köszönöm, Sanyi, szeretettel várunk titeket.
1: Hello.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

közoldalkotásoknál van egy szezonális áremelés, de ezeket az élelmiszerek alacsony inflációi, illetve a háztartási energia árcsökkenése tudta ellensúlyozni.

0: magasban.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
4: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
1: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
5: Egy perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Sorozatban a 3. hónapban termelt többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontrasztot jelent a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege júliusban több mint 524 milliárd szuficittel zárt. Nem csak a 7. havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss adat, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
6: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen gyakorlatilag amióta létezik

0: statisztika soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó és járulókbevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idén végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra, klasszikus értelemet megszorítás nélkül is.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX pár pontos mínuszban, 148.479 ponton az index egy 10%-os mínuszt jelent, a forgalom átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL majd 7%-kal drágult 4.680 forintra, az OTP 1,2%-kal jött lejjebb 46.340 forinton, a Richter 2%-kal ralizik 12.570 forintot ér, a Telekom 7% fölötti mínuszban 2676 forinton. A forint gyengülget kissé, 1 euróért 363 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 314 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, de nem nagy mértékben. London 2%-os mínuszban, a DAX Index 4%-kal van feljebb, Párizs pénteki záróértéke fölött valamivel, az olasz és a spanyol index is 2%-os pluszban. Ázsiában ennél jobb volt a hangulat, Japán 2%-kal zárt pluszban, Hongkong 7%-os emelkedésben fejezte be a napot, Shanghai 2%-kal, a Dél-Korea Index 6%-kal tudott emelkedni, egyedül az indiai tőzsde volt az, aki enyhe mínuszban zárt, vagy mínuszban is volt, de aztán a végén meghúzta, és egy pár pontos pluszban fejezte be a napot. Szingapúr ma zárva volt. Az olajárak azok megint lódultak reggelhez képest mindenképpen. 1,6%-os pluszban 79,40 dollár az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzésára, a Brent 84,90 dollár. Az aranyárfolyama enyhe mínuszban, 4398 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fém közül a palládium 1%-os mínuszban, a platina 6%-kal ment lejjebb. Velük szemben az ezüst 1%-os drágulás mutat a részfél százalékosat. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, a kakaó 1,4-del, a kávé 1,2%-kal lett olcsóbb. A búza viszont 1,4%-kal drágult, a többiek ide-oda mozognak, de csak pár centes elmozdulást látni. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama ugyanakkor 5,6%-kal ralizik, 58 euró 70 euró centen áll szeptember végi szállítással. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont fölött. Az elmúlt három hónapban egyaránt csökkent a panellakások ára, mutat rá Dunahouse friss közleménye. Az árak februárban tetőztek, azóta lassú, de folyamatos csökkenés a jellemző, így az árak most átlagosan 8%-kal alacsonyabbak, mint az év második hónapjában. Ezzel párhuzamosan a téglaépítésű lakások ára viszont nőtt. Júliusban az idei legmagasabb négyzetméter árakat kérték el ezekért az ingatlanokért. Tavasszal a panellakások négyzetméter ára 11%-ra megközelítette a téglaépítésűekét. A különbség most megint 20% felé nőtt. Benyújtotta a Bak András államfőjelöltségét támogató ajánlóíveket a Tisza párt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, azaz 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A kezdeményezés azonban csak a Mi Hazánk 6 képviselőjének aláírását csatolták. A 42 tagú Fidesz frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP frakcióval jelölhetett volna, de mindkét képviselő csoport közölte, nem vesznek részt az új köztársaság elnök megválasztásában. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt biztonsági felülvizsgálatok, a hiányos dokumentációk és a kötelező adattáblák hiánya is szerepelt. Egyman Norbertet hallják.
3: Az NKFH és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését. Az első fél éves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonló a kifogásolási arányok, ezért mindig a fogyasztóvédelmi hatóság fókuszában van, és fókuszában le a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzésünk az évvégéig folyamatosak.
2: Rekordot döntött a magyar 20 évesek átlagos megtakarítása. A KNTH ifjúsági index második negyedéves felmérése szerint a megtakarításuk nagyság átlagosan közelíti az 1 millió forintot a 19-29 évesek körében. Az első negyedében ez az összeg 640 ezer forint volt. A kutatásból kiderült, hogy a fiatalok 56%-a rendelkezik valamilyen megtakarítással, közülük 26% banki megtakarítási terméket használt, további 30%-uk pedig más formában takarít meg. Legalább 12 ember meghalt és 39 megsebesült egy ukrán dróntámadásban az oroszországi Tatárföldön, írja a Sky. Egy jelentős olajfinomítót is találat ért. A célpont több mint 1000 kilométer van egyébként az ukrán határtól. Közel áll egy megállapodás megkötéséhez Omán és Irán, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között, a Hormuzi szoroson keresztül elő a Reuters írt. Teherán megismételte, hogy az Egyesült Államok további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitnák az útvonalat. 40 év után újra közvetlen vonat jár Finnországból Svédországba. Ma indult az első járat Ulóból a svédországi Haparandába, amely ugyan már az induláskor késett egy kicsit, de azért a történelmi jelentőségi út így is megtörtént. Egyébként a késés pályamunkálatok okozták. A vonat naponta kétszer közlekedik, egy reggeli és egy esti oda-vissza járat indul. Az első szerelvényen nem volt tömeg, de több utas kifejezetten a történelmi pillanatért szállt fel a járatra.
1: Időjárás jelentés.
2: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, esőre még mindig várnunk kell. Folytatódik a napsütéses idő, az Észak-Dunántúlon esetleg lehetnek felhők, az északnyugati vidéken pedig megélénkülhet a szél. Most 32-37 fok között alakul a hőmérséklet, este 20-29 fok várható.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Egyéniben három magyar jutott középdöntőbe a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés és úszóversenyének mai nyitányán. A 4x200 méteres női gyorsváltó pedig már az éremért harcolhat majd az esti programban. Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces időben bejutott a 100 méteres esti elődöntőjével ma a Birmingham-i atlétikai Európa-bajnokságon. Egy év múlva a megnyitóval Szegedén kezdetét veszi a 2027-es kajakkenu világbajnokság, amit egyébként ötödszörre fognak megrendezni idehaza Magyarországon.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 11 perc, az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál talált jogsértést az év első felében a fogyasztóvédelmi hatóság. A vizsgálatok mintegy 3000 eszközt érintettek, a kifogásolási arány pedig nagyjából megfelel a korábbi évek tapasztalatainak. A szervezet szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt felülvizsgálatok, hiányos dokumentációk és kötelező adattáblák hiánya szerepelt. Súlyosabb esetekben az érintett játszótéri eszközöket körbe kell keríteni, hogy ne használhassák őket. Az üzemeltető pedig általában rövid, akár 8 napos határidőt kapnak a kijavításra. Az első fél évben 14 millió forint bírságot szabtak ki ezzel kapcsolatban. Eitman Norbertet Kecsőrihát kérdezte.
4: Magasnak számít-e ez az arány, és hogyan viszonyul ez a korábbi évek adataihoz képest?
3: Az NKFH és a kormányhivatalok egészében vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabály előírások teljesülését. Az első féléves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést, az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonló kifogásolási arányok, ezért mindig a fogyasztóvédelmi hatóság fókuszában van, és fókuszában lesz a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzésünk az évvégéig folyamatosak.
4: Milyen hiányosságok voltak a leggyakrabban?
3: A leggyakoribb hiányosságok, hogy az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végezték el az üzemeltetők, ezt nem tudták dokumentációval igazolni, a nyilvántartások és a dokumentációk vezetése nem volt megfelelő, valamint a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetését sem tudták igazolni. Nagyon sok esetben hiányzott a bejáratnál a kötelezően feltüntető adattábla, amelyen szerepelnie kell az üzemeltető nevének és elérhetőségének, hiszen ha bármi problémát talál a szülő, akkor itt tud azonnal bejelentéssel élni.
4: Volt olyan játszótér, ahol olyan súlyos hibák voltak, ami miatt be kellett akár zárni egy teljes játszóteret?
3: Előfordultak olyan esetek is sajnos, amikor nem orvosolták megfelelően és nagyon gyorsan a problémát az üzemeltetők. Ilyenkor körbe kellett keríteni nem feltétlenül a játszóteret, de azt az adott játszótéri eszköt. Tehát amennyiben ilyent látnak a kedves szülők, oda ne engedjék semmiképpen se a gyermekeket játszani, hiszen nem igazolja azt az üzemeltető, hogy ezeket megfelelően kezelte, biztonságosá tette, és adott esetben veszélyes is lehet. Fontos, hogy nem csak játszótéri eszközök bezárása vagy korlátozására kerülhet sor, hanem akár bírság kiszabására is, és az első fél évben 14 millió forintos bírság kiszabására került sor az egyes eljárásokban, de eljárások még természetesen most is folyamatban vannak.
4: Van erre adat, hogy melyik eszközök vagy melyik játékok voltak a leginkább problémásak játszóterek esetében?
3: Erre kifejezetten nincsen adatunk, hogy melyik játékok voltak leginkább kockázatosak vagy veszélyesek. De azt azonban fontos elmondanom, hogy nem csak a közterületi játszótereken, a bölcsödékben, óvodákban, iskolákban vizsgálódnak a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, hanem a szállodákban, az éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket és az ott lévő eszközöket is ellenőrzik. Éppen abban a célból, hogy minden játszótér és minden játszótéri eszköz biztonságos legyen, független attól, hogy azt hol alkalmazzák az üzemeltetők.
4: Melyik a problémásabb egyébként?
3: Elsősorban azt látjuk, hogy nem a közterületen lévő játszóterek, hanem az úgynevezett szürke zónákban, főleg a társasházak udvarán, játszóházakban kialakított játszóterek és üzemeltetési eszközök, amelyek inkább problémásabbak.
4: Mi alapján választják ki az ellenőrzött helyeket?
3: A helyek kiválasztása elsősorban szúrópróba szerű, de természetesen bizonyos mintázatokat is figyelembe veszünk. Így a korábbi évek ellenőrzései tapasztalatai. Ha már volt játszótér, a korábbi években megbukott a vizsgálaton, azt természetesen minden évben újra és újra vizsgáljuk. De próbáljuk nagyon széles körülön vizsgálni ezeket az eszközöket és játszóteri helyszíneket, illetve a fogyasztói bejelentések is mérvadóak lehetnek, tehát amennyiben a fogyasztók részéről érkeznek, akár az NKFH-hoz, akár a kormányhivatalhoz bejelentések, természetesen ezeket a játszótéri helyszíneket és eszközöket is vizsgáljuk.
4: Mi történik azután, hogyha a hatóság hiányosságot talál, mennyi időt kap az üzemeltető mondjuk a javításra, vagy a problémának a megoldására, kezelésére?
3: Ilyenkor az üzemeltetőnek haladéktalanul gondoskodni kell az sérelem és a probléma orvoslásáról, amennyiben ezt nem tudja, mert vannak esetek természetesen nem lehet azonnal pár percen belül ezt megoldani, abban az esetben viszont körül kell keríteni azt a játszótéri eszközt, hogy azt ne tudja használni egy gyermek sem, és ezt követően nagyon rövid határidő belül, általában 8 napos határidőt kap az üzemeltető, hogy orvosolja a problémát.
4: Ha már üzemeltető, milyen szükséges papírokra van, kell egy játszótér üzemeltetőnek lennie ahhoz, hogy átmenjen itt a vizsgálatokon?
3: Nagyon szigorú Európai Uniós jogszabályok írják, hogy milyen dokumentációk és milyen biztonsági felülvizsgálatokat kell elvégezni. Például a biztonsági felülvizsgálatokat egy játszótérnél 3 évente meg kell tenni, de ha bármi probléma, bejelentés érkezik, vagy fogyasztóvédelmi hatósági eljárás volt folyamatban, és kerül lezárása, akkor ebben az esetben is ezeket a biztonsági szabályokat és azoknak a dokumentációkat el kell végezni, és azokkal természetesen rendelkeznie kell. Ezeket a nyilvántartásokat és a dokumentációkat is mi folyamatosan vizsgáljuk. Én arra kérem az üzemeltetőket, hogy tartsák be a jogszabályokat, és nem csak azért, mert a fogyasztóvédelmi hatóság eljár, hanem azért is, mert a gyermekek biztonsága a legfontosabb.
4: Említette, hogy az eddigi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Mitől függ az, hogy egy bírság milyen méret, mekkora méretű, mekkora nagyságú, és mekkora lehet a legsúlyosabb szankció, vagy mekkora lehet a legsúlyosabb bírság egy ilyen esetben?
3: A bírság összege és annak kiszabása mindig az adott ügy összes körülményétől függ. Ha egy kisebb mértékű tájékoztatás hiányzik csak, akkor nem feltétlenül kerül sor első esetben a bírság kiszabására. Azonban, ha van egy súlyosabb jogszabálysértés merül fel, tehát például a biztonsági felülvizsgálatot nem végzi el a játszótér üzemeltető, vagy már ismételt jogszabálysértésről van szó, tehát annak ellenére nem biztosítja mondjuk az adattáblát, hogy már erre a fogyasztóvédelmi hatóság felszólította, akkor bírság kiszabásának is helye van. Ez egyébként akár 100 000 forinttól több millió forintig terjedő összeg is lehet. Mondom még egyszer, mindig az adott ügyben kell azt a fogyasztóvédelmi hatóságnak eldönteni, hogy mekkora a bírság összege, de minden körülményt figyelme vesz, az ismétlődés jellegét, a jogsértés súlyát, úgyhogy nagyon széles körülön jár el, és vesz figyelembe minden körülményt az eljáró hatóság.
4: Lassan véget ér a nyári szünet, jön az újabb időszak az óvodában, iskolában, visszajönnek a gyerekek. Mi a helyzet azokkal a játszóterekkel, annak az ellenőrzése, hogy áll egyáltalán, elkezdődött-e már, stb.?
3: Minden játszóteret vizsgálunk ezt követően is, függetlenül attól, hogy a nyári szünet a végéhez közeledik, és természetesen a közterületeken, az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben is folyamatosan ott vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy minden gyermek találkozott már olyan játszótéri eszközökkel, amelyek körül vannak kerülve. Itt a szülőket arra kérem, hogy próbálják megérteni a gyermekükkel, hogy ez azért van, hogy ez az ő biztonságukat garantáljuk. Amíg nem biztonságos egy játszótéri eszköz, és amíg ezt nem igazolja az üzemeltető, azt nem lehet igénybe venni, hiszen az elsődleges cél, hogy kizárjuk itt a baleset veszélyt.
4: Mennyiben másabb egyébként egy ilyen iskolai vagy óvodai játszótér, mint mondjuk egy normális közterületi játszótér, vagy akár egy társasházi játszótér?
3: Üzemeltetés szempontból semmilyen különbség nincsen, tehát ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak rá, teljesen mindegy, hogy ki az üzemeltető, önkormányzat, egyház, vagy egy vállalkozás, vagy akár a társasház. Ugyanazokat a szigorú szabályokat kell betartani, és mondom még egyszer, az Európai Uniós rendelkezések, ezeket egységesen európai szinten megfelelően kezelni kell, és teljesen független attól, hogy ki az üzemeltető, ki a vállalkozás, vagy akár önkormányzat, a gyermekek biztonsága érdekében a szabályok ugyanazok.
2: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét, Eitmann Norbertet hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Hát a BUX nem nagyon mozog, mondhatjuk, pénteki záróértéke közelében alatt a pár ponttal. 148.529 ponton. A forgalom közelíti az 5,3 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, az OTP 1,1%-kal jött lejjebb 46.390 forintra, a Telekom 0,7%-os mínuszban 2676 forinton. Ezzel szemben a Richter 2% fölötti rallyban 12.570 forinton, a MOL 0,7%-kal drágult 4.680 forintra. A forint meggyengül, 363 forint 70 fillért ér 1 euró a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 314 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 30 fillért kérnek. Európában sincs őrült mozgás, enyhe mínuszban London 0,3%-kal van lejjebb, Párizs néhány ponttal, a DAX Index 0,3%-os pluszban, az olasz tőzsde 1/10, a spanyol 2/10%-kal tudott eddig emelkedni. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat, nos, azok 1,5% körüli pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj VT 79 dollár 40 cent alatt, a Brent 84 dollár 80 cent közelében. Az arany egy kicsit lett olcsóbb, egy unciáért 4392 dollárt kell adni. A palladium 1,2%-kal lett olcsóbb, a platina 0,7-del. Ezzel szemben az ezüst 1%-os pluszban, a rész pár centtel drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 1,7-tized, a kávé 1,5%-kal olcsóbb. Aztán nagyon enyhe mínuszban a gyapot, minden más drágul, legkevésbé a rizs, de minimális forgalom mellett. A búza 1,4%-kal viszont többe kerül a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 5,3% körüli pluszban, 58 euró 50 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. Nagy kérdés, milyen erők dominálnak majd a FIFA szervezeten belül, A világbajnokság szervezésének jelentős átalakítása per pillanat már nincs az asztalon, ugye egy külső cégnek adták volna ki, de az esetleges 64 csapatos bővítés és a napokban kitört Gianni Infantino botrány okozhat még fejfájást. Nem csak a FIFA-nak, hanem az egyik legkomolyabb ellenoldalnak, az UEFA-nak is. Szabados Gábor sportközgazdás szerint izgalmas időszak előtt a sportág, ugyanakkor a szervezetek és az egyes szövetségek úgy viselkednek, mint a politikai választásokra készülődnének. Erről beszélgettem vele reggel.
5: Hát tényleg, mintha csak valamiféle politikai választás előtt állnánk, amikor a szemben álló felek minden létező eszközt felhasználnak, hogy a másiknak a tekintélyét, legitimitását megkérdőjelezzék. Egy elég komoly állóharc alakult itt ki. Ugye tudni kell, hogy jövőre mindig a világbajnokság utáni évben van elnökválasztás. Infantino ugye eddig úgy tűnt, hogy nem csak hogy abszolút esélyes, de valószínűleg egyedüli jelölt az elnöki posztra. Hát most nagyon nagy az esélye annak, hogy lesz jelölt, ellenjelölt, és nagyon komoly harc alakulhat ki azért, hogy ki legyen a FIFA következő elnöke. Az eddigi jelekből arra következtethetünk, hogy az UEFA és más szereplők akár már azt is szeretnék elérni, hogy ne is tudja kihúzni a választásokig hátra lévő időt Infantino.
2: Na most ennek mennyire van realitása, mert ugye aki lát a FIFA-ról szóló dokumentumfilmet, a legutóbbi világbajnokság indulása előtt akkor publikálták, az egy 4 részes, egyébként javaslom, tényleg egészen elképesztő. És az ember azt végignézi, akkor sok mindenre fog gondolni, a szavaidat hallva, csak arra nem, hogy a FIFA-ban tényleg meg lehet bukni, mert ugye sok mindent átvészelt már ez a szervezet, sok korrupciós ügyet, és egyébként a főszereplők gyakorlatilag mosolyogva nyilatkoztak ennek a dokumentumsorozatnak a kamerájába, és az ember ott ült, hogy ez most mégis hogy.
5: Való igaz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Infantino talán a legbiztosabb, erősebb, leglojálisabb hátteret építette ki magának. Annak ugye az ilyen sokat bírált változtatások, hogy a világbajnokság 48 csapatossá bővítése, a klubvilágbajnokság 32 csapatossá bővítése. Ennek ugye, ezeknek nem csak az volt a célja, hogy még több bevételt szerezzen a FIFA és még több pénzt termeljenek, hanem az is, hogy megnyerje a szavazatait azoknak az afrikai, ázsiai, észak-amerikai országoknak, amelyeknek így sokkal nagyobb lehetősége nyílt részt venni a világbajnokságon, akár a klubvilágbajnokságon, akár most a nagy világbajnokságon is. Tehát ennek az egyik célja éppen az volt, hogy ezeket a szövetségeket lekenyerezze, már pedig az elnök választás az úgy néz ki, hogy a FIFA 211 tagország, mindegyiknek van egy szavazata, tehát mondjuk Anglia szavazata ugyanannyit ér, mint a Salamon-szigeteké. Tehát ebből a szempontból Infantino egy nagyon biztos hátteret épített ki magának. Ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy ez most tényleg lehet egy többesélyes harc, mert ha az UEFA beleáll ebbe a dologba, és ez az európai tagországok tényleg Infantino ellen szavaznak, ez még matematikailag ugye nem elég, viszont ez már azért olyan tekintélyt, olyan befolyást jelent a világ labdarúgásában, hogy az UEFA azért maga mellé tud állítani más országokat, akár komplett kontinentális szövetségeket is. Tehát, hogyha az UEFA ezt komolyan gondolja és végig akarja vinni, akkor ő, ha van valaki, aki meg tudja buktatni Infantinót, akkor az az UEFA.
2: Kik a hangadók úgymond, vagy kik állnak legélesebben szemben egymással, mert nyilván itt kontinensek szervezetei vannak, de nagyon sok tagországgal. És hát ugye ilyenkor blokkokba szoktak tömörülni. Ezek, hogy állnak ezek a formációk?
5: Amit biztosan tudunk, az, hogy az UEFA az egységesen Infantino ellenes, legalábbis az UEFA állítása szerint egységesen Infantino ellenes. Tény az, hogy az Infantino elleni határozatot az UEFA tagországai ellenszavazat nélkül megszavazták. Nyilván ez nem jelent feltétlenül garanciát FIFA elnök választáson mindenki úgy szavaz, ahogy azt az UEFA elképzeli, de jó eséllyel ez valóban így van. Ugye az UEFA elnöke a szlovén Alexander Čeferin, és alapvetően ő irányítja ezt a blokkot. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az UEFA által a FIFA-ba delegált alelnök, tehát aki az UEFA és a UEFA-nak és a FIFA-nak is vezető tisztségviselője, az egyébként Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki még egyáltalán nem szólalt meg ebben a kérdésben, valószínűleg nem véletlenül. Emellett amit lehet tudni, hogy a CONCACAF, tehát az Észak-Amerikai Szövetség, az ő maga is elítélte az Infantino tervet, de azért olyan élesen nem állt ki a jelenlegi elnök ellen, mint ahogy az UEFA. ami annyiból érthető, hogy ők azért haszonélvezői voltak ezeknek a változtatásoknak. Ugye Curaçao, Haiti vagy éppen Panama nem lehetett volna ott ezen a világbajnokságon, hogyha nincsenek ezek a bővítések. Ázsia az megint csak talán meggyőzhető az UEFA által, ezt nem lehet még biztosan tudni. Ami egészen biztos, hogy Afrika volt az, aki leginkább támogatásáról biztosította Infantinót. Ugye ők nyerték egyébként a legtöbbet ezekkel a bővítésekkel. 10 afrikai ország volt most ott a világbajnokságon, ebből 9 tovább is jutott, és ha egyébként lennének további bővítések, mert ugye ez is felmerült, hogy akár a 2030-as VB-t 64 csapattal rendezzék, akkor egészen biztosan, hogy biztos az, hogy Afrika abból nagyon komoly részesedést kapna. Tehát ugye Afrikában is ugye rengeteg tagország van, tehát nagyjából így lehet felrajzolni a jelenlegi viszonyokat, de azért itt még nagyon sok képlékeny dolog van. Tehát igazából az UEFA-n kívül nagyon stabilan nehéz lenne azt megmondani, hogy ki van Infantino mellett, ki van ellene. Éppen ezért azt gondolom, hogy egyelőre ne próbáljunk meg jósolni, ezért is mondtam azt, hogy ha van olyan csoportosulás, amelyik meg tudja buktatni Infantinót, az az UEFA. Ha ők sem, akkor kész. Akkor Infantino olyan bázist épített ki magának, ami megdönthetetlen. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy korábban is te is említetted már, azért voltak nagyon komoly korrupciós vádak a FIFA ellen, akár a Havalanj érában, amikor ugye Joao Havalanj volt az elnök, akár ugye Sepp Blatter elnöksége idején, de akkor egészen más volt még a média nyilvánosság, nem volt még közösségi média, nem volt ennyi megszólaló a nemzetközi médiában. Ma már gyakorlatilag mindenki egy kisebb kampányhadjáratot tud indítani a FIFA elnöke ellen. Egészen más ez a környezet, amiben Infantinónak dolgoznia kell, és függetlenül attól, hogy hányan szavaznának rá az elnökválasztáson, ha ez az ellene szövődő média hadjárat, ez tényleg komolyra fordul, akkor gyakorlatilag neki is be kell látni, hogy nincsen maradása.
2: Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Jó hír, amivel kezdtem, azzal zárom, Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével. 10,93 másodperces idővel bejutott a 100 méteres elődöntőjébe. A Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon férfi 400 méteren Enyengi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. És mindjárt jönnek további friss hírek Németh Lacitól, aki már itt áll fölöttem. Én megköszönöm a figyelmüket, péntek hajnalban találkozunk, minden jót.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
6: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ma estétől a második blokk 3-as turbinája is termel majd Pakson, ezt jelentette be a miniszterelnök. A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Benyújtotta a Baka András államfő jelöltségét támogató ajánlóíveket a Tiszapárt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása kell. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlják államfőjelöltnek. A kezdeményezéshez azonban csak a Mi Hazánk 6 képviselőjének aláírását csatolták. A 42 tagú Fidesz frakció egyedül, illetve a 8 tagú KDNP-vel is közösen jelölhetett volna, de mindkét csoport közölte nem vesznek részt az új államfő megválasztásában. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrsége a Sebestyén Balázs DJ sója alatti rosszul létek miatt. A BRFK a Telex kérdésére írta, hogy a nyomozók már több tanút meghallgattak, és céljuk, hogy a történteket teljes egészében tisztázzák. Egy fiatal még tegnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő egy videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A mentők azt reagálták, komolyan veszik az esetet és vizsgálják a részleteket. Tegnap este a Sziget is reagált a történtekre. Elmondták, hogy évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozóikkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Csapadék hiányos időszakra és rendkívüli asszályra készül Belgium. Hollandia a hét folyamán hőségriadót rendelhet el, és figyelmeztetést adhat ki. A következő napokban is nagyon kevés esőre számítanak a térségben. A szárassághoz az augusztus közepén tovább emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárul. Hollandia az idei nyár immáron 5. hőhullámának érkezésére készül.
1: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 148.573 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte az 5,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 7,1%-kal erősödött 4.680 forintra, az OTP 1%-kal került lejjebb 46.400 forintig. A Richter 2,2%-os pluszban 12.590 forinton, a Magyar Telekom 7,1%-kal csökkent 2.676 forintra. A Rába 2.125 forinton stagnál, az Opus 367 forinton áll 2,7%-os erősödés mellett. A bitcoin 3%-kal bővült, 65.023 dollárra és 78 centre, az Ethereumot 1847 dolláron és 43 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 62 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 314 forintot és 79 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 39 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 3%-os mínuszban, a frankfurti DAX 3%-os pluszban áll, a párizsi CAC 1/10, Milánó és Madrid 2%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal jött feljebb, 79 dollár 18 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 84 dollár 59 centen. Egy uncia aranyért 2%-os mínuszban 4392 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
7: Egész héten marad a 30 fok feletti hőmérséklet, folytatódik a napsütéses idő, Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
8: Dig, dig, dig this tune. Dig, dig and you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you want to get it, yes, then dig it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Film.
1: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are The Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
2: Opera.
1: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
2: Fesztivál.
1: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét. Miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mostra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi, jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Számos attrakcióval, meseerdővel, kisvasúttal, állatkerttel, kalandparkkal és az ikonikus tévétoronnyal hív aktív kikapcsolódásra a Mecseki Élménylánc. A hegyoldalra felkapaszkodó zegzugos állatkert tényleg igazi vadon a város felett, ahol mintegy 1800 vadállat, többek között fehér bengáli tigrisek, vörös pandák, cserfes papagájok, vízilovak várják a csodáló tekinteteket. A 100 000 literes akváriumban szirticápát, a terráriumban színes hüllőket és kétértűeket láthatunk. Az állati élmények után jöhet az állatkert és Dömörkapu között közlekedő Mecseki kisvasút. A gyerekek garantáltan imádni fogják a Muki névre keresztelt mozdonyt és a nosztalgikus hangulatú szerelvényeket. Dömörkapunál Pécs legújabb családi attrakciója, az ingyenesen látogatható meseerdő várja a kis felfedezőket 12 állomással. A flóra pihenő hintája méltán kedvelt selfie pont, a háttér a lenyűgöző panoráma. Az állatkerthez visszatérve jöjjön egy kisebb kapaszkodó, hiszen a pécsi látogatás nem lehet teljes az ikonikus tévétorony felkeresése nélkül. A Michelin tetőn álló épülethez a kanyargós, sárga jelzésű turistaút vezet. Az ország legmagasabb épülete 197 méter magasra nyújtózkodik. A körpanorámás kilátóba és az étterembe lifttel juthatunk fel, hogy 500 méterrel a város felett élvezzük a Mecsek, az Engő és a Villányi hegység erdővel fedett vonulatainak látványát. A torony környéke a közelmúltban megújult. Kötélpályák, dínók és sárkányok. Erdei Bob, többféle nehézségű alpesi kötélpálya, tiroli csúszópályák, hófánk csúszdák, kalandvár és számos egyéb izgalmas lehetőség várja a kalandéhes látogatókat az Árpád-tetőn lévő Max-ben, vagyis a Mecsextrém Parkban, ahol akár egy egész napot is eltölthetünk. Érdemes engedni a kis helyen rendkívül gazdag tartalommal hívogató közeli Mecsek Discovery Center csábításának is. Kukkantsunk be a VR szemüveggel a szarvasok közé, tudjunk meg mindent a Mecsekről a digitális terepasztalon, pihenésként pedig üljünk be a Mondakuckóba. Az önmagában is klassz kirándulási lehetőséget kínáló Malomvölgyi tó környékére invitál az augusztusban nyíló Pécsi Dinópark, itt összesen 41 különböző dinoszauruszfajt, többek között a Mecsekben fellelt komlosaurusz lehet erdei környezetben megtekinteni. Levezetésként sétáljunk egyet a tó körül, és kapaszkodjunk fel a kilátóba.
1: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
4: A bálna teste hamar eltűnik a szem elől. A merülés gyűrűi azonban még sokáig a víz felszínén örvénylenek, valahogy úgy, mint amikor nem ölelhetjük többé magunkhoz a szeretett szemét. A nyoma megmarad, barátságos árnyéka elkísér mindenhová, ott duruzsol az öröm a testben, valahol mélyen, egészen mélyen, oda bent. Így szól a prológus Íjas Flóra könyvében. A bálnák közt veled két 20 éves regénye, mindketten olyan terheket hoztak a múltból, amelyek rendkívül megnehezítik számukra a kapcsolatteremtést, az örömteli életet. Onnan indulunk ebben a beszélgetésben a szerzővel, hogy ő mióta hordozza magában ezt a történetet, hogyan született ez a két különleges fiatalember, és milyen az ő kapcsolata a bálnákkal.
5: Az alapötlet az az volt, hogy volt két karakter, akiket nagyon szerettem volna megnézni, hogy mit kezdenek egymással.
6: Egy vidékről jött fiú, aki sztár lesz Budapesten, és egy lány, aki meg inkább visszafogott, vagy ilyen elbújós.
5: Igen, de hogy ugyanabban a kultúrkörben szocializálódtak, és azok a traumák, meg azok a nehézségek, amikkel szembenéznek, az hasonló, csak hát nyilván más körülményeik vannak. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együtt gyógyulni, ha találkoznak. És akkor bejött egy harmadik nagyon fontos szereplő, aki kicsit talán ilyen archetipikus is, vagy nem tudom, de nekem elég konkrét és élő a mamó, aki segíti őket, úgyhogy nem volt meg így előre, hanem alakult, ahogyan ők elkezdtek egymással kapcsolatba lépni.
6: Miért izgalmas írni egy olyan fiúról, aki nagyon messziről, tehát a fővárosról nagyon messziről jön, és ráadásul még azt sem lehet mondani, hogy nem értékeli azt, ahová eljutott. Szokták ezt mondani, hogy elfelejtette, honnan jön, de ő sosem felejti el, hogy honnan jött, és aztán fölkapja ez a celeb világ.
5: Végülis az az alap konfliktus az ő esetében, a Dani esetében, hogy ő nagyon sikeres, és mégis pánikrohamai vannak, és rémálmai, és próbálja megérteni, hogy mi történik, mert hogy érzékeli ő is, hogy hát nem igazán volt esélye kitörni, és mégis sikerült neki, és hogy akkor mi a baja. És akkor lassan derülnek ki olyan események az életéből, amik hát tulajdonképpen traumák, és megnehezítik azt, hogy feldolgozza, beintegrálja magába azt, hogy ő most nagyon sikeres.
6: Hogy elfogadja a sikert?
5: Igen.
6: Vagy hogy azt érezze, hogy ő megérdemli ezt
5: igen,
6: a sikert?
5: Igen, tehát itt a bűntudat tulajdonképpen a fő kapocs, ami a Miriamnál is megjelenik, és Daninál is. Lehet ezt valamifajta osztálybűntudatnak is mondani, akár túlélő bűntudatnak, majd kiderül a könyvből, hogy jön ez ide, de hogy tulajdonképpen egy lelki válságba kerül, ami hát elég sűrűs, mert milyen pszichotikus állapotai is lesznek. Szerettem volna megjeleníteni azt az új generációs férfi vagy fiú alakot, akinek már van érzékenysége arra, hogy például mondjuk felelőssége tartozik a rajongóiért, tehát már elég érzékeny ahhoz, hogy érzékelje, hogy sokan segítségért fordulnak hozzá, mert ráérzett valami olyan kulturális nehézségre, amit megjelenít a zenéjében, és ezért is lett nagyon felkapott, és szenved attól, hogy ez mekkora teher rajta. Ez egy új jelenség, hogy ennyire népszerűek lettek ezek a fiatal magyar előadók. Most hallgatom egy podcast beszélgetést, hogy ezzel nem annyira találkoztunk korábban, mert a külföldiek voltak itthon is nagyon felkapva, és kíváncsi voltam, hogy ez belülről milyen. Illetve ő már így az a férfi, akinek van valamennyi rálátása arra, hogy működik a patriarkátus, hogy működik a kapitalizmus, ha pénze van és férfi, akkor előjogai vannak, nagyobb hatalma van, és amikor erre rálát, ott meg tud jelenni egy bűntudat, hogy most igazából nekem azért is olyan jó, mert másoknak meg nem. Ez számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik erre ráismernek, tehát a Miriam is például azzal, hogy a bálnák veszélyeztetettségére rálát, de hogy ő nem annyira stabil anyagi helyzetű, de nem kell nélkülöznie.
6: És mondjuk ő megengedheti magának, hogy 3 egyetemet is ott hagy. Nem? Tehát, igen, hogy azért igen, az igen. Egy kiváltság.
5: Igen,
6: nem?
5: Abszolút. Tehát ilyen szempontból van anyagi biztonsága, csak attól függ a nevelőanyjától, akivel meg nincs olyan kapcsolata, amiben ilyen biztonságosan érezné magát érzelmileg. És akkor ez is egy kérdés, hogy megéri-e elfogadni. Meg hát neki van egy nagyon-nagyon nehéz, sötét családi titka, amivel próbál valamit kezdeni, de hát igazából csak dühös egyfolytában, tehát nem annyira megy neki jól. Így, hogy
6: hát és úgy tűnik, hogy őt mérhetetlen akadályozza ez a teher, vagy ez a titok, ez a sötét titok mindenféle kapcsolatának
5: igen.
6: A létrehozásában. Tehát egyszerűen nem tud megbízni emberekben.
5: Igen, az egyetlen a mamó nagymamája, akivel nagyon különleges kapcsolata van, mert így húzzák egymást, de az látszik, hogy vele megenged magának egy olyan hangot, tehát megmutatja azt az összevisszaságot, vagy azt a dühöt, ami benne van, úgyis, hogy néha így kicikizi a nagymamáját. De azért, mert mamó tényleg ennyire biztonságos azzal együtt, hogy elég karakán figura is.
6: Milyen kapcsolatod van a bálnákkal? És nyilván az kérdés, hogy jártál-e Izlandon, tehát ez, amit bemutat, a személyes tapasztalata?
5: Voltam Izlandon, igen. Borzasztó nehéz volt elmenni, és azóta is nagyon nehéz feldolgozni azt a részét, hogy amennyit én kapok ezektől a bánáktól, az, és akkor itt jön be a bűntudat, amivel nyilván nekem is dolgom van, tehát azért is foglalkoztat ez a téma, hogy ha egyszer én segíteni szeretnék nekik, akkor vajon miért repülök, és akkor azzal nagyobb környezetterhelés, és akkor... Na, szóval, hogy ez egy ilyen, meg hát a környezetvédelemben élek már, nem tudom, 20 éve kb. És szerintem egyébként ez egy fontos téma, hogy az, aki szeretne felelősséget vállalni, meg rálát arra, hogy mi történik, mit kezdjen azzal, hogy hát, hogy mindannyian hozzájárunk ez a környezetterheléshez, bár sokkal kisebb mértékben, mint azt mondjuk hát vállalatok így vissza akarják tolni a fogyasztóra, mert hogy azért most egy fogyasztónak sokkal kisebb a hatásköre, egy ilyen átlag, mondjuk magyar, nem tudom, van középosztály, a középosztálybeli embernek, mint mondjuk nem tudom, a nagy vállalatok tulajdonosainak, de hogy akkor is vajon mi az a mód, amivel én akkor, ha ennyire sokat jelentenek nekem, vissza tudok adni, és akkor végül is, hát egyrészt ez a könyv egy ilyen módja talán ennek,
6: Úgy érted, hogy mindez a probléma, amit elmesélsz, akár a bálnákkal összefüggésben, hogy az sokkal több emberhez eljut így.
5: Igen, csak azt is érzem, hogy az is felelősség, hogy én sem szeretnék bűntudatot kelteni. Tehát ugye ennek itt nem ez a célja, hanem inkább a, hát most ez így biztos ilyen naivan hangzik, meg nem tudom, de hogy tényleg a szeretet, vagy az ilyen érzelmi kapcsolódásnak a létrehozása, mert azt gondolom, hogy amire figyelünk, vagy ami felé szeretettel tudunk közelíteni, azzal törődünk leginkább. De hogy aztán, na azért keresem itt a szavakat, mert hogy aztán ez elkezdett bennem átfordulni, hogy most vajon nekik van szükségük az én segítségemre, vagy nekem az ő segítségükre. És hogy az utóbbi időben egyre inkább azt érzem, hogy valójában, szóval ők itt vannak 50 millió éve. Fantasztikus intelligenciájuk van, altruista viselkedésük, van egy faj, aminél nincsen rákos megbetegedés. Olyan elképesztő dolgok derültek ki számomra, amik alapján most már így arrogáns azt mondani, hogy én akarom megvédeni, vagy segíteni nekik, miközben valójában tanulnom kellene tőlük. És ezt érzem, ezt a hívást folyamatosan, hogy közel legyek, mert valami olyat képviselnek, vagy valami olyat tudnak, pusztán a létezésükkel, ami nagyon fontos nekem, és azt érzem, hogy egyébként nagyon fontos lenne a világ számára is, mert az, ahogyan ők élnek, amikre ők képesek, azok tanítóak. Ez az élmény, amit kaptam tőlük, az egészen leírhatatlan, vagy hát ezek szerint akkor valamennyire átjött a könyvben, de nehéz.
4: Ijas Flórával beszélgettünk Bálnák közt veled című regényéről, amely magával ragadja az olvasót. A könyv a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
6: Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Rontotta az Apple részvényeinek befektetési besorolását a Jefferies elemzőház. A társaság a gyengébb bevételi kilátásokra, a visszafogottabb iPhone keresletre és az új technológiai funkciók lassabb térnyerésére számít. Az elemzőház adatai szerint a vállalat papírjai a piaci átlagnál gyengénben teljesítenek. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt, a kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. Több mint 60 ezeren folyamodtak orosz állampolgárságért Moldova Dnyeszter-menti régiójában, ezt a Dnyeszter-menti Moldáv köztársaság elnöke közölte egy orosz lapnak adott nyilatkozatában. A Dnyeszter-menti régió egy önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában, lakosságának 60%-a orosz és ukrán nemzetiségű. Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldáviától való elszakadásra törekedett, arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. Függetlenségét csak az öt állam által elismert Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el. A területen orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat, amelyekben jelenleg mintegy 20 ezer tonna hadieszközt tárolnak. Eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából a felbukkanásáról szóló bejelentés után Budapesten. Az eszköz felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ügyben eljárás indult. Az adatok szerint a tárgya bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el, feltételezhető, hogy valaki elvitte. Több mint 90 nagyértékű luxusautót, köztük egy 1,5 milliárd forintnak megfelelő angol font értékű limitált kiadású Ferrarit foglaltak le a rendőrök London belvárosi kerületeiben, annak a múlt hétvégi közúti ellenőrzésnek a során, amelyet a veszélyes gépjárművezetők ellenőrzésére és kiszűrése céljából tartottak. A közlemény szerint a Kensingtonban, Chelsea-ben és

0: A Hyde Parkban péntektől vasárnapig tartó ellenőrzés során lefoglalt járművek összértéke meghaladja a 8 millió fontot, azaz a 3,4 milliárd forintot. A vezetőikben az volt a közös, hogy többnyire érvényes biztosítás nélkül, illetve több esetben is a forgalomra és az autós társakra veszélyes módon vezették a járműveiket. A 3,7 millió font értékű és mindössze 499 példányban készült Ferrari Monza SP2 típusú autó elkobzásával kapcsolatban közölték, hogy mindössze egy napja volt a jármű az országban. A vezető csak fél órája ült a volánnál, amikor megállították, és az ellenőrzés során kiderült, biztosítás nélkül közlekedett, a sofőrnek pedig csak ideiglenes vezetői engedélye volt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1%-os csökkenés mellett 148.494 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-kal erősödött 4.674 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.360 forintig. A Richter 2,3%-os pluszban 12.600 forinton áll. A Magyar Telekom 7%-os csökkenés mellett 2676 forinton elérhető. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 363 forintba és 14 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 314 forintot és 75 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 18 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 96 fillér, a cseh koronáért 14 forint 76 fillér. Egy angol font 424 forintba és 39 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 2%-os mínuszban, Frankfurt 3%, Párizs 2%-kal csökken, Milánó 2%, Madrid 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 79 dollár 47 centbe kerül, 1,1%-os mínuszban, a Brent jegyzési ára 83 dollár 16 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, érdemi csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet éjjel 16 és 22, holnap napközben 32 és 39 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát hallgatjátok, amelyben a balatoni gasztronómia elmúlt 200 évét idézzük fel. Szakértő vendégem dr. Kovács Emőke, történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója, aki maga is kedvenc tavunk mellett nőtt fel, és akit a balatoni éttermekről, ízekről, vendégekről és korszakokról kérdezek. Szóval mindarról, ami az elmúlt 200 évben formálta a tó körüli gasztronómia életét. Szeretettel köszöntelek, Emőke.
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: Mielőtt a gasztrovonalra térnénk, azért ne menjünk el amellett, hogy a Balaton egyik legnagyobb vonzereje maga a víz. A víz, amiben fürdőzni is lehet, de nem volt ez mindig így.
3: Igen, hát ahhoz, hogy megértsük a balatoni gasztronómia változásait, alakulását, valóban ismernünk kell ennek a vidéknek a kulturális hátterét, történeti hátterét. A Balaton akármennyire is szeretnénk, és tudjuk azt, hogy több száz éves múltja van, de a fürdőkultúra az lényegében egy 200 éves történet, amire visszatekinthetünk. Minden a 19. század elején kezdődik, amikor lényegében majd aztán a reformkor idején felfedezik ezt a vidéket a nagy közéleti személyiségeink, és hát itt van egy központi helyszín, Balatonfüred, ahol van egy olyan természeti adottság, amely elsősorban az orvoslásban fog majd nagyban segíteni, ez a savanyú víz, tehát még csak nem is a Balaton, és a savanyú víz, mint erőforrás jelenik meg lényegében a balatoni palettán vezető elemként, és így kerül Balatonfüredre Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, vagy Deák Ferenc, tulajdonképpen fürdőkúrákat vesznek, de nem a tóban. De aztán ezen pezsgés hatására azért kialakul egy olyan igény, ami azt mutatja, hogy itt infrastruktúrális változásokra van szükség. Nagyon nehéz volt akkoriban még eljutni a Balatonhoz, és akkor Széchenyi és Kossuth összefogásával elindul az első balatoni gőzhajó 1846-ban. Ez a próbajárat, és 47-től van rendszeres járat. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és van egy nagy közlekedés történeti lökés. Ezzel nem mindig számolunk, amikor a Balatonról beszélünk, de ez egy központi dolog, hogy 1861-ben megnyílik a déli vaspálya, ami meg még egyébként mindig nem a Balatont akar bekapcsolni, hanem lényegében Pest-Budát összekötni Nagykanizsán keresztül Fiumével, tehát a tengeri kikötővel, viszont ekkor bekapcsolja a déli partot ebbe az egész körforgásba, és akkor jön majd létre Siófok, Balatonföldvár, és hát ahogy megyünk a déli parton, az összes település fürdőtelepe, mert településként léteznek, de nagyon kezdetleges formában. És a 19. század végére alakul ki egy olyan Balaton, amiben már megvannak azok a magok, amikre most is híres fürdőtelepülésként tekintünk, Siófok, Füred, Almádi, Keszthely. Keszthely esetében azért tennék annyi kitérőt, vagy történeti kitekintést, hogy ott a Festeticseknek a hagyománya, és Festetics Györgynek a 18. század végi, 19. század elején nagyon erős gazdasági és kulturális tevékenysége annak a régiónak azért ad egy nagy motorizációt, de Keszthely és Hévíz mindig egy kicsit elkülönültebb a Balatontól, tehát itt most sok mindenről lehetne beszélni, de megpróbálom jobban összefoglalni. Szóval most tartunk körülbelül a 20. század elején, amikor még mindig nem az a Balatonkép van, amit ma ismerünk, de már van egy Balatonunk, viszont van egy kulcs dátum, ami a magyar történelemben nagyon szomorú dátum, ez pedig az 1920-as trianoni békediktátum, amikor olyan területeket veszítünk el, amik nemzetgazdaságilag és turisztikailag is központiak. Viszont egy térség ezáltal felfut, vagy hát nagy hangsúly helyeződik rá, és ebben van aztán kormányzati koncepció, ez pedig a Balaton lesz, és a két háború közti időszakban egy olyan nagy tőkeáramlás is van a tóhoz, meg egy kormányzati fejlesztés, ami nagyon nagy felévelést hoz. És 45 után aztán ez törik meg azzal a politikai, ideológiai váltással, aminek aztán a következményeit még a rendszerváltoztatás után is éltük.
4: Na, erről is fogunk majd beszélni, egy picit most valóban előre szaladtál, de hogyha össze akarjuk foglalni, ugye eleinte csak a savanyú vizet itták a környéken, aztán fürdőztek is benne, egy szép lassan vált a mindennapi fürdőkultúra részévé, talán eleinte inkább még csak a nádvágás miatt mentek a vízbe, vagy az állataikat fürdették, vagy éppen a halászat miatt, és akkor erről már át is tudunk térni a gasztronómiára, hogy mikor volt az első olyan írásos emlékünk, vagy akár irodalomtörténeti emlékünk, ami már megemlékezik valamilyen módon a tó körüli gasztronómiáról.
3: Igen, hát a 18. század végén, 19. század elején más a térhasználat. Az ott élők számára ez a vidék egy gazdasági erőforrás, és valóban ugye itt a legnagyobb húzó ágazat az a halászat, tehát egyértelműen a balatoni halételeknek az alap gyökerei, azok már felfedezhetők a 18. század végi, 19. század elejé útirajzokban, feljegyzésekben, de az első konkrét balatoni halászlé recept, az az 1830-as évek közepéről származik, Horváth József Eleknek a szakácskönyvéből, ami egy ilyen ritkás halléről tudósít tulajdonképpen, és amiben minden halat a halászok összefőztek egy ilyen paprikásszerű lében, és egy ilyen nagyon híg lé volt. Ezt nevezik aztán petyegnek, tehát ez innen ered ez az elnevezés, és hát ez egy ilyen napi étel volt a Balaton mellett. Ugye a halász bokrok, a halász kolóniák, azok a legtöbb településen meghatározták a település arculatát, és ezek családok, generációkon át öröklődött ez a tevékenység.
4: Azokban az időkben művészeti találkozások, találkozókról is megemlékeznek, és onnan is már olvastam a könyvedben írásos emlékeket, ami szintén utal már az akkori hal, illetve borfogyasztásra is.
3: Onnantól fogva, amikor felfedezik a Balaton vidékét, onnantól elkezdődik a tájnak a tájirodalma is. Tehát ugye a Balatonról szóló költemények, azok lényegében a 18. század végétől jelennek meg, Pálóczi Horváth Ádám az első, de aztán jön Festetés Györgynek az a helikoni költőünnepsége, ami egy irodalmi verseny, és amiben a költők legfőképpen inkább róla írnak, vagy őt dicsőítik, de már vannak olyan alkotások, amelyek egy ilyen tablószerűen bemutatják a vidéket, és a természeti szépségek mellett felsorakoztatják akár a gasztronómiai érdekességeket vagy értékeket is, például a fogasról, sügérről is ír Nagy Ignác Keszthely című költeményében, ez az első ilyen kézzelfogható verses emlékünk.
4: Ebből van esetleg részlet nálad, tudunk idézni?
3: Igen, ezt úgy kell azért olvasni, vagy befogadni, hogy itt a nagyon a 18. század végén járunk, és a klasszicista verselőknek a stílus elemeivel, tehát egy kicsit koncentrálni kell a megértés, ez egy nagyon szép vers, egy részlet. Ha jól megtekinted természet munkáját, nem fogsz itt mást látni, csak szépség csodáját, és a teremtésnek egy nemes formáját. Vonyarc, diás, gyenes, cserszek palotával, üres hordót tölti az édes mustjával, a vevőt kínálja jó ízű borával, ez a magyarok tengere, jó ízű étket át fogassa a sigere. Ugye a sigér az a sügérre utal, és ez Nagy Ignác Keszthely című verséből egy részlet, és látjuk, hogy itt már a borokra is történik utalás, hiszen a vidékre jellemző a halászat mellett a szőlőtermesztés, mint egy szintén alapgazdasági forma.
4: Akkoriban voltak-e már nekünk olyan borászaink, akikről szólnak a régi legendák, vagy van-e valamilyen nyoma, valamilyen emléke borászainknak?
3: Nagyon két részre oszlik a balatoni szőlőtermesztésnek a története, a filoxéra vész előtti és a filoxéra vész utáni időszakra.
4: Ez mikor tájt volt?
3: Ez a filoxéra vész előtti időszak, mert ugye a filoxéra vész a 19. század második felében jelenik meg külföldön, és a balatoni vidéken pedig a 19. század második harmadában. Ez a legnagyobb természeti katasztrófa, ami talán ez idáig sújtotta ezt a vidéket, és ha nincsenek is nyilván helytörténészi feljegyzések és összeírások vannak a borászokról, de talán egy központi vagy egy fontos fordulópont az, amikor Ramaszetter Vince Sümeg Széchenyije, aki egyébként egy nagyon jó kereskedő családnak a sarja, fölismeri azt, hogy a balatoni borok megállják a helyüket az európai piacokon is, és egészen Angliáig jut a bor válogatásával, tehát ő az első, aki külföldi piacra viszi a balatoni borokat, és minőségének számítanak. A már említett filoxéra az viszont teljesen megöli azokat az őshonos fajtákat, amire épít addig a főleg balatonfelvidéki szőlőtermesztő gazdák, és van egy központi figura ebben az egész történetben, ma már keveset beszélnek róla, Széchenyi Imréről van szó, aki a filoxéra vész idején kormánybiztos lesz, és kezeli ezt a történetet állami segélyezéssel, új fajták telepítésével, új területeknek a kialakításával. Ő a balatoni szőlős gazdák megmentője, és akkor ugye egy új amerikai fajtát telepítenek a Balatonhoz, ami sokkal ellenállóbb, ez ellen a szőlő gyökértető még hangozni is nagyon rosszul hangzik, amit tulajdonképpen felzabálta a Balaton felvidéki szőlők nagy részét. Szőlős gazdák lettek öngyilkosok, tehát tulajdonképpen itt olyan tragédiák voltak a vidéken, még irodalmi mű is született erről a nagy pusztításról.
4: Hogy ne, hát évtizedek termése és munkája lett oda akkoriban. Említetted, hogy fölismerték a magyar bornak a minőségét, a versenyképességét. Akkoriban például egy ilyen bormarketinget hogy lehetett elképzelni? Hogyan népszerűsít tették, milyen palackokban voltak jelen ezek a borok? Van erről bármilyen emlék?
3: Feltüntették nemzetközi vásárokon, ugye a palackokon az eredetet, elsősorban fehér borok származtak a Balaton felvidéki részről, vagy olyan bor különlegességek, mint például az űrmös bor, amit ugye maga Kisfordi Sándor is feljegyez, hiszen feleségének és neki is külön présháza volt a Badacsonynál, és hát ott állították elő Szegedi Rózának az űrmös borát, ami egy ilyen nagyon érdekes, édeskés, aszuszerű bor volt, és a korszakban gyógyszerként is használták. Az nagyon fontos, hogy a korabeli szőlőtermesztés, amit a történeti forrásokból rekonstruálni tudunk, az nagyon szigorú szabályok alapján zajlott. Az úgynevezett hegyközségekbe tömörülő balatoni gazdák a szabályzatukkal az előállítás részleteit, a minőséget nagyban kontrollálták, és aki nem tartotta be a hegyközségi törvényeket, szabályokat, azokat kizárták tulajdonképpen ezekből a céhes tömörülésekből, és ezek a hegyközségek védték lényegében a balatoni bortermelést egészen 1945-ig, amikor egy tolvonással aztán megszüntették ezeket a nagyon érdekesen és szabályozottan működő tavi hegyközségeket.
4: Na akkor a borról egy picit kanyarodjunk vissza megint a halak irányába. Ugye említetted már az első lejegyzett halászlé receptet. Jól mondom, halászlé volt az? Vagy hogy is mondtad, egy híglé?
3: Igen, egy nagyon híg hallé volt, amiben a hal lényegében kevesebb volt, mint napjainkban egy ilyen paprikás alapú léről van szó, amiben a halászok a maradék halat, amit miután már eladták vagy leadták, azt főzték bele, és ez mindennapi vacsoraként és étkezésként szolgált.
4: Azt is olvastam az Értéktár című könyvedben, hogy nem csak a borokat vitték világkiállításra, illetve nemzetközi európai porondokra, hanem a magyar hal is oda került a bécsi kiállításra. Konkrétan a magyar fogas volt, ugye, a bécsi világkiállításon?
3: Igen, hát a fogásnak az első ilyen külföldi sikere az a dualizmus idején valóban egy világkiállításon van, amikor Rosenberger Mihály fonyódi éttermes kiviszi a fogasokat, és ott tulajdonképpen bemutatja. Egyébként a fogasnak a nagy felfutása, az majd a két háború közti időszakban történik meg, de mindenképpen ez az eredő, mert hogy a két háború között van egy olyan autodidakta halbiológusunk, az ő nevét se nagyon ismerik már, Lukács Károlynak hívják, aki elkezdi természetes módon a süllőket szaporítani a tónál. És ő az, aki nagy európai piacokra szánja, és egy nagyon sikeres történet ez, ami aztán szintén majd 45 után részben megszakad.
4: Hogy volt ez akkoriban? Gondolom, hogy másfajta halakat fogyasztottak a szegényebbek és a gazdagabbak. Ugye ők a nemesebb halak irányába indultak, és mi volt mondjuk egy hétköznapi ember asztalán, mondjuk, aki gazdálkodott a tó körül? A garda, a keszeg?
3: Igen, hát a keszeg az a leginkább a halászok számára elérhető, az a maradék hal. A fogas, a sügér az mindig egy prémium halnak számított, bár a két háború közti időszakban a nagy számú tenyésztés miatt könnyebben hozzá lehetett jutni, és azért itt van egy olyan elem is, hogy ugye, amíg létre nem jön a 20. század elejéig a halászati részvénytársaság, ami is jófoki telephelyen működik, addig a halászcéhek tulajdonképpen saját maguk állították be, hogy milyen mennyiséget halásznak le, és ez kereskedelmi alapon működött. Tehát ők is fogyasztottak egyébként minőségibb halakat, de értelemszerűen itt a megélhetés dominált. Amikor létrejön a halászati ZRT, akkor kap a magyar vagy a balatoni halászat is egy ilyen rendezettebb terepet, aztán az államosítás után megint változik ez a történet. Úgyhogy a keszeg mellett, igen, van a garda, ami egy ugye tulajdonképpen nem őshonos balatoni hal, hanem úgy úszott fel és maradt itt, és hát egy 100 évvel ezelőtt azért jóval több volt a tóban, mint napjainkban, bár látjuk, hogy Tihany ezt a hagyományt nagyon szépen élezgeti évek óta. Ugye a tihanyi hegyről belátták az egész öblöt, és a garda vonulást úgy tudták követni a korabeli halászok, mert hogy a gardák ilyen csoportokban vonultak az ívási időszak idején, és ekkor halázták le, és ez egy ízletes kisebb hal, és ennek megvolt az előállítási, elkészítési módja Tihanyi félszigeten, ezt a hagyományt elevenítik fel egyébként napjainkban is, és hát ezt a gardas és hagyományát örökítette meg Jókai Mór is elsőként az egyik írásában.
4: Esetleg ebből is tudnál idézni nekünk?
3: A gardát csak cserepcsíkon lehet sütni. Egy szakácskönyv sem szól róla, hogy mi az a cserepcsíkon sütés. Megrakják a nagy tüzet künn a Balatonparton egy szép szabad tarlón, azt hagyják parázsá hamvadni, akkor minden egyes garda egy fanyásra felhúzva a mágia széléhez tűzetik a földbe, míg egész kör támad a paráshalom határán, és az ekén felnyásaltak kísérteties süstörgéssel pirulnak ott körben, mikor az egyik felül megsült, a nyás a másik oldalára csavartatik.
4: Hogy is mondtad, kísérteties süstörgéssel pirulnak a vasárnapi ebéd főzésekor, ezt be fogom dobni otthon.
3: Igen, és nagyon szemléletes a leírás, és nagyon egyedi, mert a Balaton partján az ilyen jellegű halfogyasztás nem annyira volt jellemző, és ha nincs Jókai a nagy mesélő, akkor csak a hát ha a korabeli illusztrációink nincsenek is, csak 20. század elejiek, akkor abból tudjuk meg, hogy miért nyáson vannak a gardák, és miért egy ilyen parázs fölött forgatják ezeket az érdekes halakat.
4: És akkor meg is fejtjük ezt a titkot, hogy miért ilyen?
3: Így lett ízletes, egy ilyen füstölt íze lett, és ez illett tulajdonképpen ehhez a halhoz, amivel azért nagyon éttermekben nem lehetett találkozni.
4: Ugye ez Jókainak egy újságcikke volt, korabeli cikkből idéztél most.
3: Így van, mert hogy Jókainak számos ilyen balatoni útirajza van, mert hogy kapcsolatba kerül a tóval, nem hát, is kisé.
4: Hát hogyne, ha jól tudom, gyógykezeltette is magát. A Schwab-hegyi villa és Balatonfüred között nagyon sokat mozgott, és nagyon sok könyvében népszerűsítette magát a Balaton, de nem csak a Balatont, hanem azt a gasztronómiát, ami akkoriban ott divat volt.
3: Igen, hát most volt Jókai Mór születésének a 200. évfordulója tavalyi évben, és hála Istennek nagyon sok szó esett az ő életművéről, feleségéről, családjáról, és a gasztronómiáról is, mert hogy a felesége Laborfalvi Róza, aki egyébként a magyar színház történet egyik legnagyobb tragikája és kiemelkedő alakja, valóban egy egyedülálló konyhát vitt, már a Schwab-hegyen is. És amikor Jókainak nagyon erős hörkurutos betegsége volt, és lekerültek Balatonfüredre, ahol a klíma és a savanyú víz alkalmas ennek a kezelésére, akkor nagyon megszerették ezt a vidéket, de eléggé fáradtságos volt leutazni, mert az 1850-es évek végén kerültek Balatonfüredre, amikor még nem volt se vonat, és lényegében csak váltott fogatokkal lehetett lejutni, de végül elhatározták, hogy a gyógyulás miatt és a kellemes helyszín miatt telket vásárolnak Balatonfüreden. Ugye ez a mostani kerektemplom szomszédságában van, de akkor még Füreden nem nagyon álltak villák, egy-két villa volt, és hát egy ilyen köves területen vásárolta meg Ötvös Károly, aki az Utazás a Balaton körül című könyvében azt írja, hogy kőbérc, kőbérc volt ezen a helyen csak, tehát csak ilyen köves rész volt, de egy gyönyörű villát varázsoltak itt, egy eklektikus villát, aminek a kertjében bizony rendkívül sok zöldség és gyümölcs is megtermett, amiből aztán Róza asszony egy paradicsomot varázsolt.
4: Emőke, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egy kicsit ezt a témát így a levegőben hagynunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb ételek készültek még ott a konyhában, illetve mi mindent rejtett az ő kertjük. Úgyhogy kedves hallgatók, egy rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14:30 jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többletre zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majdnem 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt, a kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. Rontotta az Apple részvényeinek befektetési besorolását a Jefferies befektetési bank. A pénzintézet szakértői az Apple-nél gyengébb bevételi kilátásokra, visszafogottabb iPhone keresletre és az új technológiai funkciók lassabb térnyerésére számítanak. Az elemzőház adatai szerint a vállalat papírjai a piaci átlagnál gyengébben teljesíthetnek. Több mint 60 ezeren folyamodtak orosz állampolgárságért Moldva Dnyeszter-menti régiójában. Ezt a Dnyeszter-menti Moldáv köztársaság elnöke közölte egy orosz lapnak adott nyilatkozatában. A Dnyeszter-menti régió egy önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában. A lakosságának 60%-a orosz és ukrán nemzetiségű. Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett, arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. Függetlenségét csak az 5 állam által elismert, Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el. A területen orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat, amelyekben jelenleg mintegy 20 000 tonna hadi eszközt tárolnak. Eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten a felbukkanásáról szóló bejelentés után. Az eszköz felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ügyben eljárás indult. Az adatok szerint a tárgya bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el. Feltételezhető, hogy valaki elvitte. Több mint 90 nagyértékű luxusautót, köztük egy 1,5 milliárd forintnak megfelelő angol font értékű limitált kiadású Ferrarit foglaltak le a rendőrök London belvárosi kerületeiben, annak a múlt hétvégi közúti ellenőrzésnek a során, amelyet a veszélyes gépjárművezetők ellenőrzése és kiszűrése céljából tartottak. A rendőrség közleménye szerint a Kensingtonban, Chelsea-ben és a Hyde Parkban péntektől vasárnapig tartó akció során lefoglalt járművek összértéke meghaladja a 8 millió fontot, azaz a 3,4 milliárd forintot. A vezetőkben az volt a közös, hogy többnyire érvényes biztosítás nélkül, több esetben is a forgalomra és az autós társakra veszélyesen vezették a járműveiket. A 3,7 millió font értékű és mindössze 499 példányban készült Ferrari Monza SP2 típusú autó elkobzásával kapcsolatban azt közölték, hogy mindössze egy napja volt az országban a jármű. Vezetője csak fél órája ült a volánnál, amikor megállították, és az ellenőrzés során az is kiderült, hogy biztosítás nélkül közlekedett, illetve a sofőrnek csak ideiglenes vezetői engedélye volt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 148.394 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6,4 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,2%-kal erősödött 4.660 forintra, az OTP 1,1%-kal került lejjebb 46.330 forintig. A Richter 2,2%-os pluszban 12.590 forinton, a Magyar Telekom 0,7%-kal csökkent 2.676 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért jelenleg 363 forintot és 71 fillért kérnek. Egy amerikai dollárért 314 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 37 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 57 filléren áll, a cseh koronájé 14 forint 99 filléren. Egy angol font 426 forintba és 2 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE jelenleg 0,2, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik, a párizsi CAC 0,1%-kal áll a pozitív tartományban, a milánói börze 0,3, Madrid 0,4%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 79,41 dollár áll, 1,5%-os erősödés mellett, és ugyancsak 1,5%-kal jött feljebb a Brent, hordonként 84,83 dollár. Egy uncia aranyért 0,3%-os mínuszban 4386 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjjel 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégemmel, dr. Kovács Emőkével ott fejeztük be az első részt, hogy Emőke mesélt nekünk Jókai Balatonfüredi kis kertjéről, és akkor folytassuk innen tovább, mert hogy sok mindent termett abban a kertben, míg ha jól tudom, a Svábhegyi villában inkább a rózsákat termesztették, itt is voltak természetesen rózsák, de hát rengeteg konyhakerti termésük is volt, és hát Jókai bővelkedett irodalmi műveiben is az ételek leírásával.
4: Mindjárt néhány gasztronómiai érdekességet is mondok, de azért azt kiemelném irodalomtörténeti szempontból nagyon lényeges, hogy a mai napig a legszebb téli Balaton leírásunk az Jókai aranyemberében olvasható. Olyan plastikusan, olyan megkapóan nem született még téli Balaton leírás, ez a villa hozta, de ez a villa hozta azt a nagyon érdekes sajátos háztartást is, amiben nagyon sokszor a Svábhegyről is hozott kosara Jókai, amikor felment a fővárosba alapanyagokat, de valóban itt is megtermett sok minden, sőt, mi több laborfalvi róza még jószágokat is tartott, és a csirkéket, kakasokat azt az ellenfeleiről, vagy a nem kedvelt emberekről nevezte el. A laborfalvi rózáról sok legenda született, például az, hogy a Füredi villába bezárta Jókait, hogy alkosson, és minél többet írjon, mert hát ezt a sok háztartást egyébként fenn kellett tartani, de az igazság az, hogy Jókai akkor már mint dualizmuskori képviselő, mint az ország leghíresebb írója, mint újságíró, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jó értelemben a korszak népszerű celebje nagyon jó módban élt. Így érthető az is, hogy ebben a füredi otthonban egyébként nagyon nagy vendéglátás volt, a család több tagja is jelen volt, de sokszor fogadtak vendégeket, külföldi vendégeket is, például a berlini könyvkiadójának az igazgatóját, tehát aki német nyelvű Jókaikat adott ki, és akkor is laborfalvi nagy vendéglátás csapott, és a források szerint nem nagyon tudta elbűvölni Otto Jánkét, mert hogy annyira szokatlan volt neki ez a sok magyar magyar étel, a pörkölt ízlet neki legjobban, de hogy a különlegességeket nem annyira élvezte, mert hogy valóban azért ez a laborfalvi konyha, ez nagyon érdekes volt, és maga a jókai gasztronómia is, már a Lücsei Fehérasszonyban olvashatunk a krampampuli receptjéről, ami egy ilyen édes, égetett szeszes, alkoholos, különleges ital volt, de vannak ilyen gasztronómiai legendák is, amik Jókai nevéhez kapcsolódnak, hogy például a kedvence volt a bableves, és hát e köré épül lényegében a Jókai bableves főző verseny a mai napig Balatonfüreden, ami egy nagyon szép kezdeményezés minden évben, és ez egy márka, egy védjegy Balatonfüred számára, de az ő bevallása szerint az ő kedvence a görög olvasó angyal bakancsa volt, ami hát malacpörk pörkölt babba főzve, tehát egy ilyen pörköltes, érdekes étel volt, de szerette a bárányhúst is, tyúkhúst is, és köretként a hüvelyeseket. Egyébként ez jellemző a korra, hogy nem annyira a krumpli vagy a rizs voltak köretként, hanem nagyon sok esetben a zöldségek, de hát ez ilyen általános magyar gasztronómiai történetbe illik, és ami még nagyon fontos volt a Róza konyhájában, és ez egyértelműen a különböző leírások, memoárok alátámasztják, az a nagyon finom pörkölt kávé, és annak ilyen, hát mindennapi felszolgálása.
3: Ezek házi pörkölésű kávék
4: igen,
3: voltak?
4: Igen, igen, igen, de hát ez is a dualizmusra jellemző, ugye itt a monarchiának a hatása a magyar gasztronómiára nagyon erőteljes, ez mind megvolt Jókai konyhájában, Füreden is, ahol egyébként ők valóban a korszak hírességeként éltek, és amikor ők kimentek a füredi sétányra, akkor sorfalat álltak a fürdő vendégek, és nagyon nagy volt az öröm, hogy itt van a nagy mesélő, a magyar királyság leghíresebb írója.
3: És hogyha aztán visszakanyarodunk a nagy vagy híres konyhákhoz, ugye említetted már, hogy amikor kialakultak a fürdővárosok, ugye említetted Siófokot, Füredet, Keszthely, ezekben a városokban előbb-utóbb ugye megjelentek a turisták, azokat a turistákat ki kellett szolgálni, vendégül kellett látni, főzni kellett rájuk. Voltak-e már akkoriban olyan klasszikus helyek, amikről emlékszik akár az irodalom, akár a történelem?
4: Élenjáró ebben természetesen Keszthely, Balatonfüred és Siófok, a három zászlós hajó, akik a mai napig mindig küzdenek azért, hogy melyik a Balaton fővárosa. Egyébként összehasonlíthatatlan adottságú települések, látjuk már ebből a kis gasztrotörténeti múltból, hogy más az indulás. Keszthelyen a 18. század végétől már az Amazon szálló fogadja a vendégeket.
3: És ahol... milyen bátor névválasztás.
4: Igen, igen. Igen, ahol megszállni lehet, ott általában konyha is volt. De Balatonfüred esetében a nagy vendéglő az, aminek az 1850-es évek elejéről már ismerjük a szakácskönyvét. Egy pécsi kononok levéltári gyűjteményében maradt fönn. Nagyon érdekes ételek vannak, hogy miket főztek ebben az időszakban a 19. század közepén Balatonfüreden az ott szállást keresőknek. A korszakra jellemző, és ez akkor a balatoni vendéglátásra is igaz, hogy kacsa, bárány, marhahús alapú ételek voltak, a tyúk az nem annyira, a csirke nem annyira került előtérbe, marinírozott hal, tehát sokkal több időt fordítottak egy-egy étel elkészítésére, sok fűszer, például tárkonyos, balzsamecetes dressingek vagy áztatások, érdekes desszertek, csipkebogyó, fagylalt, almagombóc, ezek olvashatók ebben az 1850-es évekbeli szakácskönyvben, és a nagy vendéglő, ami Grand Hotelként működik majd a két háború közti időszakban, végig híres volt a konyhájáról. És amikor kialakulnak a déli parti települések, nek a vezető fürdőhelyei, akkor Siófok egyértelműen ott is az első helyen áll, és Siófoknak az éttermeiben a 20. század elejére már nagyon nagy a merítés, vagy sok ilyen neves étterem van, például a Fogas, ugye a neve is elmondja, hogy itt halételeket lehetett mindenféle formában fogyasztani, és ami megjelenik majd már a 20. század első negyedévében, az a kóser éttermek. Tehát ez is nagyon jellemző a korszakra, és ebben szintén Siófok és Balatonfüred, de Siófok látogatottságát tekintve az izraelita vallásúak szempontjából mindenképpen első helyen áll, úgyhogy nagyon érdekes éttermek és formációk jönnek létre, amik a két háború között majd még nagyobb szára kapnak. Igen.
3: Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen cukrászati termékeket fogyasztottak ekkoriban? Ugye beszéltünk már italokról, beszéltünk ételekről, de az édesség nekem hiányzik édesszájuként.
4: Nagyon érdekes, hogyha a korabeli étlapokat végignézzük, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megmaradtak, főleg inkább azért a két háború közti időszakból, de van egy-kettő, ami 19. század végi, és magukon az étlapokon desszertek az elején nem nagyon szerepelnek, inkább gyümölcsöket ajánlanak, meg a kávét, de vannak már kávéházak a 20. század elején, ebben Siófok, Keszhely és Füred, ami jeleskedik, de például Siófokon már a két háború között egész évben nyitva tartó kávéház is van, és itt a dualizmusnak a süteményei, zahár torta, dobos torta, ezeket lehet megtalálni. A fagylalt, mint édesség vagy desszert az inkább a két háború közti időszakban kezd erőteljesen megjelenni, és az elején én, ahogy így láttam a forrásokban, sok esetben a gyümölcsös ízek jelennek meg, de vannak különlegeségek is, mint például a sült fagylalt.
3: Hogyha már szóba hoztad a két háború közötti időszakot, akkor hogy kell elképzelni akkoriban egy éttermet? Volt-e ott élőzene? Egyáltalán milyen közönség járt akkoriban oda? Nyilván nem tehette ezt meg mindenki.
4: Igen, itt is megvannak a kategóriák. Tehát nyilván más volt a siófoki fürdőtelep központi szállója, ami közvetlenül egy balatonparti panorámával rendelkezett, és ahol Káni főszakács volt. És más volt egy Hozbor vendéglő Siófokon, ahova pedig már Rejtő Jenő és Karinti Frigyes akár éjfélkor is beesett, és kapott valamilyen pörköltet. De az mindenképpen fontos elmondani, hogy a helyi alapanyagok domináltak az étlapokon. A 20. század elejéről már vannak fotográfiáink, tehát az egy nagyon fontos történeti forrás a Balaton esetében, hogy látjuk a terített asztalokat, a smokingos pincéreket az első osztályú helyeken, tehát a Grand Hotelben, a Sió szállóban, a központi szállóban, az Amazon szállóban, tehát ott, ami általánosan a magyar gasztronómiára jellemző ebben az időszakban, azt a fajta eleganciát és emelkedettséget, azt minden esetben tapasztaljuk, és az étlapok is, sok esetben francia és német nyelvű hasábok vannak a magyar mellett, és nagyon széles a válasz. Például egy siófoki telepi étteremben volt déli és esti külön étlap. Tehát más volt a választék, de széles választék volt. A halételek nagyban domináltak, és ha nem is az étlapokat elemzem most, hanem a kérdésedre válaszolok, hogy milyen volt mondjuk a vendéglátás, mindenképpen szakképzett pincélszemélyzet volt, és ami eltűnt, az a híres, országosan, sőt nemzetközileg elismert cigányzenészeknek a háttérzenéje, élőzene, ami ebben a korszakban jazz és cigányzeneként volt feltüntetve, és hát itt olyan szereplőkről van szó a hazai cigányzenészek esetében, akik mondjuk előtte Roosevelt elnöknek, vagy valamelyik nemzetközileg ismert politikusnak játszottak, és a nyári időszakra sok esetben hazatértek a fürdőtelepekre, és így szórakoztatták az elsőrangú közönséget.
3: Mi volt aztán a következő markáns változás?
4: Igen, itt két korszakot kell elkülönítenünk, és ezek már érzékeny időszakok. És ebben sokszor nem szoktak egyet érteni velem, vagy az olvasóim, vagy akár a szakma, hogy 1945 után ki kell mondani a Balaton esetében, hogy egy nagyon erős mélyrepülés van történelmileg, de a gasztronómia történetében is ez végig kísérhető. Van egy általános korjelenség, tehát a háború utáni elszegényedés, uniformizálódó kínálat, az, hogy a nők állásba mennek, nincsenek már jól főző háziasszonyok, tehát ugye megváltozik az élet, és hát az 50-es évek elejére beköszöntő totális diktatúrának az egyhangú kínálata, és ez mind a Balatonnál is megjelenik, és hát ezek az éttermek és vendéglátóhelyek, amikről itt beszéltem, ezek nagy területen elhelyezkedő, elegáns helyszínek voltak, ezeket mind államosítják. Tehát itt nincs kivétel. Vendéglátós dinasztiák szűnnek meg. Van, akinek kis borozója lesz Badacsonyba, és oda szorul vissza. Tehát, hogy itt megvannak az egyéni sorstörténetek is. És hát ezt a fajta mélyrepülést nehéz is megállítani, de van egy csavar ugye ebbe az egész történetbe. Ugye az 1960-as évek elejére Kádárék rájönnek arra, hogy rendkívül sok pénz van a Balatonban, és ezt ki lehet aknázni, közben az ő szerencséjükre van egy olyan nemzetközi helyzet, ami azt adja, hogy a nyugati turisták is megérkezhetnek. Tehát formálisan valamennyire visszatérnek a terített asztalokhoz, és ezt látjuk a 60-as évek propagandafilmjeiben, vagy reklámjaiban, amikorra már megépülnek a nagy balatoni szállók, lásd, Siófok, Tihany, Balatonfüred, megvannak a mai napig, vagy felújítva, vagy Ebek 30-adján, és ezekben a szállókban, ha nem is a két háború közti minőség, mert semmiképpen nem az, de valamilyen látszat vendéglátás azért megjelenik.
3: Tehát akkor nagyon két lábon áll, nyílnak a szállodák, az éttermek, a rengeteg vendég, ugyanakkor egy egyszerűbb világ is megérkezett, az utasellátók, a igen, talponálók, a kis büfék virágkorukat élhették.
4: Igen, az meg a harmadik oldal, ugye, hogy ott vannak a keleti turisták, ott vannak a kicsit a balatoni fekete gazdaságból élő balatoni vendéglátósok, ezt is ki kell mondani, én ebben persze, a világban hát éltem, igen, csak ezt nagyon sokan nehezményezik, de hát tudjuk, hogy mi volt a Balatonnál. Igen, igen, tehát én a Fonyódi piacon szocializálódtam, tehát nincs olyan dolog, amit ne láttam volna. Úgyhogy igen, a másik oldalon pedig létrejönnek azok a balatoni büfék és büfé ételek, amiket a mai napig ugye hát hordozunk, vagy viszünk, és valami fajta nosztalgiával is tekintünk rá.
3: A lángos?
4: A lángos.
3: Palacsinta?
4: A hek.
3: A hek. Hogy felejthettem
4: a el? Hek, igen. A hek, ami ugye hát idézőesen mondom, a balatoni hek, ami
3: jó messziről jött.
4: Ami jó messziről jött, és aminek van egy nagyon sötét gazdasági oldala. Az, hogy a 80-as években Kádárék ugye pénzt csinálni a Balatonból a szlogán mentén, de nem kimondott szlogán mentén, a balatoni fogast kiviszik exportra, és nagyon nagy bevétel van belőle, azért nincsen fogas a Balatonban ebben az időszakban, és akkor jön helyette teljesen irracionális módon a büfékbe az olcsón behozható argentinhek. És hát tényleg itt maradt velünk, és nem is nagyon kopott ki ez a balatoni büféknek a kínálatából, annak ellenére, hogy ma már az sem olcsó.
3: Mivel az idő már nagyon sürget bennünket, akkor gyorsan még a rendszerváltás utáni időket nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a Balatonon.
4: A rendszerváltoztatás után és a német egységet követően tudjuk, hogy az első balatoni nyáron már milyen kevés turista érkezett a Balatonra. Tehát nagyon nagy kérdéseket vetett föl a balatoni turizmus minden iránya az 1990-es évek elejére, és ez eltartott egy évtizedig, vagy még tovább is, és a balatoni gasztronómiában is ez nagyon erőteljesen jelen volt, hogy mi legyen a balatoni büfékkel, nyíljanak-e, igényes éttermek van erre egyáltalán, vásárlóerő, és hát, hogy az a kínálat, ami a 80-as években az éttermekben volt, a nagyon leszűkült kínálat, a rántott hal, rántott hús, halászlé, pörkölt, hogy azon hogyan lehet változtatni. Nagyon nagy mélyrepülés volt a Balatonnál, ezt személyesen is tapasztaltam, útkeresések, és mostanra az elmúlt 10-15 évben egy nagyszerű gasztronómiai forradalom bontakozott ki, minden tiszteletem azoké, akik ebbe belemertek és tudtak vágni és kockáztatni mertek, mert itt nem lehetett tudni, pontosan egyébként a balatoni retro életérzés miatt, hogy mire lesz igény. És hát vannak szinte minden településen olyan élenjáró vendéglátóipari egységek különböző kategóriákban, tehát a prémiumtól egészen a büféig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a balatoni büfék is sok esetben meg tudtak újulni, akik képviselik ezt az új hullámot, és aminek én nagyon örülök, hogy azt a fajta szemléletet, amit láttam a két háború közti időszakban az étlapokon, sokszor a helyi alapanyagok azt nagyon sok esetben követni tudják. Így tud ez a régió egészségesen fennmaradni és működni turisztikailag és gazdaságilag. Egyaránt, hogyha ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat beépíti a jelenbe és ezáltal a jövőbe is.
3: Csak két észrevétel ahhoz, amit most imént említettél, hogy a magasabb kategóriájú éttermek, ugye ha jól tudom, most éppen a Balaton körül 6 Michelin ajánlású étterem van. Ezek különböző módon, tehát vagy a zöld tányér, vagy az árérték arányuk nagyon jók. Egyrészt ugye a magasabb kategória, és hogyha azt mondom, hogy szinte minden évben hírt adok arról a műsorban, hogy az év strandétele versenyt megrendezik a Balaton körül, ez megint csak egy olyan pozitív motiváció, hogy a büfések, a strandéttermek, a kisbisztrók arra törekedjenek, hogy újuljanak meg, egyedi, különleges ételeket kínáljanak a vendégeknek, úgyhogy valóban most már mindkét szintéren jelen van. Talán előbb a magasabb kategóriájú éttermek indultak el, hiszen ők kiküldték a séfeket tanulni, azok visszajöttek, sokkal jobban benn voltak a nemzetközi vagy európai vérkeringésbe, de az húzta szépen magával, vagy húzza magával még ma is az alsóbb kategóriát is.
4: Igen, mindenképpen kellenek ezek a jó gyakorlatok, és a történelmi tapasztalatokra vagy tényekre alapozva azt mondhatom, hogy itt látszott a 20. század első felében, hogy vendéglátós dinasztiák adták egymásnak át a Balatonnál is ezt a tapasztalatot, és ennek a megalapozása is most történt, vagy itt vannak olyanok, akik a megpróbáltatások után tértek vissza újból a balatoni vendéglátásba, úgyhogy ha ez az irány megmarad, akkor én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan látom a balatoni vendéglátás jövőjét.
3: Kedves hallgatók, beszélgetésünkben a mai műsorban felidéztünk múltbéli ízeket, művészeket, és az ő gondolataikon keresztül a terített asztalokra helyezett ételeket, és természetesen jófajta borokat is, és így jutottunk el napjainkig. És aki ebben az utazásban ma segítségünkre volt, az dr. Kovács Emőke történésze, a Balaton kultúrtörténetének kutatója. Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Kedves hallgatók, búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vagy a korábbiakat vissza szeretné hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva jelentkezem újabb műsorommal, akkor is várlak benneteket ugyanekkor, ugyanitt Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edith magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Beethoven, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra indik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, ami baleset veszélyes helyzeteket teremthet. Eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten a felbukkanásáról szóló bejelentés után. Az eszköz felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, az ügyben eljárás indult. Az adatok szerint a tárgy, a bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el, feltételezhető, hogy valaki elvitte. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszűnjön a jelenlegi állapot. A munkálatok során a Rudás gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére. Több mint 60 ezeren folyamodtak orosz állampolgárságért Moldova Dnyeszter-menti régiójában. Ez a Dnyeszter-menti Moldáv köztársaság elnöke közölte egy orosz lapnak adott nyilatkozatában. A régió egy önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában. Lakosságának 60%-a orosz és ukrán nemzetiségű. Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett, arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. Függetlenségét csak az öt állam által elismert Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el. A területen orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat, amelyben jelenleg mintegy 20 ezer tonna hadieszközt tárolnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,2%-os csökkenés mellett 148.341 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,2%-kal erősödött 4.660 forintra. Az OTP 1,2%-kal csökkent 40.

0: 16.350 forintig. A Richter 2,2%-os pluszban 12.590 forinton, a Magyar Telekom 8%-kal került lejjebb 2.674 forintra. A Bitcoin 1%-kal csökken, 64.797 dolláron és 91 centen jegyzik, az Ethereum 2%-os mínuszban 1.904 dolláron és 95 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 15 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 33 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 59 fillér, a cseh koronáé 14 forint 99 fillér. Egy angol font 425 forintba és 33 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 4%-os csökkenésben, a frankfurti DAX 2%, a párizsi CAC40 1%-kal erősödik, Milánó 1%, Madrid 3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal erősödik, 79 dollár 94 centen áll, a Brent jegyzési ára 2,2%-os pluszban, 85 dollár 32 centen. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4390 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidős szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 59 euróba és 58 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt száraz időnk lesz, legfeljebb a nyugati északnyugati határvidéken lehetnek záporok, zivatarok, megélénkül a légmozgás. A hőmérséklet éjszaka 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora. Reklámozás iránt érdeklődő, lehet, hogy leendő reklámos tehetségekkel és aktuális reklámos tehetségekkel beszélgetünk majd arról, hogy mi lehet jó a reklámiparban, amikor mellette van kreatoripar, influenceripar, és melyik igazából hová vezethet. A Kassa hajóról, az ügynökségek éjszakájáról fogunk jelentkezni.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Hárman álltak kötélnek Málna, Csongor és Viktor, hogy beszéljenek arról, hogy mit találnak izgalmasnak a reklámszakmában, és miért szeretnének belekerülni. Az első kérdésem az tényleg ez, hogy mi lehet vonzó a reklámszakmában?
3: Igazából szerintem a kreativitásunknak, meg a stílusunknak a megmutatása.
4: Nálam az, hogy sokáig dolgozhatok egy ügyön, és felépíthetem az egész struktúrát, úgymond, mivel szoktam látni az influencer kampányokat. Nyilván értékes egy influencer, de szerintem maximum 1-2 hét és lecseng az egész. Most azt a 6-800 ezer forintot, amit egy nagyobb brand vagy cég elkölt arra, szerintem hosszú távon simán megérné havi 10-12 profi short form tartalommal, amit én és a társam csinálunk.
2: Nagyon a közepébe csaptál benned, kifejezetten megvan, hogy téged a stratéga szakma, vagy az influencer management, vagy a content management érdekel, tehát úgy érzem benned, már van egy ilyen érdeklődés egy adott szakterület iránt is.
4: Abszolút, én videóvágóként dolgozom, és a társam pedig operatőr, így társultunk, és cégeknek short form tartalmakat forgatunk havi 10-12 darabban, tehát A-tól Z-ig visszük az egészet, rendezzük, tehát az elejétől az egész contentet felépítjük, és akkor húzzuk el. Szóval én ebben látom az egészet. Szóval
2: jobb lenne egyébként ezt nagyobb ügynökségbe csinálni, nagyobb csapatban, vagy neked kifejezetten megfelel ez a kis céges forma?
4: Mint csapat azt nem szeretném nagyobba, de hosszú távon muszáj leszek nyilván növekedni, mert magam sem tudom fejleszteni csak egy emberrel. Tehát a nemzetközi projektek felé nyilván kell, hogy fejlődjek.
2: Miért nem döntöttél úgy, hogy becsatlakozol egy hagyományosan működő nagy ügynökségbe, valamelyik például ennek a mai estének az egyik szervező ügynökségébe csatlakozol be?
4: Inkább a kapcsolat, meg úgy a láthatóság, mert én nem szeretem úgymond profinak eladni magam, hogyha mondhatom így, mivel nagyon sok embernél látom azt, hogy indítanak egy márkát, ügynökséget, hogy ők videósok, vagy felhúzzák, mert hogy marketingesek, úgy idézőjelbe, és ezt nagyon nem szeretem, mert szerintem nagyon rossz hatása van, hogy nekik is maximum 50 követőjük van, és a biójukban stratégiát hirdetnek. Ezt én nagyon elkerülöm, ezért sincs közöm ilyenekhez, ez az első eseményemből vagyok, így a 4 évem alatt, amit a szakmában töltöttem, úgyhogy abszolút inkább azon a vonalon vagyok, hogy akivel elkezdek dolgozni, ő adta tovább. Tehát én nekem körülbelül 2 év alatt egy kiküldött e-mailem se volt, csak folyamatosan adták tovább a melóimat, hogy...
2: Ehhez gratulálunk, viszont most meg kell kérdeznem Csongort is, hogy neki mi a vonzó a reklám szakmában?
5: Hát én a kommunikáció és média területről jövök, és... Hát én szimplán érdekesnek találom ezt a vonalat, én is a kreatív gondolathoz kapcsolódnék hozzá, hogy annyi kontentet látunk így a hétköznapokban, hogy gyors éttermek, telekommunikációs cégeknek a reklám kontentjei, a promóciós kontentjei, és én ezt mindig érdekesnek és izgalmasnak tartottam, hogy gondolkodnak ők, lásd a közéletben is. Most a fókuszcsoportos interjú is nagyon érdekelt, és igazából ezekért a programokért is látogatom meg az ügynökségek éjszakáját, így most arra másodszor.
2: Amúgy a reklámszakmát ezt tényleg kreatívnak gondoljátok, vagy azért igazából lennének más szakmák is, amiben az ember jobban ki tudja élni a kreativitását?
3: Szerintem ez attól függ. Szerintem ebben a szakmában is vannak kevésbé kreatív ágazatok és feladatok, viszont hogyha más nézünk, akkor máshol is szerintem abszolút ezt a kreativitást ki lehet bontakoztatni, akár egy saját vállalkozásban, akár bármilyen másfajta művészetben is.
2: Kinek lehet jó az, hogyha kifejezetten ilyen alkalmazott kreatívként a reklám szakmában dolgozik? Mi az, ami kell ahhoz, hogy így az ember tudjon alkalmazottan kreativitást kibontakoztatni?
3: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy csapatjátékos legyen az ember, tehát szeressünk csapatban működni, csapatban dolgozni, hogy rugalmas legyen az ember, sokszínű, szerintem ezek ilyen alapillérei ennek a fajta pozíciónak.
2: Lehet ebbe örömet találni, amikor az ember így alkalmazottként pénzért éri ki a kreativitását?
5: Ahogy itt előttünk is elmondták a kerekasszal beszélgetésnél, van az az állapot, ugye a flow állapot, amit ha elér az ember, akkor egy idő után valószínűleg talál benne örömet és értelmet.
2: Jó, de a flow állapotban ugye a klasszikusan a könyvben az a példa, hogy az ember abban talál örömet, hogy autógumik gyárban autógumikat gyárt.
5: Csinálja. Igen. De tehát szerintem el kell először arra egy szintre jutni szakmailag, és fejben is, hogy az ember már tényleg csak átélje azt, amit csinál, és azon a szinten felül szerintem már lehet ezt élvezni, és ki tudja magát élni benne szerintem az ember.
2: Vajon influencerként nem tudná az ember jobban kibontakoztatni a benne rejlő kreativitást, mint effektíve második vonalban, ügynökségi oldalon vagy gyártás oldalon?
4: Hát ez abszolút tehetségtől vagy tanulástól függ, de mint egyedüli influencer, aki csak szabadúszóként dolgozik, szerintem abszolút nagyon el van maradva attól, mint egy ügynökségi szint, amikor az ügynökségek skáláznak a brendek között, mondjuk Coca-Cola, Fanta, és oda ajánlanak ki egy olyan influencert, aki szerintük jó lenne oda, de például, mint a Henry Kettner, na mondjuk őt ajánlják ki, mondjuk nagyon sokszor látom üdítőmárkákhoz, meg italokhoz, de már nekem annyira hiteltelen lett az arca, hogy mert mindenhol ő van ott, ami folyékony állagú, hogy egyszerűen nem tudom, tehát meg kell találni pont azt az arany középutat, ahol jól be lehet lőni ezt az egészet.
2: Én igazából kicsit arra céloztam, hogy te nem érezted azt, hogy te tudnál influencer lenni és elindulni ezen a vonalon, és kevésbé kiszolgálni márkákat, inkább saját márkát építeni.
4: Abszolút, én ebben is voltam, már 2 vállalkozást ezelőtt csináltam is, és ugye arra is saját magamnak húztam fel a tartalmakat, de úgy, mint szereplő, tehát én inkább a kamera mögött meg a vágásnál érzem magam komfortosan, tehát nekem ez az eladás a saját arcommal, a self-brand az nekem ilyen szinten nem menne.
2: Sok reklámot néztek egyébként?
3: Nem, igazából ami feljön elém, azt sem mindig nézem meg, de látok azért párat.
5: Inkább a városban a billboardok, meg azon megyek szüleimhez, akkor be van kapcsolva a tévé, és akkor nézek a reklámot, de egyébként nem fogyasztok ilyeneket nagyon.
4: Na, hát én csak VSL reklámokat nézek végig, az átlagos shortform tartalmakat sose nézem végig, azokat egyből görgetem, de illetve az Allé bevásárlóközpont mellett láttam a BMW-nek egy nagyon nagy hirdetését kint a vetítőn, és fent ott maradt a jobb felső sarokban a CapCut logó, úgyhogy azután rá sem mertem nézni két hétig a hirdető táblákra, mert szerintem borzalmas volt.
2: Az az érdekes, hogy ugye azért lehet azt mondani, hogy 20 alatt elég fiatalok vagytok, és mégis ilyen klasszikus régi vágású felületekkel, közterülettel jöttetek, amikor reklámról beszéltünk, és egyáltalán nem valami nagyon divatos és menő digitális vagy online felülettel, ez miért lehet? A reklámról miért vajon a közterület és a plakátok jutnak az eszetekbe?
4: Abszolút fogalmam sincs, nem tudom.
5: Szerintem sokaknak a tévéreklámok jutnak az eszébe először, mint például nekem is, és tehát egy kicsit átalakulóban vannak ezek a médiafogyasztási szokások, és szerintem az újabb generációval, hogy kezd eltávolodni a, például a tévétől, tévénézéstől, tévéműsoroktól, én inkább van egy ilyen húzóvonal is, hogy a tradicionális, klasszikus média felületek fele húzunk vissza, szerintem azért.
2: Záró kérdés, muszáj megkérdeznem, mennyire érzitek azt, hogy ahhoz képest, hogy mit képzeltetek pár évvel korábban, ahhoz képest most az AI, a mesterséges intelligencia újraírja a karrier elképzeléseiteket, egyáltalán a jövőképeteket, elront mindent, vagy éppen pont, hogy felturbóz mindent, mit gondoltok erről?
3: Szerintem az AI az nagyon sokat tud segíteni, hogyha jól használjuk, de alapvetően nem kreatív ötleteknek az előállításában. Tehát a munkafolyamatokat igenis gyorsan meg tudja segíteni, de szerintem most ezen kívül nem tud semmi olyan nagyon újat hozzáadni. Főleg inkább a kreatív folyamatokhoz, ami nagy előrelépés lenne még.
5: Szerintem is idő kérdése, de én ott tartok, hogy nagyon sok ismerősöm már félti a munkahelyét, és ha felhívom őket, hogy tudnátok valami melót intézni, akkor sokszor az a válasz, hogy már látjuk, hogy fogja kiaknázni a mi pozíciónkat is az AI, szóval szerintem abszolút több teret fog nyerni a jövőben az AI, és hogy előttem szólottak, már csak időkérdése.
2: És mit gondolsz, hogy mivel tudsz érvényesülni te személy szerint az AI-jal szemben?
5: Hát szerintem még mindig versenyképes az emberi kreativitás, az emberi munka, tehát az biztos, hogy nem fog kiesni. Tehát egy AI generált reklám, logó, bármi design, szerintem az emberi kreativitás az mindig kenterbe fogja verni, és lesz rá igény.
2: Egyet értesz ezzel?
4: Félig meddig igen, mert egyébként az a baj, a legelső, legnagyobb baj, hogy az interneten az emberek hazudnak, az AI pedig az internetből táplálkozik. Tehát, hogy ezzel már körülbelül el is mondtam mindent, viszont szerintem nagyon undorító tényleg, amikor egy márka csak ilyen AI generált logót rakja magának, az azért nagyon visszataszító, és egyre többen csinálják ezt sajnos, kiegészíteni tudja bizonyos esetekben, viszont az a baj, hogyha azt mondja az AI, hogy ez az étterem ebben az utcában van, de én letagadom, akkor ő is mondja, hogy á, bocsi, tényleg ott van. Tehát, hogy annyira gyerekcipőben jár még ilyen téren, viszont aki profin használja, annak hasznos lehet.
2: Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám a Rebriefbe, Málna Csongor Viktor. Legjobbakat kívánom a jövőre, és tényleg hálásak vagyunk, hogy velünk tudtatok lenni.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Folytatjuk a Rebriefet az ünnökségek éjszakájáról. Velem van Enikő, Szabolcs és Pepe, akik már gyakorló résztvevői a reklámszakmának és a kreatíviparnak. Mondtok egy-egy mondatot arról, hogy mit csináltok reklámosként, reklámszakmai részvevőként?
6: Sziasztok, én artdirektor vagyok a Fitnél, és igazából koncepciókat és vizuális megoldásokat hozok létre.
7: Én szövegíró vagyok az Artificial Groupban.
8: Én pedig ugyanúgy artdirektor, csak a Publicisnél.
2: Beszéljünk arról, hogy miért nem lettetek talán egyelőre influencerek vagy kreátorok. Azért, hogyha egy a kreatív ipar szóba kerül, csomó mindenkinek, meg anélkül, hogy szóba kerülne a kreatív ipar, csomó mindenkinek az influencerkedés és a kreatorkodás jut az eszébe. Ti miért nem ezt az utat választottatok arra, hogy így a kreativitással keressetek pénzt?
7: Én mindig billegek egy kicsit amúgy ebben, mert hogy én zenészként kezdtem a karrieremet, szóval akkor még azt gondoltam, hogy inkább a kreatori oldalon leszek majd, aztán utána volt egy kis váltás így az életemben, és így jött a reklám. Igazából ez így egy ilyen egyetemi történet volt, és igazából nekem nagyon tetszik az ebben az egész szakmában, hogy a nulláról, tehát kapunk egy feladatot, és a nulláról kell megalkotni valamit, és akkor, amikor ezt elkezdjük csinálni, még fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és ez az izgalom, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kielégítő dolog tud lenni, és nyilván sokszor nem feltétlenül az lesz a végeredmény, mint amit mi elsőre elképzeltünk, de nagyon sokszor meg az, és az egy...
2: Az influencer világban, vagy kreator világban ez nincs meg szerinted?
7: Én ezt egy kicsit úgy látom, hogy ott már az van, hogy azért ott van egy koncepció a mögött, amit ők megkapnak, és mi, hogyha azt tekintjük a nulladik pontnak, akkor mi a mínusz egyedik pont vagyunk. Szóval nekem így ez a különbség tetszik.
8: Igen, és ez a mínusz egyedik pont igazából nem csak rajtunk keresztül megy át, hanem ez egy ilyen csapatmunka tulajdonképpen. Benne van a kreatív igazgatónknak az inputja is, az ügyfélnek az inputja is, és utána jut el a kreatorhoz, és a kreator igazából már csak mint egy ilyen csatorna, ugyanazt az üzenetet, amit mi fogalmaztunk meg, azt ők adják át.
2: De ezt te is egyet tudsz érteni, igazából a kreatorkodás, influencerkeredés, az valahol így a utolsó láncszem a végpontja a kreatív iparnak, vagy a kreatív szakmának?
6: Sok szempontból igen, biztos van olyan influencer, aki sokkal inkább a koncepcionálás részébe is benne van, és a saját brandjét építi ilyen szempontból, de alapvetően én azt gondolom, hogy amúgy csoportban dolgozunk, és utána abból lesz valami, ami kikerül az influencerekhez, ők meg amúgy egyedül ezzel kezdenek valamit, és a saját ízlésükre formálják, de inkább egy ilyen kivitelező jellegű munkájuk van.
2: Hogyha valaki így hallgatja ezt a műsort, még mindig így dilemmázik, hogy van olyan a reklámügynökségekbe, kellene neki becsekkolnia, vagy pedig elkezdeni építgetni a YouTube csatornáját és a TikTokját. Szerintetek hogyan tudja ezt eldönteni, hogy melyikbe tegyen több energiát? Mi az, amit érdemes magába átgondolnia?
7: Mondd
8: csak.
7: Szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy lehet csinálni mind a kettőt is. Én erre most egy kicsit inkább úgy tekintek, hogyha elmész a reklám szakmába, az tud biztosítani egy megélhetést még, ami, hogyha elmész egy kreatornak, akkor ott, hogyha a nulladik ponttól elkezded, azért az nem lesz profitábilis úgy egyből, vagy hát vannak olyanok, akiknek ez így egy ilyen ezerből egy, akinek ez bejön, de hogy alapvetően szerintem, hogyha ezt így nagyon tényszerűen nézzük, akkor érdemes nekiállni ennek úgy, hogyha mind a kettő érdekli az embert, hogy elmegy reklámosnak, megnézi, hogy amúgy mi ez az egész, hogy működik belülről, és hogyha még ő úgy érzi, hogy szeretne váltani, és neki a másik oldal jobban megfelel, akkor még mindig tud váltani, vagy csinálhatja mind a kettőt egyszerre is, hogyha van annyi ideje.
8: Szerintem ez amúgy személyfüggő, szóval én nem tudnám elképzelni magamat, hogy a képernyőn lássam magam, én nagyon cringe-elnék tőle, őszintén szóval, de amúgy, hogyha valakinek ez jól áll, és jól csinálja, és van ennyi önbizalma, akkor hajrá. De én mindig is ilyen kreatív ember voltam, én szerintem nem tudom, paint.net-tel kezdtem el általános iskolában rajzolgatni, úgyhogy nekem az ilyen számítógép előtt kreatív ötletek, kreatív dolgok, kidolgozása, ilyesmi, úgyhogy én ilyen háttérben meghúzódó, de kreatív ember vagyok szerintem.
2: Ez egy másfajta kreativitás, mint a influencereknek, kreátoroknak, csatornagazdáknak a kreativitása?
8: Szerintem... jó kérdés, mert amúgy én szívesen lennék youtuber, mindig elképzeltem, hogy ez tök király dolog, de valahogy úgy nem tudom rávenni magam, hogy ténylegesen ezt megcsinálja meg. Szerintem rohadt sok munka, de viszont jobban kifizetődő talán, mint hogyha mi ez, 9 to 5 jobban lennél benne, mert ez szinte egy ilyen szabadúszó dolog tulajdonképpen kreatornak lenni, vagy influencernek lenni.
2: Szerinted is másfajta a kreativitás ez a reklámszakmában igényelt, és a reklámszakmában érvényesülő kreativitás, mint a kreatoroké, TikTokereké?
6: Valamennyire igen, de alapvetően szerintem hasonló ilyen probléma megoldást és valami out of the box gondolkodást igényel. Szerintem az a nagy ilyen reality check-et kell megcsinálni az embernek, hogy amúgy ő önmagát szeretné-e egy ilyen brandként előtérbe tolni, vagy nem feltétlenül, és inkább a háttérből mozgatná a szálakat.
2: Záró kérdésként, vagy záró témaként maradjunk a képernyőknél. Azzal, hogy így kb. 3-4 évvel ezelőtt tényleg elkezdte átírni a hétköznapjainkat a mesterséges intelligencia, mennyire frusztrált betiteket, vagy inkább az történt, hogy így azt érzitek, hogy szteroidokat kapott a gondolkodásotok, mennyire írta át az eredeti terveket, javította föl, vagy rontott el ahhoz képest, amit korábban gondoltatok magatokról?
8: Hát szerintem mindenki először megijedt, vagy nem is tudom, hogy elképzelte a filmekben lévő dolgokat, de hogy így őszintén ez ugyanolyan túl, mint egy Photoshop, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy egy idő után azért eszkalálódik az egész, is ilyen brutál méretű AI dolgok lesznek, és felváltja az embert, de nem tudom elképzelni egyenlőre. Szerintem ezt ugyanúgy meg kell tudni tanulni, használni, mint ahogy a Photoshopot annól megtalálták. Szerintem ugyanúgy a Photoshopra is ugyanúgy kivoltak az emberek, hogy most már manipuláljuk a képeket, Jézusom, mi fog történni a jövőben.
2: Gyakran mondják ezt, hogy ez csak egy túl, ugyanakkor annak idején így egyáltalán az internetre vagy a social médiára is azt mondták, hogy egy túl, aztán mégis átformálta az emberek gondolkodását, szabadidejükhöz való hozzáállást, azt, hogy így mennyit beszélgetnek egymással, vagy mennyit találkoznak így a való életben. Az AI-nak szerintem nem lehet ilyen hatása? Nem félsz attól, hogy pórul járunk, hogyha csak egy túlnak tekintjük?
8: Hát az internet is átformálta a világot, a social media is átformálta a világot, de ugyanúgy új ajtókat nyitott ki tulajdonképpen, úgyhogy az AI ugyanezt fogja csinálni, csak minél gyorsabban és minél ügyesebben kell követni a trendet szerintem.
2: Maradjunk akkor, tőletek még szubjektív szempontjaitokat nem kérdeztem, de térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mennyire írta át a terveiteket, jövőképeteket az AI bármilyen irányba?
6: Én az elején nagyon bepánikoltam, és nagyon AI ellenes emberke voltam, mert azt gondoltam, hogy mindent én szeretnék teljes mértékben kontrollálni, de jelenleg én is próbálom ezt úgy felfogni, hogy haladni kell a korral, és használom, mint egy eszköz. Attól nagyon félek, hogy elbutulok tőle, mert nem szeretném, hogy minden kérdésemre választ kapjak egy pillanat alatt, és az legyen az első megoldásom, hogy akkor most megkérdezem ChatGPT-től, hogy mit tegyek. Úgyhogy próbálom így kordában tartani, de mindenképpen átdolgozta azt a mindennapi munkámat, és sokkal több időt töltök azzal, hogy az AI előtt ülök és promptolgatok, mint ezt terveztem eredetileg.
2: Akkor nem is hatékonyított igazából, hanem igazából még hosszabbasabbá tesz neked bizonyos munkafolyamatokat?
6: Nem, valószínűleg ez az én hiányosságom is még, hogy nem megfelelő módon kezelem, és ezért még több időbe telik, de alapvetően amúgy hatékonyabb lett tőle egy csomó munkafolyamat, de hogy így más minden.
7: Én igazából egyet tudok érteni teljesen a srácokkal, az olyan, mint amikor a lovakat leváltották a kocsik, hogy igazából csak egy szemléletváltás volt, meg így egy kicsit átmozgatta a piacot, de hogy alapvetően ugyanúgy új ajtókat nyitott, és szerintem tényleg ez olyan, akkor nem azt mondjuk, hogy eszköz, hanem olyan, mint egy partner. Igazából, aki segít, hogyha néha megakadsz, mondjuk nekem szövegírás szempontjából, vagy koncepcionális gondolkodás szempontjából tök sokszor segít, amikor az van, hogy már nagyon sok ötletet kitaláltam, de még mindig nem találtuk meg az irányt, és hogyha valami újat szeretnék még kitalálni, de egyszerűen már nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, akkor promptolok párat, kihoz pár ötletet, amik valószínűleg nem lesznek jók, viszont új perspektívát tud adni, ami által ki tudunk találni új ötleteket. Szóval szerintem most még nem tartott, hogy ötleteket találjon ki, hogyha esetleg egy új márkanevet kell kitalálni, vagy valami terméknek, szolgáltatásnak kell nevet adni, arra elég sok jó típje szokott lenni, de szerintem alapvetően tekinthetjük eszköznek, tekinthetjük partnernek, szerintem alapvetően egy tök pozitív változást hozott el. Tényleg perspektíva kérdés, hogy hogyan tekintünk rá.
2: Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk a Rebriefbe.
7: Köszönjük.
2: A jó hír pedig, hogy Rebrief egy hét múlva is lesz, addig aki nem bírja ki Rebrief nélkül, az keresse a podcast csatornát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
8: Iratkozzatok fel!
1: Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. Trendefel. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trendefemen. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trendefem. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az oroszok azért támadják rendszeresen Kijevet, mert az ukrán hadipar egyik központja, és Oroszország megpróbálja megakadályozni az ukrán ballisztikus fegyverek sorozatgyártásának megkezdését. Ezt az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője nyilatkozta egy helyi hírportálnak. Vadim Skibicki hangsúlyozta, az ukrán közepes és mélységi csapásmérőeszközök hatékonyak az orosz olajfinomítóiparral és a logisztikai rendszerrel, ezen belül a Wildberries az orosz hadsereg ellátásában résztvevő online piactér logisztikai központjaival szemben is. Több mint 60 ezeren folyamodtak orosz állampolgárságért Moldova Dnyeszter-menti régiójában, ezt a Dnyeszter-menti Moldáv köztársaság elnöke közölte egy lapinterjúban. A Dnyeszter-menti régió egy önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában, lakosságának 60%-a orosz és ukrán nemzetiségű. Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett, arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. Függetlenségét csak az öt állam által elismert Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el. A területen orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat, amelyekben jelenleg több mint 20 ezer tonna hadieszközt tartanak. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, ami balesetveszélyes helyzeteket teremthet. Több évszázados kiadványok és iratok kerülnek a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár új otthonába, a Veszprémi Várnegyedbe. Az épületben felbecsülhetetlen értékű köteteket és nyomtatványokat őriznek majd. A könyvnyomtatás feltalálását követően a 15. században készült ősnyomtatványokat, kódexeket, különleges 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat. Az épületben helyezik el a nemrég az év egyházi levéltára díjjal kitüntetett Főegymász megyei levéltár állományát, így 1800 középkori oklevelet, valamint az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokat is. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár új épületében.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,1%-os csökkenés mellett 148.266 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,1%-kal erősödött 4.668 forintra, az OTP 1,2%-kal csökkent 46.310 forintig. A Richter 12.600 forinton áll 2,3%-os pluszban, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2668 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 1,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 1,1%-kal növekszik, csak úgy, mint a milánói, illetve a madridi börze indexe. Néhány perccel nyitás után a tengeren túl a New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1,1, az S&P 500-as is 1,1%-kal került lejjebb, a Nasdaq Composite 3,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjjel 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
3: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones mellettem ismét.
4: Sziasztok.
3: Az előző témát folytatjuk. Az pedig ugye a FIRE volt ingatlanból. A FIRE ugye azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, vagyis pénzügyileg független és korán visszavonult. Tehát a korai nyugdíj lehetőleg úgy, hogy ne akciós farhátat kelljen belőle vásárolni. És a legutóbb ugye kérdeztem Petert arról, hogy ő hogyan és mint csinálta vagy csinálna ezt a dolgot. Most pedig hozunk egy példát. Egy olyan tervet, amit én, illetve a mesterséges intelligencia raktuk össze, és ez ugye reálisnak tűnik, és kíváncsi vagyok, tehát ezen fogom most végigmenni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, de mielőtt belemegyünk, mondjuk el megint az élő rendezvényt.
4: Október 24-e.
3: Október 24-e.
4: Szombati nap, ingatlan D. Itt is új témákat szeretnénk behozni, a hard cash téma, hogy hogyan lehet tényleg nagyon minimális összegből ingatlanhoz jutni, passzív jövedelemhez jutni. Márton is fog előadást tartani, én is személyesen fogunk tudni veletek beszélni, networkingelni. Szóljatok!
3: Gyertek, találkozunk élőbe. Jó kis program lesz, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki ingatlan ügyekkel foglalatoskodik, vagy akit érdekel ez a világ. A link természetesen benne lesz a leírásba. És hogyha ingatlant adnátok el, vagy vásárolnátok, akkor pedig ajánlom jó magamat, illetve a csapatomat. Na, szóval, hogy néz ki ez a FIRE terv? Na, szóval ugye mindig ott tartunk, hogy aki ingatlanba be szeretne lépni, vagy be szeretne fektetni, az ugye, tehát az szokott lenni a komment, hogy hát de ha nincs egy forintom se, akkor hogyan? Tehát akkor indítsuk úgy ezt a történetet, hogy nulla forint a kezdőtőke, meglévő ingatlan nincs, fogyasztási hitel nincs, a cél legyen mai értéken havi nettó 1 millió forint, mondjuk, tehát az egy olyan tűrhető, azt gondolom. Ugye én Budapestet és a Budapesthez közeli, tehát agglomerációs piacot néztem ki, ugye mi itt dolgozunk elsősorban. Azt tudom, hogy te mostanában más piacokat is nézegetsz, hiszen például Airbnb korlátozás van Budapesten jelenleg. De pont ezért hosszú távú lakáskiadás a módszer, tehát amivel ezt az egész dolgot végig számolgatjuk, és akkor a cél ugye az, hogy infláció fölötti vagyonnövekedést érjünk el. Tehát az azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, az 12 millió forint éves elkölthető jövedelem kell ehhez. És akkor, hogyha ebbe ezt, tehát tovább visszük ezt a gondolatmenetet, akkor mindjárt úgy néz ki, hogy akkor, tehát a hozamokra kitérve, a hosszú távú bérbeadásból, az elég gyér a jelenlegi budapesti valóság, mert hogy egy átlagos, normál lakásnál mondjuk 2,8-3,5% körüli nettóhozamot lehet számolni. A nettóhozamot úgy értem, hogy ebből levontuk az adót, levontuk az üresenállást, a biztosítást, a karbantartást, stb. De ügyvédi díjat, közjegyzői díjat, minden francot, ami sallang, de ki kell fizetni. Ugye ezt mindent levettük belőle, akkor marad a végén ennyi. Ha jól vásárolsz, és optimalizálsz, tehát mondjuk vettél egy olyan lakást, amit egy kicsit kipofosztál, stb., akkor 3,5-4,2 lehet a kiadás, tehát ugye mivel lehet még optimalizálni, berendezéssel lehet optimalizálni, mondjuk szolgáltatásokkal, ugye ezt is hallom mostanában, hogy ha mondjuk te beleadsz a lakás árába egy takarítást, vagy a bérleti díjba egy takarítást, akkor mondjuk arra is tudsz egy kis hasznot rá fabrikálni, és a többi. Vagy mondjuk adsz egy olyan rendelkezésre állást, hogyha bármi probléma van, akkor téged azonnal lehet hívni, és jössz, tehát mondjuk ezt is akár be lehet árazni. Aztán, ugye létezik a szobánként kiadás, ami valamikor, amikor ide költöztem Budapesten, teljesen, tehát hogy gondolod, hogy majd valami idegenekkel összebútorozok? Hát mostanra ez teljesen normál lett, hogy szobánként adnak ki lakásokat, akkor 4,5-5% körüli nettó elérhető, illetve a kiemelkedő jó a projekt. Tehát nagyon jól alkuszol, nagyon jól vásárolsz, esetleg egy kicsit felújítasz, esetleg több szobát sikerül kialakítanod, akkor akár 5% fölötti hozam is elérhető, de ez ugye önmagában ritka. És akkor ugye, hogyha ezekkel a hozamokkal számolunk, akkor amit össze kell rakni éves szinten, ugye a 12 millió forintos éves jövedelemhez, a 300%-os nettó hozammal számolva 400 millió forintot kéne összekovácsolni. Ha 3,5, akkor 343 millió, és a többi, 5%-os hozamnál 240 millió forint elegendő.
4: Ez úgy, hogy 1 millió nettót
3: néz ki. 1 millió nettó. Tehát akkor a reális cél az mondjuk 300-350 millió forint befektetett vagyont kell összerakni. Tehát körülbelül ez a cél. Én azt gondolom, hogy tehát először is kérdezem tőled, hogy szerinted ez mennyire reális?
4: Én kettő példát tudnék mondani. Szerintem ez reális. A budapesti példát nézzük akkor, hogyha nézzünk egy 65 millió forintos egy szoba nappalis lakást. Én már eleve úgy keresném a lakásokat, hogyha hitelből kéne vásárolnom, akkor megint a Robert Kiyosaki, a gazdag papa, szegény papa könyvnek az írója. Ugye ő van egy nagyon érdekes mondása, hogy the deal is made when you buy. Szóval amikor vásárolsz, akkor csinálod, akkor van az igaz, a nyereség.
3: Abszolút, egyetértek.
4: Nem amikor eladsz. Szóval a vásárnál van a... És ha olyan szemmel figyeljük, hogy... És ha jól tudom, a te kollégáid is ebben tudnak segíteni, ha olyan szemmel figyeljük, hogy például a nappali az 30 négyzetméteres, vagy a hálószoba 28 négyzetméteres, és egy gipszfallal lehet választani egy gipszkarton fallal. Ha úgy nézzük, akkor már is tudunk egy értéket, egy plusz értéket csinálni egy minimális befektetéssel. 500 ezer forintból ki lehet csinálni egy szép szobát, tokos ajtóval, mindennel, és akkor már az a 65 milliós lakás nem egy szoba nappal is, hanem kettő szoba plusz nappal is például. Szóval ez lenne az első dolog, amit néznénk, hogyha én azt írtam le magamnak, hogyha négy ilyen lakáshoz tudnánk hozzáférni, ahhoz kéne olyan 250 millió forint, de hitelből, ugye én csak hitelből növekedtem, ezért a 65 milliónak a 10, vagy ennek a 20-25%-a önerő, szóval kéne egy 15 millió forint minimum. Uh-huh. Szóval az első dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt a 15 milliót összehozni.
3: Igen. És tehát ugye ez nullából elindulva, ez bizony nem könnyű. Tehát így közbevetném akkor most azt a gondolatot, hogy aki jálmodozik, hogy akkor ő majd fájl lesz ingatlanból, úgyhogy egyébként az ég egyet a világon semmihez nem ért. Ugye most ez nem beszólás akar lenni, de azt gondolom itt is elhangzott már néhányszor, meg igyekszem hangsúlyozni mindig, hogy tanulj önmagadat, képez, tegyél szert olyan tudásra, ami piacképesen eladható, ami pénzé tehető, amiért jól fizetnek. Tehát ha Most mondok egyet, árokásás, fogalmam sincs, mennyibe kell az árokásásnak métere. Egyébként én fogadnék egyre drágább, mert ugye fizikai munkaerő lassan nincsen, de majd jönnek a robotok, aztán akkor majd ezt megoldják. Tehát, hogyha azért nem fizetnek jól, akkor mi lenne, hogyha mondjuk megtanulná burkolni? Most mondtam egyet, de ha mondjuk a burkolásért nem fizetnek jól, akkor akár dönthetsz úgy, festem, hogy igen, vagy mondjuk, ha nem ebbe gondolkodunk, hanem mert neked a fizikai munka nem, akkor mondjuk lehetnél, mit tudom én, mesterséges intelligencia specialista, most megint mondtam egyet, ami mostanában ugye nagyon menő, vagy mondjuk van a kiberbiztonság. Tehát most azért elég széles a skála, és az belátható, hogy a zárokásokból a kiberbiztonsági szakértőig azért vezetnek lépések, de az idő így is eltelik, meg úgy is eltelik. Tehát akkor is eltelik, ha a kocsmapultot támasztod, meg akkor is eltelik, ha mondjuk úgy döntesz, hogy te kitanulsz egy ilyen szakmát és olyan tudásra teszel szert, ami mondjuk nincsen mindenkinek, aki hasonlóképpen a kocsmapultot támasztja. Tehát amire ki akartam lyukadni, ha nincs jövedelem teremtő, jövedelem termelő képességed, akkor felejtsd el az egészet. Tehát olyan projektet, vagy olyan forgatókönyvet, hogy tehát nincs egy vasad se, nincs meglévő ingatlanod, nincs örökséged, nincs háttered, tudásod sincs, akkor úgy nagyon nem látom, hogy ezt hogyan fogod tudni összerakni.
4: Igen, egyetértek, akkor lehet úgy, hogy semmim nincs, de amiket mondasz, de ha tudás van, ezért a legértékesebb a tudás, hogyha a magunkba fektetünk skillsetbe, meg mindsetbe, nagyon fontos ebbe a kettőbe fektetni, mert hogyha megvan a valamilyen fajta tudás, akkor ha én most mindent elveszítenék holnap, de a tudásom ugye megmaradna, akkor tudnék azokkal az emberekkel kapcsolódni, azokkal a bankban úgy tudnék bemenni és úgy tárgyalni, úgyhogy nullám van, de más embereknek a cégeivel, mint kezesként például, az önbizalmam például, hogy hogyan tudok más embereket rábeszélni, hogy ez nekik is jó, nekem ez egy win-win-win helyzet lenne, akkor tényleg nulla pénzzel lehet egy fire-t. Én abban hiszek, hogy ezt 4 év alatt ezt meg tudnám csinálni megint, hogyha most mindent elveszítenék, de a tudásom megmaradna. Szóval az a egyik legértékesebb dolog a maga a tudás.
3: Hát figyelj, teszteljük rá, írd rám az összes cuccodat, és akkor fussál neki, mutasd meg, hogy ezt meg lehet csinálni. Nyilván az ember nem keresi magának a cumit, de én mondjuk el tudom mondani a saját életemben, hogy volt olyan, hogy össze sikerült dönteni, tehát tönkre sikerült tenni egy elég nagy céget. Tehát 50 főről azt hiszem másfél év alatt jutottunk el odaig, hogy ketten ültünk az irodába, lehet, hogy volt 2 év is, mit tudom én, de a lényeg az, hogy volt egy elég erőteljes lejtmenet az én céges életemben, és aztán ez elég mély pont volt, és amikor onnan elrúgtam magam, nyilván volt egy kis idő, mire azt így rendeztem fel, meg minden, de onnan, amikor visszarúgtam magam, kvázi semmivel, zárójelben mondom, a nullánál van rosszabb állapot, a mínusz. Ja. Tehát lehetne egy halom tartozásod is, igazából sokkal rosszabb lenne, mint ha nullán lennél. Tehát ugye a nullából sikerült a már meglévő tudásommal úgy, hogy elengedtem, tehát mondtam, hogy én többet nem vagyok hajlandó foggal, körömmel fogcsikorgatva vállalkozni, hogy majd csinálom, de úgy, ahogy az nekem tetszik, jó? És sokkal gyorsabban jutottam, sokkal magasabbra, mint korábban. Szóval alá tudom írni azt, hogyha megvan a tudásod, akkor ez működni tud. Na de menjünk tovább a sorba, mert az idő fogy. Azt mondja, tehát ugye tegyünk fel egy végső portfólió tervet, ami nem csak lakásból áll, mert hogy ugye ha vannak ingatlanjaid, tehát én bennem az adásítási szerződésben, hogy az ingatlanok vannak hasznai és vannak terhei, és mind a kettő a tulajdonosé. Tehát mivel az ingatlanok vannak terhei, mire gondolok? Valami tönkre megy. Tehát javíts ki, ha tévednék, de neked a 80 darab ingatlannál olyan, hogy valami tönkre megy, az úgy mindennapos, nem?
4: Ha, mindennapos.
3: Sőt.
4: 4 karbantartón van, hogy folyamatosan javítsák ki a kisebb dolgokat. Igaz, hogy most turisták jönnek-mennek, de minden nap. WC, ez, boiler, minden nap.
3: Hát nálunk, ugye Rebeka foglalkozik ingatlan kezeléssel, ugye neki van egy 15 darabos, azt hiszem, ilyen portfólió, amit ő kezel, és minden napra, minden hétre jut valami valami cirkusz. Tehát 15 lakásnál már ez van. De egyébként, hogy az, hogy a veszel egy konvektort, és akkor amikor, mert hogy mondjuk konvektoros a fűtés, és nem akarsz egy komplett fűtésfelújítást csinálni, és akkor az új konvektorod, a 60 éves lecseréled, az új konvektorodnál, az első beindításnál nyomod a gombot, puty, beszakad az a gyújtógomb a francba, úgyhogy ki se tudod többet venni, és akkor nem elég, hogy most vetted, most szereltetted fel, már rögtön hívhatod a karbantartót, hogy javítsa meg azt a szart, és megőrülök. Na, szóval egy ingatlanak vannak terhei, maradjunk ennyibe. És hogyha nem akarsz a pánikolni, pánikrohamot kapni, amikor valami ilyen történik, vagy idegbetegnek lenni, akkor ugye erre gondolni kell, hogy minden egyes ingatlannál valamennyi tartalékot neked képezni kell. Tehát az, hogy csak ingatlanba tartod a pénzed, és ha történik valami ilyen, akkor mit csinálsz? Akkor megint hitelt veszel fel? Vagy eladod az egyiket? Vagy érted? Tehát vagy becsődölsz, vagy mi lesz? Tehát nyilván tartani kell készpénzt arra az esetre, hogyha valami történik. De ha van mondjuk 3-4-5-10 lakásod, akkor ez viszonylag nagymértékű készpénz. Tehát az inflációt is figyelembe véve ezt nem tarthatod a párna alatt. Igen. Szóval nem elég, hogy te ingatlanból otthon vagy, meg értesz a karbantartáshoz, vagy meg tudsz szervezni a karbantartást, meg tudsz alkudni, meg képbe vagy a jogügyletekkel, meg a felújítással, meg stb. Tehát elég átfogó tudásod kell legyen ahhoz, hogy te ingatlan vagyont kezeljél, már hogy neked legyen és azt tud uralni. Lehet hülyén is csinálni persze, csak akkor ugye a századékok, a megtérülések nem lesznek megfelelőek. Tehát ez nem elég, mert hogy a pénzedet nem elég a párnába tartani, hanem azt mondjuk ETF, Exchange Traded Fund, ha ez nem mond valakinek semmit, akkor mondom, hogy ez tehát a tőzsdén kezelt nyílt befektetési alapokat jelent. Tehát ilyen befektetési alapokba, vagy legalább államkötvényekbe, vagy per és államkötvényekbe érdemes volna ezt a pénzt tenni.
4: Hogy mondjak erre egy példát, mert a FIRE Magyarország ott általában azt hiszem a 60-70% az inkább részvényekből lett ugye nyugdíjas, fiatalon, kevesebb a százalék, akik ingatlanból, mint én például. Az az érdekes, hogy az ingatlanból, hogyha mi vásárolunk például vidéken, most előjött mindig ez a négy város, hogy Solnok, Miskolc, Baja és Békés Csaba. Uh-huh. Ugye itt 20 millió forintért lehet venni egy 55 négyzetméteres, 20-22 millióért lehet venni egy 55 négyzetméteres, egy szoba nappal is lakást. És 5 millió önerőt kell lerakni. A különbség a ETF-ek és a tőzsdével kapcsolatban, hogy nem lehet annyira könnyen felvenni hitelt rá, mint a lakásoknál. És nekem mindig az volt az egyszerűbb módszer, hogy amikor 5 milliót raktam le, akkor 20 millió volt az értéke, és ha 20-ból lett 40 millió, és duplázódott, mint szinte minden egész Magyarországon legalább 5-szörös, 6-szörös árakra mentek fel az ingatlanok, akkor a 15 millió forintos hitel, amit felvettem a banktól, az maradt 15 millió, és az extra növekedésből egy óriási vagyonom keletkezett. Szóval itt van az, hogy sokszor mondjuk, hogy hát, de és hol van a készpénz, a cash flow. Nagyon sok gazdag ember sosem a saját pénzét használja, hanem hitelből él. Hanem akiknek nagyon nagy részvény, mondjuk a Facebooknál is, akiknek nagyon sok részvényük van, tulajdonosok, vagy ingatlanjuk van, azt nem osztalékként fizetik ki, hanem kiveszik, és hitelből, mert ott a kamatot is le tudják írni költségként. Szóval azt látom, hogy a leggyorsabb növekedés, én most is azt állítom, és nagyon, nagyon sok FIRE-össel volt ilyen nézeteltérés, hogy Péter a részvénnyel sokkal, sokkal gyorsabb lehet. Én nagyon erősen hiszek az ingatlanba, mert a bank nem hiába ad 80%-os hitelt egy ingatlanra. Miért? Mert sokkal hosszú távon sokkal biztonságosabb, mint egy részvény, ami akár lemehet egy nap alatt 30%-kal. De egy ingatlant, hogyha nézzük az 50 évet, azok mindig felfele mentek. Szóval én esküszök az ingatlanra.
3: Jó, nyilván ezért beszélgetek veled, de azért én megmondom őszintén, több vasat szeretek a tűzbe tartani, tehát nekem magamnak is van részvény, illetve állampapír portfólióm, és ragaszkodom is hozzá, tehát nem szívesen építenék csak kizárólag ingatlanra. No de, menjünk tovább akkor ebbe a tervezésbe, tehát a reális budapesti árakat nézve, ugye, hát ugye itt a képernyőn látszik most, hogy körülbelül mit mennyire lehet megvenni, most ezt nem sorolom fel, erről van itten sűrűn példa, de a lényeg, hogy ugye van egy fontos körülmény, amit ki kell emeljünk, hogy egy piaci áron megvett budapesti lakás 2026-ban hitelből vásárolva jellemzően nem fog pozitív cashflow-t termelni. Tehát azt, hogy nem tudod lefedezni a bérleti díjból a hiteledet. Tehát aki játszotta a cashflow társast, megint csak Robert Kiyosaki, ott ugye általában az az állás, hogy ott a jelzálog törlesztődött, le tudod fedezni, és akkor nettó cashflow-val vásárolsz befektetési ingatlanokat. De ugye ott is van az a kártya, amikor ráfizetsz.
4: És mínuszos.
3: Mínuszos, és az egyik legjobb biznisz különben abban a játékban. Itt ugye ez nem feltétlenül így van az életben, de tehát szögezzük le, hogy ez nem, tehát valószínűleg nem lesz pluszos az ingatlan befektetésed, hogyha hitelből vásárolsz Budapesten jellegi árszintek mellett. De ezzel alapvetően nincsen probléma, tehát ez uralható, mert ugye az előbb említett példa kapcsán, ahogy megy előre az idő, az ingatlanok ára azért valószínűleg hosszú távon emelkedni fog, a te tartozásod mértéke az meg ugye ellenkező irányba, tehát arra is hat az infláció, tehát ha a vagyonod nő, akkor az a vagyonod, ami mínusz, akkor az igazából meg az értéke csökken, tehát ugye a banknak, tehát a te tartozásod a bank felé, az valójában csökken az inflációval. Tehát igazából az, hogy per pillanat mínuszos a cashflow, az igazából semmit nem jelent, mert hogy ugye te azt mondtad, hogy 10 év, én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb a realitás, de majd mindjárt oda is kitérünk. Szóval, ha példában egy 65 milliós lakást nézünk, önerő 20 millió, kamat hitel 45 millió forint, piaci kamat 6,4%, futamidő 25 év, törlesztő kb. 300 000 forint, bérleti díj 252,80. Tehát ez azt jelenti, hogy a nettó bérleti bevétel 200-230 ezer forint, tehát olyan 70-90, tehát 70-100 ezer forint közötti mínuszot lesz ebből havonta. Tehát akkor, ha ebben valóban bele akarsz vágni, akkor az első lépés, ugye látva itt, hogy egy 65 milliós lakáshoz kell 20 millió önerő, mondjuk annak kell lennie az első lépésnek, hogy 18-25 millió forint kezdő befektethető tőkét össze kell raknod. Mert, ugye megbeszéltük, hogy nullával igazából semmire nem mész, nulláról indul az első feladat, nem az ingatlan keresés, hanem az, hogy legalább 6-10 millió forintot évente félre tudjál tenni, amit majd be tudsz fektetni, tehát akkor így 24-48 hónap alatt összejön az a tőke, amire szükséged van. Szükséges havi megtakarítás, tehát hogy hány év alatt jön össze a 20 millió forint, ha 300 000 forintot teszel félre, akkor 5,6 év, ha 500-at, akkor 3,3 év, ha másfél millió, akkor 1,1 év alatt megvan a 20 millió forintos befektethető tőkéd. Tehát ugye le kell szögezzük, hogy ez a FIRE dolog, ez nem egy rövid lefutású projekt, és az első lépés mindjárt az, amit az elején is említettem, hogyha nincs megfelelő mértékű jövedelmed, akkor ez bukó, tehát nem fog menni.
4: Igen, az első négy évben, 3-4 évben ilyen, ha simán csak kiadod, nem adsz hozzá plusz szobát, plusz értéket, akkor tényleg havi, én azt mondom, hogy havi 50-70 ezer, 80 ezer forintos neked a zsebedből be kell fizetned minden hónapban. Ezzel egyetértek. Viszont hozzáadhatok most erre egyet?
3: Csak nyugodtan.
4: Ha tényleg nulla pénzből kezdeném, van egy munkahelyem, tegyük fel 500 ezer nettót keresek, akkor vannak olyan üzleti körök, ahol ugye itt az önerő 20 millióról van szó. És vannak olyan üzleti körök, ahol magasabb kamattal ezek ingatlan befektetők, akik kölcsön adnak éves 12-15%-ra, és ezt úgy hívják angolul, hogy hard cash, mert ugye van a heavy cash, a hard cash, erről is fogunk majd október 24-én tartani programot Budapesten, de hogy én más én is úgy tudtam növekedni gyorsan, hogy mindig a bank pénzéből, vagy mások pénzéből tudtam úgy nőni, hogy mások fizették vissza a törlesztéseket, a havi törlesztéseket, és minél több hitelből tudtam így

0: akar nem akarja levinni az árat, vagy már több éve áll az ingatlan, nem adják el, és most lehet szerintem jól alkudozni. Szóval most szerintem ez erre egy nagyon jó példa. Egy másik példát, amit hoztam, ez a vidéki panel példa, hogyha ott ugye 20 millió egy lakás, ott 5 millió önerő kell, a 25%, 5 milliót már ugye könnyebb összerakni, hogyha én ezt egy akár 3-4 embert összejön, és több ember vásárol egy lakást, vagy én kérek egy kölcsönt, és ő a C1-re ők rákerülnek az ingatlanra, és úgy veszek fel hitelt, akkor ezt fel lehet gyorsítani. Szóval vagy Pesten, vagy vidéken, de én ezt vettem észre, hogy ez a leggyorsabb út, hogyha közösen összejönnek emberek, és akkor így vásárolnak ingatlanokat, és akkor eladják, és azokból a nyereségekből majd akkor egy saját lakást veszel meg hitelre. Sokszor az a kérdés, mert sok FIRE-öst ismerek, akik már 36-38 évesen nyugdíjba mentek, hogy utána mit csinálnak. Van egy barátom, el akart menni utazni, de azokkal a barátokkal, a régi barátaival, hát bocsánat, de dolgozok, bocsánat, a vállalkozást építem, és unatkoztak. Szóval a kérdés az, hogy utána, amikor, hogyha valakinek bejön mondjuk havi 1,5 millió nettója, hogy utána mit csinál?
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok!
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 16 óra múlt 1 perccel. Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 6,7-es erősségű volt. A természeti csapásnak több áldozata is van és jelentős károk keletkeztek. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majdnem 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt egyiptomi kollégájával Kairóban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megbeszélés célja az volt, hogy a Dunakeszi járműjavító által Egyiptom részére gyártott kocsik szállításának leállása után megfelelő megoldást találjanak. A miniszter hangsúlyozta, a járműjavító nem egyszerűen egy újabb ipari üzem, hanem a Magyar Vasút egyik legfontosabb javító bázisa, ahol a MÁV, Intercity és nemzetközi kocsijainak karbantartása és vizsgáztatása zajlik. Tavaly fizetésképtelenné vált a cég, ezért egy ideig nem volt elegendő üzemképes vasúti kocsi.

0: magyar vonalakon. Az oroszok azért támadják rendszeresen Kijevet, mert az ukrán hadipar egyik központja, és Oroszország próbálja akadályozni az ukrán ballisztikus fegyverek sorozatgyártásának megkezdését. Ezt az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője nyilatkozta egy helyi hírportálnak. Vadim Skibicki hangsúlyozta, az ukrán közepes és mélységi csapásmérő eszközök hatékonyak az orosz olajfinomítóiparral és a logisztikai rendszerrel. Ezen belül a Wildberries az orosz hadsereg ellátásában is résztvevő online piactér logisztikai központjaival szemben. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, ami baleset veszélyes helyzeteket teremthet. Több évszázados kiadványok és iratok kerülnek a Veszprém Főegyház megyei könyvtár és levéltár új otthonába, a veszprémi várnegyedbe. Az épületben felbecsülhetetlen értékű köteteket és nyomtatványokat őriznek majd. A könyvnyomtatás feltalálását követően a 15. században készült ősnyomtatványokat, kódexeket, 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat. Az épületben helyezik el a nemrég az év egyházi levéltára díjjal kitüntetett főegyházmegyei levéltár állományát. Így 1800 középkori oklevelet, valamint az 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányokat is. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár új épületében.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 148.639 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot. 6%-kal erősödött a MOL 4.678 forintra, 1%-kal csökken az OTP 46.420 forinton áll. A Richter 3%-os erősödés mellett 12.690 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-os mínuszban 2.652 forinton áll. A nyugat-európai börzék közül London 0,5%-kal, a párizsi Kakkaront 1%-kal csökken, a milánói, illetve a madridi tőzsde is 1%-kal korrigál lefelé, Frankfurt 1%-kal erősödik. Vegyes a kép a tengeren túl a New Yorkban, ahol a Wall Street-en a Dow Jones 2%, az SM, a Nasdaq Composite 1%-kal csökken, az S&P 500-os 1%-os növekedésben.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 16 és 22, hónap napközben 32 és 38 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en, hétfő a rövid műsorság, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Meleg van, forróság, embert, állatot, növényt egyaránt próbára tesz a mostani időjárás. Társállataink biztonságáról beszélgetünk majd 5:30 és 5 óra között itt a műsorban, most pedig néhány perc múlva tudomány, híd a kvantum számítógépek és a kvantum hálózatok között. Dr. Dombi András lesz a vendégem, magyar kutatók sikere. A MOKKA projektben részletek néhány perc múlva, elmerülünk majd a kvantum számítógépek és a kvantum hálózatok világában.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és én mondtam a beszélgető társamnak, dr. Dombi Andrásnak, a Hurren Wigner tudományos főmunkatársának, a MOKA konzorcium társ projektvezetőjének, hogy én itt csak Unterman tudok lenni, ezt a kifejezést szerintem a kutatók is ismerik. Alárendelt szerep ez, az újságíró egyébként gyakran ilyen, és legyen is ilyen, alázat az mindenképpen megvan bennem. A téma az oka annak, hogy szerények lesznek a képességeim, Híd a kvantum számítógépek és a kvantum hálózatok között magyar siker a MOKA projektben, és ennek a projektnek, ennek a konzorciumnak vagy a társ projektvezetője.
2: Ez így igaz, a konzorciumnak 5 szereplője volt, egy francia és egy német egyetem, illetve egy olasz és egy görög kutatóközpont, és akkor mi voltunk az 5. a Wigner fizikai kutatóközpont.
1: Mire vállalkoztok? Mi a probléma? Mit kell megoldani a kvantum számítógépek világán túl?
2: A teljes MOKA projekt arra vállalkozott, hogy a kvantum számítógépek és a kvantumhálózatok közti információfordítást fogja kutatni. Tehát ugye jelenleg a kvantum számítógépek többsége mikrohullámú jelekkel működik,
1: még a... Ha működik, ugye, mert mindenki mondja, hogy van nekik, vagy sokan mondják, hogy van nekik, és így tudjuk, van. Ez egy hatalmas dolog, majd elmondod, hogy miért.
2: Így van, de ez egy aktív kutatási téma, tehát a kvantum számítógép fejlesztése is egy kutatási téma, és akkor vannak a kvantumhálózatok, amik arra hivatottak, hogy ezeket a számítógépeket összekössék. Ahogy mondtam, a kvantum számítógépek mikrohullámú tartományban működnek, míg a kvantumhálózatok azok viszont fényjelekkel, a fény optikai tartományban működnek. A kettő között egyáltalán nem triviális, hogy a kvantuminformációt hogy tudjuk konvertálni vagy átalakítani. És akkor a projekt az azt próbálta mindenki a saját ötlete és módszerei mentén, hogy a mikrohullámú tartományból kvantuminformációt optikai tartományba átfordítson, vagy fordítva, optikai tartományból mikrohullámú.
1: Ez egy fordító program.
2: Ez egy fordító program. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy francia profi szakember, és van egy finn profi szakember, egymással viszont nem tudnak kommunikálni, mert nem közös a nyelv. Kell egy fordító, egy tolmács. És ez a fordító eszköz, amin mi is dolgozunk.
1: És akkor az 5 különböző kutató csoport, ugye, akik tömörültek a MOKA-ba, dolgozott a saját ötletén, vagy volt egy közös ötlet, és azt kellett sikerre vinni?
2: Hát mindenkinek megvolt a saját része. Megvolt a saját elképzelése, de a saját része is a közös projektben. Az olaszok a mesterséges atomok előállításával foglalkoztak, tehát ők inkább preparálták a rendszereket. A görög kutatóintézet elméleti számításokat végzett, tehát ők az elméletet dolgozták ki. A német partner volt a projektvezető, a konzorcium vezető, míg a francia partner, ő pedig mikrocsipes megoldásokon dolgozott, tehát ő ténylegesen használta és tesztelte a mesterséges atomokat. Amit mi választottunk, az úgymond egy tesztpálya, vagy egy szélcsatorna építése. Tehát nem egy kvantum processzort építünk és tesztelünk, ami majd egy kvantum számítógépnek az alapja lehet, hanem a mögöttes fizika tesztelésére, az alkalmazhatóságának a bizonyítására építettünk egy laboratóriumot, egy kísérleti rendszert. És ezen a rendszeren belül pedig a lehűtött hideg rubidium atomokkal dolgoztunk. Ők voltak nekünk tulajdonképpen a fordítók, a tolmácsok. Voltak már nekünk hideg rubidium atomos kísérleteink, lézeresen hűtött rubidium atomos kísérleteink, de erre a célra, hogy mikrohullámmal is kommunikálni tudjanak, ehhez egy új rendszert, egy új kísérleti laboratóriumot építettünk. Igen.
1: Kár, hogy a hallgatók nem látják, hogy közben mosolyogsz, mert próbálod úgy fordítani. Tehát ez a híd szerep végül is. Nektek, igen, a MOKA-nak is ez a híd szerep nagyon fontos. A kvantum számítógépek és a kvantum hálózatok között ezt a híd szerepet megalkotni. Oké, lépjünk egyet vissza, jó? Mert én még mindig a kvantum számítógépeknél tartok. Azt tudom hírekből, mindenféle forrásból, hogy ez egy nagyon nagy lépés lesz megint az emberiségnek. És akkor ezt úgy kell elképzelni, mintha nekem lenne egy klassz számítógépen meg neked, és a kettő között hálózatot tudunk teremteni, ez maga az internet, ugye, valamilyen módon. Ez egy nagyon komoly lépés lesz megint, hamar meg lesznek a kvantum számítógépek, hogy ezek hálózatba lehessen őket rendezni valamilyen, de miért?
2: Így van. Ahogy manapság is a szuperszámítógépeknek a vázát az adja, hogy nem csak léteznek ilyen eszközök, hanem egymással kommunikálnak, egymással kapcsolatban vannak. A teljes internet is azért lényeges és azért releváns a hétköznapokban, hétköznapokban, mert minden számítógépet, minden számítógéppel összeköt tulajdonképpen. Ugye az igazi áttörést a kvantum számítógépek világában is az fogja adni, hogyha ezekből egy hálózatot tudunk építeni. Tehát ez mind a sebességet, a számítási kapacitást, az információ áramlást, a biztonságos információ áramlást fel fogja gyorsítani, nagyságrendekkel fel fogja gyorsítani, és hatékonyabbá fogja
1: hozzá lenni. Nekem példákat, és nekem volt még egy felvetésem, hogy bolond lenne Trump elnök úr, mondjuk Amerika, ha lenne már ilyen, vagy van sok ilyen kvantum számítógépe, a kínaiakkal hálózatba tömörülni. Miért tenni ezt a csodafegyvert, miért osztaná meg?
2: Az én személyes meglátásom az, hogy a tudomány az mindig áttöri a politikai határokat. Tehát ahogy jelenleg is az internet az mindenki által, majdnem mindenki által elérhető és szabad és globális, ugyennek a technológiának is egy adott ponton ez lehet az egyetlen jövője.
1: Tehát lokális problémákra fogják használni a saját határon belüli kvantum számítógépek ötös rendszerüket az államok, az országok, a hatalmak, és a nagy globális problémákra pedig hajlandóak lesznek ezt az erőforrást megosztani.
2: Akár így is el lehet képzelni, kvantum titkosításra, kvantum titkos információ küldésére lehet lokálisan használni egy-egy kvantum számítógépet, de hogyha ténylegesen ki akarjuk használni a teljes lehetőségtárat, amire ezek képesek, hogyha azt akarjuk, hogy nagyságrendekkel gyorsabban lehessen gyógyszereket fejleszteni, molekulákat szimulálni, a globális felmelegedést jobban megérteni, jobban modellezni.
1: Jobban meg tudják mondani, hogy 3 nap múlva milyen idő lesz, vagy a Dunában mennyi lesz a vízszint Paksnál?
2: Potenciálisan ilyen kérdésekre is válaszokat tudom majd adni, igen. És a lehetőségek tára annyira tág, hogy valószínű, hogy a legtöbb jól működő opciót, azt jelenleg nem is látjuk. Tehát a legtöbb lehetőséget, azt majd akkor fogjuk feltérképezni, amikor már ott lesz
1: a híd, amikor ott lesz a folyó. Ez akkora lépés az emberiségnek, mint a számítógép, vagy az internet, vagy a mesterséges intelligencia, a kvantum számítógépek, és azoknak a hálózatba vonása, van ilyen kifejezés?
2: Amennyiben ez megtörténik, egészen biztos vagyok benne, hogy igen, határozottan ezekkel a léptékekkel kell gondolkodni.
1: Már most is büszke vagyok, de akkor egyszer még jobban büszke leszek, hogy mi beszélgettünk itt, mikor itt a MOKKA projektben a magyar sikerről kell beszélni. Oké, vissza akkor oda, hogy vannak, vagy lesznek kvantum számítógépek, és a kvantum hálózatok között kell hidat verni, és igen, akkor ti igen. Itt a
2: Rubidium,
1: igen. Hol tart most ez a dolog, és mikor lesz ennek valamilyen kifutása?
2: Jelenleg, amit mi bizonyítottunk, az egy fontos lépés a kvantum technológia előrehaladásában. Konkrétan azt sikerült eddig megoldani, hogy a lehűtött, lézerekkel hűtött rubidium atomok igenis képesek a mikrohullámú és az optikai tartomány között kvantuminformációt átalakítani, konvertálni. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy fénnyel valamilyen kvantuminformációt a rubidium atomjainkba írunk, és azt mikrohullámmal kiolvassuk, vagy éppen fordítva mikrohullámmal írunk valamilyen információt, tároljuk az atomokban, és azt akkor fénnyel kiolvassuk.
1: Ez nyilván az egész csapat sikere, az 5 különböző csapat sikere, és meg a Huren Wigner sikere is. Hogyan tovább? Mi történik ilyenkor? Mert beszámolunk egy-egy ilyen magyar sikerrel, ennek nagyon örül a szaksajtó, publikáltok, sok minden történik, de kíváncsi vagyok, hogy egyébként te mit látsz, hogy ez a dolog hova tart majd? Mik a következő lépések?
2: A konzorciumnak ezen a ponton vége lesz, tehát
1: a program lefut.
2: Program lefut szervezet formában, ez az 5 intézet együtt már ezen a projekten nem dolgozik együtt, de nyilván minden kapcsolatot fenntartunk és folytatjuk, tehát együtt dolgozunk ezután is, jó eséllyel közös publikációk is lesznek, ha nem is mindenkivel, de bizonyos csoportokkal egészen biztos. Lokálisan a mi rendszerünk rengeteg nyitott kérdést tartalmaz jelenleg. Egyrészt érdekes a fizika, ahogy ez működik, és minket, mint kutatókat leginkább ez érdekel, hogyha megbögdössük a rubidium atomokat különböző irányból, akkor mi történik velük, hogy válaszolnak, hogy reagálnak. De nyilván manapság nagyon fontos, hogy ebből egy használható technológia legyen egy adott ponton. Ehhez pedig a mi rendszerünket, hát nagyon-nagyon sokáig kellene még fejleszteni, illetve kell majd fejleszteni. Miniaturizálni kell, hatékonyabbá kell tenni az átalakítást, hordozhatóvá kell tenni.
1: Strapabíróvá kell tenni. Vandálbiztosságát, mindenféle, ugye?
2: Biztos. Tehát egy optimális kimenet az az lenne, hogyha van egy eszközöm, amit ténylegesen egy kvantumszámítógép és egy hálózat közé tudok beiktatni fizikailag, és akkor az működik. Tehát van egy bemenet, egy kimenet, és akkor kész.
1: És ezt hogy kell elképzelni? Vezeték? Száloptika?
2: A kimeneti ágon egészen biztos egy száloptika, mert ugye manapság az internet is azt használja, az üvegszálas száloptikát.
1: És ugyanaz tökéletes lesz arra is, hogy a kvantumszámítógépek között
2: jelenlegi optikai szálak, a telekom hálózatok által lefektetett optikai szálak alkalmasak kvantuminformáció küldésre, nagyon is megfelelnek. Tehát ez a része rendben van. Az input az többféle lehet, az már attól függ, hogy maga a kvantumszámítógép az milyen módon volt összerakva.
1: A mi életünkben ez az egész kvantumszámítógépes, meg kvantumhálózatokos, ez milyen sikert fog hozni? Hát csak egyet kell mondani. Mondtad, hogy van a családban bölcsész. Egy bölcsésszel próbálsz beszélgetni, aki nyilván ebből szinte semmit nem ért. De szóval mi az, ami kézzelfoghatóan nagy lépés lesz az emberiségnek, azt szokták mondani?
2: Ha ténylegesen lesz egy kvantumszámítógép és kvantumhálózatban lesz kötve, akkor Budapestnek megoldhatná például a dugókkal a problémáit, tehát a forgalmi dugók problémáit. Hogyha minden forgalmi lámpát egy kvantumszámítógép vezérel és ellenőröz folyamatosan, akkor nem lesznek forgalmi dugók Budapesten belül. Hogyha az összes klimatizált helyiséget, a télen meg az összes fűtött helyiséget rábízzük egy kvantumszámítógépre, ami arra van optimalizálva, hogy ezt legkevesebb energiaveszteséggel megoldja, nagyságrendeket lehet spórolni. Kisebb létével különböző gyáraknak a működését. Tehát a hétköznapi életet leginkább úgy tudja befolyásolni, hogy könnyebb, gyorsabb és kevesebb energiafelhasználással tudjuk csinálni, amit manapság is csinálunk.
1: És óvatosan fogalmazol, mert igazából a lehetőségek akkor nyílnak ki és meg, amikor ez a dolog már megvan.
2: Így van, határozottan.
1: Mint ahogy a mesterséges intelligenciát sem tudta az emberiség, hogy amikor majd meg lesz, kész lesz, meg egyre
2: akkor
1: jobb lesz,
2: vele.
1: Az mit csinálunk vele?
2: Tehát, hogyha majd meg lesz a technológia, egészen biztos, hogy olyan lehetőségek is megnyílnak, amire manapság még nem is gondolunk, és reális esély van rá, hogy ezek lesznek a legérdekesebbek és a legizgalmasabbak.
1: Te a következő 10-20-30 évben a kvantum hálózatokkal, számítógépekkel, fordító programmal fogsz foglalkozni, úgy tűnik?
2: Én úgy gondolom.
1: Ez nem ígéret, csak egy kérdés, nem ígéretet akarok ki sajtolni.
2: Én úgy gondolom, hogy a kísérletek, amiket mi végzünk, azok alkalmasak a kvantum technológia fejlesztésére a következő 10-20-30 évben is, nem csak a jelenben, és szeretnék ezzel foglalkozni továbbiakban is, igen.
1: Gratulálok még egyszer, magyar siker a MOKA projektben. Dr. Dombi András, a Hurnem Wigner tudományos főmunkatársa, MOKA konzorcium társ projektvezetője volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban, Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 6,7-es erősségű volt, a természeti csapásnak több áldozata is van, és jelentős károk keletkeztek. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt egyiptomi kollégájával Kairóban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megbeszélés célja az volt, hogy a Dunakeszi járműjavító által Egyiptom részére gyártott kocsik szállításának leállása után megfelelő megoldást találjanak. A miniszter hangsúlyozta, a járműjavító nem egyszerűen egy újabb ipari üzem, hanem a magyar vasút egyik legfontosabb bázisa, ahol a MÁV Intercity és nemzetközi kocsijainak karbantartása és vizsgáztatása is zajlik. Tavaly fizetésképtelenné vált a cég, ezért egy ideig nem volt elegendő üzemképes kocsi a Magyar Vasúton. Rontotta az Apple részvényeinek befektetési besorolását a Jefferies Befektetési Bank. A pénzintézet szakértői az Apple-nél gyengébb bevételi kilátásokra, visszafogottabb iPhone keresletre és az új technológiai funkciók lassabb ternyerésére számítanak. Az elemzőház adatai szerint a vállalat papírjai a piaci átlagnál gyengébben teljesíthetnek. Eltűnt egy második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten a felbukkanásáról szóló bejelentés után. Az eszköz felkutatásához a lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, az ügyben eljárás indult. Az adatok szerint a tárgy a bejelentés és a rendőrök kiérkezések között tűnt el, feltételezhető, hogy valaki elvitte.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 148.584 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4668 forinton 4,1%-os pluszban tartózkodik. Az OTP 1,1%-kal csökkent 46.380 forintra. A Richter 3,3%-os erősödés mellett 12.720 forinton, a Magyar Telekom 1,7%-kal csökkenve 2.650 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 364 forintot és 21 fillért kérnek, egy amerikai dollár 315 forint 29 fillér, egy svájci frank 389 forint és 72 fillér, a lengyel zloty árfolyama 84 forint 66 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér. Egy angol font 426 forintba és 13 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a párizsi CAC40 és a milánói bőrze 1,1%-os mínuszban, csak úgy, mint a madridi tőzsde indexe, a frankfurti DAX 0,1%-kal erősödik. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 0,2, az S&P 500-os 1,1%-kal csökken, a Dow Jones 0,2, a Nasdaq Composite 1,1%-kal csökken, az S&P 500-os 1,1%-kal növekszik.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt száraz időnk lesz, legfeljebb a nyugati határvidéken lehetnek záporok, zivatarok, megélénkülő légmozgással. A hőmérséklet éjjel 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Tálos Tiborral beszélgetek, az Alphavet társállat divízió digitális üzletfejlesztési menedzserével. Jó napot kívánok, szervusz Tibor, azt mondta, tegeződhetünk, köszönöm.
2: Igen, szervusz, köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: És amikor tudtam, hogy majd beszélgettünk, akkor már gondolkoztam azon, hogy vajon mióta hívjuk a kisállatot, a kiskutyát, kismacskát, vagy bármi más társállatnak a világon, Európában. Nem tudom, nem is ez az érdekes. Egy új biztosításról beszélgetünk, a tappancs biztosításról, ami kisállatokra vonatkozik, és akkor mégiscsak menjünk, lépjünk egyet vissza, hogy mekkora biznisz ez a világon, Európában, kisállattal, társállattal foglalkozni, akár az etetésükkel. Mondtam is neked egy előzetes beszélgetésben, hogy készítettem már ilyen riportokat, hihetetlen, hogy ez micsoda üzlet, és nyilván biztosítás területén is, vagy az állat egészségügy, gyógyászat területén is.
2: Igen, hát az egészet onnan indítanám, hogy az elmúlt 5-10 évben gyakorlatilag alapvetően változott meg az, hogy a kedvenceinkre tekintünk. Gyakorlatilag a kutya és a macska ma már a legtöbb háztartásban nem egyszerű háziállat, hanem ahogy te is mondtad, valódi családtag. És csak úgy, mint sok minden más, én ezt is a COVID idejére vezetném vissza. Tehát ez a fajta változás is különösen a COVID időszaka alatt gyorsult fel. A karantén idején nagyon sokan kisállatot, kutyát, macskát vásároltak, és az internetnek köszönhetően a gazdik egyre tudatosabbá váltak, többet kezdtek el megelőzéssel foglalkozni, jobb minőségű eledeleket vásároltak, és természetesen eljutottunk oda, hogy mindent meg szeretnének tenni azért, hogy a kedvenc minél tovább éljen, minél jobb egészségben éljen mellettünk. Tehát nagyjából egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt elindult ez a kisállat humanizáció, megjelentek a kisállatszülők, az úgynevezett pet parentök, és itt tartunk most, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret kezd el hódítani ez a fajta tudatos szemlélet, és egyre több ilyen kisállatbiztosítási termék jelenik meg a piacon.
1: Igen, mert itt nem csak arról van szó, hogy sétálni viszem, meg féregtelenítem, meg csipet helyeztetek el a kisállatban, hanem valamiféle biztosítást is kötök rájuk. Ez lehet felelősségbiztosítás is, hiszen kárt is okozhatnak. A másik meg az, ezt mindenki tudja, akinek volt már kutyája, macskája, hogy horribilisek azok a költségek, amik a gyógyszerrel, a műtéttel, a különböző kezelésekkel, vizsgálatokkal járnak. A technológia hihetetlen változáson, fejlődésen ment át az állatgyógyászat, ennek megfelelően az árak is csillagászatiak, tehát valóban ez a tudatosság, meg ez az előre gondoskodás, gondolkodás, ez nagyon fontos. És hát ezért vannak nyilván különböző szereplők a piacon, egyre többen, és nyilván van itt egy verseny is, hogy mit lehet most kínálni, mit kell kínálni egy tudatos állattartónak ma Európában, Magyarországon. Ami új, ami digitális, ami esetleg izgalmasabb, mint a másik szereplőé.
2: Igen, hát ugye Európában óriási növekedésnek indult már ez a kisállatbiztosítási piac. Gyakorlatilag egy dinamikusan erősödő területről beszélünk. Egyedül talán Magyarország maradt le eddig erről a trendről, és nem azért, mert ne lett volna igény esetleg eddig a kisállatbiztosításra, hanem azért, mert az eddigi modellek nem igazán adtak nekünk jó válaszokat a keresett kérdésekre. Ugye vannak olyan kisállatbiztosítási csomagok, amik valamilyen banki csatornán, banki feltéthez kötötten adnak lehetőségek. Itt eleve beszélhetünk ugye egy belépési gátról, mert nem mindenki számára elérhető. Aztán vannak olyan lakásbiztosításhoz kapcsolt csomagok, amik ugye csak bizonyos lakásbiztosítási konstrukcióval együtt lehet kiegészítő termékként igénybe venni, és hát volt eddig néhány önálló kisállatbiztosítási termék, ám itt azt tapasztaltuk, hogy sokszor alacsony limitek, önrészek, illetve a gyorsan kimerülő keretek nehezítették a valódi használhatóságot. Egyébként, ahogy említetted korábban, az elmúlt években jelentősen fejlődött az állatorvosi ellátás, egyre modernebb diagnosztikai eszközök jelentek meg, egyre modernebb műszerekkel dolgoznak az állatorvosok, viszont sok esetben ezeket a kezeléseket a kisállattartók pénztárcája nem követte le, tehát az ellátás minősége és ára az növekedett, viszont a hozzájuk betérő pácienseknek a pénzügyi lehetőségei azok gyakran a 5-6 évvel ezelőtti szinten megmaradtak.
1: Igen, egyfelől ez egy költségkérdés, és nyilván ebben van verseny a piacon lévő versenytársak között. De amit láttam, hogy az Alphavet most a tappancsal egyfajta ökoszisztémát igyekszik építeni, nem csak egy kedvező áruszolgáltatást, egy harmadikat, negyediket tesz le az asztalra, mert hogy itt összekötitek tulajdonképpen az állattartót, a segítséget kereső állattartót az állatorvossal, az állatorvosi ellátással, asszisztans szolgáltatás, ugye ez is bejön a képbe, meg a digitalizáció, ami nélkül már valószínűleg nem lehet semmit eladni. Nem tudok jobb szót erre, ez valamiféle ökoszisztéma az állattartóknak, a kis állattartóknak, amiben most csatlakozhatnak valamilyen módon. Ráadásul már egy meglevő csatornát használtok erre.
2: Igen, nagyon jól mondtad, amikor arról beszéltél, hogy ökoszisztémát alkottunk meg. Pontosan ez volt a célunk, egy olyan digitális ökoszisztéma létrehozása, amely segíti a kis állattartókat és az állatorvosokat abban, hogy az interneten, az online térben elérjék egymást. És ennek az ökoszisztémának a része egy állatorvos kereső, ami gyakorlatilag a legnagyobb szálláskereső szolgáltatásokhoz tudna hasonlítani. Tehát a kis állattartó fellép erre a felületre, az állatorvosok pontunknak a kereső felületére, X tud irányítószám, cím, állatorvosi rendelő, vagy akár nyitvatartási idő és szolgáltatások alapján is szűrni. Ezután tud online időpontot foglalni ehhez az adott rendelőhöz, amennyiben rendelkezik ilyenfajta szolgáltatással. Ez össze van kötve egy egészségmegőrző program szolgáltatással, össze van kötve webáruházzal, és az ökoszisztéma legújabb lába a tappancs kisállatbiztosítás, ami most már abban is segíti a kisállattartókat, hogy egy pénzügyi védőhálót adjon nekik abban az esetben, hogyha a váratlan helyzetek nagy költséget okoznának kedvenceiknek.
1: Láttam azt, hogy van alaptörődés, kiemelt törődés és prémium törődés kategóriátok a tappancsnál, és hát ez nagyon sok mindenre kell, hogy térítsen nyilván. A speciális diétás étrend térítésétől a járóbeteg diagnosztikáig, második állatorvosi szakvéleményig, felelősségbiztosítás, ugye ez nagyon fontos, felelős állattartónak erre is kell gondolnia, és akár bizony addig is, hogy elpusztítják egy állat, akár egy nagy testű állat, és az hihetetlen költség. Annak a kérdésnek a megoldása, ezt is sajnos tapasztalatból tudom. Tehát ügyesen kellett itt lavírozni az összegekkel, meg azzal, hogy mondjuk mi legyen a prémium törődés, és mi legyen az alaptörődés. Ebben volt mintátok, vagy milyen trendet követtetek?
2: Egyrészt ugye azt szokták mondani, hogy a jobbaktól nem szégyen tanulni, tehát első körben mi is kitekintettünk külföldre, megnéztük, hogy milyen megoldásokat kínál tengeren túlon az Egyesült Államok beni piac, hiszen az a legerősebb ilyen szempontból. Megnéztük az Egyesült Királyságot, és aztán megnéztük a nagy európai országot is, hogy ők milyen biztosításokkal foglalkoznak. Másrészt pedig büszkén mondhatom, hogy a tappancs biztosítás létrehozásokból bevontuk az állatorvosi szakmát is, a magyar állatorvosi közösséget a biztosítási portfóliónknak a megalkotására. Így tudtunk egy olyan valós problémákra megoldást nyújtó biztosítási csomagokat létrehozni, ami a valós ellátási betegútra épült. Ugye itt említetted, hogy tartalmaz felelősségbiztosítást, ami arra térít, hogyha a kedvencünk másnak, más tulajdonában okozna kár, téríti a baleset biztosítást, ami magában foglalja a balesetnek a műtéti térítését, a balesetnek gyógyszeres térítését, és hát sajnálatos módon a baleseti elhullást is. Betegségnél szintén térít műtétre, elhalálozásra, és egyedülálló módon a tappancsba beépítettük a diétás, tehát kezelést, és szintén helyet kapott benne a gyógyszeres térítés is. Nagyon fontos, hogy a biztosításunkat kínál térítés laborvizsgálatra, járóbetegellátásra és diagnózisra is, évi egy-három alkalom alattól függően, hogy a gazdi milyen csomagot választ.
1: Tapasztalt állattartóként azért azt is hadd jegyezzem meg, hogy nézegettem a különböző európai szolgáltatásokat, nem minden korosztályra, kisállat korosztályra kínál minden biztosító biztosítást. Tehát van, ahol 3 év a korhatár, van, ahol 5 év, van, ahol fiatalkorban kell megkötni a biztosítást. Pont úgy, mint egy, mondjuk, mint egy gépjárműnek. És ha már azt mondom, hogy gépjármű, meg utazás biztosítás, az asszisztens disztanszolgáltatás az ugyanúgy elengedhetetlen ma már 24 órában, ugye, hogyha valaki korszerű kisállatbiztosításban gondolkozik.
2: Igen, a tappancsnak van egy asszisztansszolgáltatása is, ami gyakorlatilag egy éjjel-nappal elérhető betegút támogató szolgáltatás, tehát váratlan rosszul lép, vagy baleset esetén segít a kisállattartóknak eldönteni az, hogy egyrészt mennyire sürgős a helyzet, és szükség esetén pedig segít a megfelelő állatorvosi ellátóhelyhez irányítani a gazdit. Fontos kihangsúlyoznom, hogy az asszisztans szolgáltatás nem helyettesíti az állatorvost, hanem sokkal gyorsabbá és biztonságosá teszi az ellátáshoz vezető utat. Teljes folyamat digitális, tehát papírmentes. Nem szükséges hozzá más, csak egy állatorvosod.hu gazdiregisztrált, és onnantól kezdve egy felhasználó barát végigvezetett úton lehet megkötni ezt a kisállatbiztosítást. Körülbelül olyan 7-8 perc kell a megkötéséhez, és a kedvencünknek az állategészségügyi kiskönyve, ugyanis ebben találtak olyan információt, amelyek a kötés során elengedhetetlenek, és ugyanúgy, mint a kötés, a kárbejelentés is teljesen papírmentes. Az állatorvosod.hu fiókjában a kisállattartó tudja saját maga kezdeményezni a kárbejelentést. Gyakorlatilag ez is egy pár perces folyamat, és nagyon fontos azt még elmondanom, hogy a kár elbírálási rendszerünk az egy utófinanszírozási rendszerben működik, tehát minden esetben úgy történik a kárbejelentés és kifizetés, hogy első körben a gazdi bemeg az állatorvosi rendelőbe, kifizeti a kezelésnek a díját, erről az állatorvostól megkapja a megfelelő dokumentumokat, korlapot, pénzügyi bizonylatot, majd otthon szépen az eszközén keresztül a fiókjában feltölti ezeket a dokumentumokat a kárbejelentő felületre.
1: Tibor, hogy látjátok az Alphavetnél, mi lehet a tappancs jövője? Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen termék gyökeret verjen Magyarországon, honosodjon? Nyilván edukációra szükség van, az állatorvosokat is valamilyen módon azt gondolom, hogy ezt említetted, ezt a partneri viszonyt, de edukálni kell, nem beszélve az állattartókról.
2: Most a legfontosabb feladatunk az edukáció, az állatorvosokat is szeretnénk bevonni ebbe a történetbe, hiszen nyilvánvalóan az a célunk, hogy minden tudatos magyar állattartónak legyen kis állatbiztosítása, legfőképpen azért, hogyha eljutnak oda, hogy egy több százezres műtét során kell dönteniük az állat ellátásáról, akkor ne kelljen a lelkiismeretük és a pénztárcájuk között dönteni, és ebben a kérdésben elengedhetetlen lesz az, hogy minden magyar állatorvosi rendelőben elérhető legyen ez a kisállatbiztosítás. Nem állunk meg itt, országos szintű online kampányokat fogunk indítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, az Alphavet társadalatdivízió digitális üzletfejlesztési menedzserével, Tános Tiborral beszélgettem a tappancsról. Köszönöm szépen, Tibor, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői Monitor délután, holnap kedd. Hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Mára köszönöm a figyelmet, jó pihenést, jó utat, hogyha autóban ülnek, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással

0: szakaszon vízvezetéképítés miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Sorozatban a harmadik hónapban termelt többletet a magyar költségvetés, ami meglehetősen nagy kontraszt a választásokat megelőző állapotokhoz képest. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi egyenlege a múlt hónapban 524,3 milliárdos szuficittel zárt. Nem csak a hetedik havi egyenleg adatokhoz képest kimagasló a friss szám, hanem az elmúlt 22 év adataihoz képest is. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
3: Nem csak arról van szó, hogy minden idők legnagyobb júliusi többletéről beszélgetünk, hanem arról, hogy ténylegesen, gyakorlatilag amióta létezik a statisztika, soha semmilyen hónapban nem volt még ilyen mértékű többlet a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyértelműen érződik az új költségvetési irányvonal, ami elsősorban arról szól, hogy ahol csak lehet, meg kell fogni a költségeket. De mindemellett azért javulnak az adó- és járulókbevételi oldalon kimutatott számok is. Nyilvánvalóan láttuk a gazdaság javuló teljesítményét, úgyhogy ezzel összhangban javul a bevételi oldal is. Mindez pedig egyértelműen egy pozitív jel arra vonatkozóan, hogy azért az idei év végére akár a vártnál is sokkal jobb helyzetben lehet a költségvetés, még akár bármiféle extra klasszikus értelmemet megszorítás nélkül is.
2: 1,8 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küldi meg adószámla értesítőjét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A dokumentumból kiderül, hogy az illető tartozik, vagy éppen neki tartozik az állam. Az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője elmondta, a tartozást minél hamarabb be kell fizetni, de lehet részletfizetést is kérni. Linc Mayer Szilviát hallják.
4: A túlfizetést azt ott lehet hagyni az adószámlán. Én azonban azt javasolnám mindenkinek, hogy az a legjobb, hogyha ezt rendezi, mert egy idő után ez elfelejtődik, és a túlfizetés is el tud évülni, azt pedig nem célszerűben hagyni. De az, aki már most azzal számol, hogy van ott mondjuk 50 ezer forintos túlfizetése, és tudja, hogy lassan esedékes lesz mondjuk egy lakásvásárlás után az illetékfizetés, az természetesen nyugodtan hagyja ott az adószámláján.
2: Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál tárt fel hiányosságokat a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője szerint a leggyakoribb problémák között az elmaradt vagy nem igazolt biztonsági felülvizsgálatok, a hiányos dokumentációk és a kötelező adattáblák hiánya szerepelt. Eitmann Norbertet hallják.
5: Az NKF és a kormányhivatalok egész évben vizsgálják a játszóterek üzemeltetésre vonatkozó jogszabály előírások teljesülését. Az első fél éves adatok minden harmadik esetben találtunk valamilyen jogsértést. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközök 35%-ánál, ez egyébként közel 3000 játszótéri eszköz vizsgálatát jelentette. A korábbi évekhez képest nagyjából hasonló a kifogásolási arányok, ezért mindig a Fogyasztóvédelmi Hatóság fókuszában van, és fókuszában le a gyermekek biztonsága érdekében a játszótéri eszközök vizsgálata, tehát az ellenőrzésünk az év végéig folyamatosak.
2: Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban, Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 6,7-es erősségű volt, a természeti csapásnak több áltozata is van, és számos épület összedőlt, a rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt egyiptomi kollégájával Kairóban Mitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megbeszélés célja az volt, hogy a vállalat által Egyiptom részére gyártott kocsik szállításának leállása után megfelelő megoldást találjanak. A miniszter hangsúlyozta, a járműjavító nem egyszerűen egy újabb ipari üzem, hanem a Magyar Vasút egyik legfontosabb bázisa, ahol a MÁV Intercity és nemzetközi kocsijainak karbantartása és vizsgáztatása is zajlik. Tavaly fizetésképtelenné vált a cég, ezért egy ideig

0: Még nem volt elegendő üzemképes kocsi a Magyar Vasúton. A tavalyi azonos időszakhoz képest a harmadára esett a műtrágya forgalom idehaza az idei második negyedévben. Növényvédő szerekből 36%-kal kevesebbet vásároltak a gazdák. Egyebek mellett ez is olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet friss összesítésében. A műtrágyák többsége 2-15% közötti mértékben lett drágább egy év alatt. A növényvédőszerek többsége olcsóbb lett. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra indik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, ami baleset veszélyes helyzetet teremthet. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszűnjön a jelenlegi állapot, mivel a gyalogosok és a kerékpárosok most közös járdán osztoznak. A munkálatok során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplás tónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégén is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10-ig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik, augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és erős szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet majd simogatni. Több jármű ütközött össze az M0-as autóút keleti szektorában. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontja után az araszoló kocsisor 10 kilométeres. A baleset a 44-es kilométernél történt, az út két oldalon álló autók, út két oldalán álló autók miatt két szűkített sáv járható. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint ráfutásos baleset történt Üllő és Maglót között.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem elérte a 18,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig. A Richter 3,8%-os pluszban zárt 12.790 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent 2.616 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 364 forintot és 32 fillért, egy amerikai dollárért 315 forintot és 45 fillért, egy svájci frankért 389 forintot és 87 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC 40, a milánói börze és a madridi tőzsde egyaránt 0,1%-kal csökken, Frankfurt 0,1%-kal erősödik. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 0,2%, a Nasdaq Composite 0,1%-kal került lejjebb, az S&P 500-as jelenleg 0,1%-os erősödésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,4%-kal került feljebb $80.83-re, a Brent jegyzési ára 3,2%-os pluszban hordonként $86.22-en áll. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett $4,404.40 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt száraz időnk lesz, megélénkülő légmozgással, a hőmérséklet éjszaka 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A szervezők közlése szerint a világ egyik legrangosabb nyílt sakkversenyét rendezik szombattól augusztus 23-áig Nagykanizsán. A Kanizsa Open nemzetközi nyílt versenyt és egyben egyéni sakkbajnokságot a Nagykanizsai Sakklub fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezik meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót. A viadal több mint 40 országból mintegy 400 sakkozót lát vendégül. Az ünnepség díszvendége Polgár Judit minden idők legeredményesebb női sakkozója lesz, aki 30 táblás szimultán sakkbemutatót is tart a helyszínen. 18 nemzeti válogatott és 4 klubcsapat több mint 120 versenyzője áll rajthoz csütörtökön és pénteken a Nations Cup Hungary elnevezésű ifjúsági országúti kerékpáros világkupa versenyen. Az első szakasz Tokajból indul csütörtökön, a viadal a 12 fordulós sorozat utolsó két állomása lesz. A mezőny csütörtökön a Tokaj és Ibrány közötti 90 km-es szakasz teljesíti, majd pénteken Vásárosnamény környékén egy 136,5 km-es etappal zárul a verseny. A magyarországi forduló 2020 óta szerepel a sorozatban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
1: Üdvözlöm Önöket, már is kezdődik a Sportérték itt a Trend FM-en. Új műsorvezető debütál Kovács Máté személyében. A start most a futballvilágbajnokság szakmai tanulságairól szól, kifejezetten a spanyol labdarúgó klubok szemszögéből. Tartsanak velünk!
0: Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
2: Sziasztok, ez itt a Sport 365 legújabb podcastja, amelyben legfőképp a labdarúgással fogunk foglalkozni, olyan témákkal, amelyek iránt mindenki érdeklődik, háttértörténetekkel, sztorikkal és olyan érdekességekkel, hogy például egy-egy adott pillanatban akár egy világbajnokság megnyerése mögött milyen legfőbb sztorivonalak húzódnak meg, és hát egész nyáron a világ arra figyelt, hogy ki lesz majd a labdarúgás új királya, ki ül fel a világbajnokság trónjára. Ez a spanyol labdarúgó válogatott lett, amely 16 év elteltével megszerezte második világbajnoki címét, és hát a La Furia Roja egészen ledominálta az egész világot, mert hogy az egész VB alatt egyetlen egy gólt kaptak. Az érdekességekről, az idáig vezető útról, De La Fuente örökségéről és a jövőjéről Füstös Andrással fogunk beszélgetni, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjével. Szia András, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és nem is tudok ennél jobb témát így nekünk a spanyol foci témájával ugye beszélni így a VB döntő kapcsán.
2: Akkor egyből induljunk a VB döntővel, ugye adja magát a kérdés, hogy spanyolfoci.hu, honnan jön nektek ez a szerelem, hogy Magyarországon magyar emberekként foglalkoztok ilyen mérehatón a spanyol labdarúgás világával, és a szerkesztőségen belül volt-e közös világbajnoki döntőnézés?
3: Ugye tulajdonképpen az nem titok, hogy többen vagyunk, több csapatnak szurkolunk. Nyilván szerintem mindenki gondolja, hogy a Real Madrid, a Barcelona nálunk is a domináns, de van rajtam kívül, ugye én Villarreal szurkoló vagyok, Atletico Madridos szerkesztőnk, Valenciás, Celta Vigós, Sevilla szerkesztőnk is, úgyhogy azért egész jól összejöttek ezek a középcsapatok is. A spanyol foci iránti szeretet a többiek nevében anya nem tudok beszélni, de nálam ez kiskoromtól jön. Szerintem azért, aki nézte most ezt a VB-t is, így a labdás technikás játék, vagy csak gondoljunk a Barcelonának a tiki-takájára, nagyon sok embernek azért beleívódott így a fejébe, vagy a szívébe. Nekünk meg közös nézésünk nem volt sajnos, azért a távolságok azok nagyon közbejátszak nálunk is, a online térben próbálunk főleg aktívak maradni, és ez a felületeinken is látszik.
2: Most hát akkor kanyarodjunk rá magára a világbajnoki döntőre, aztán fogunk majd sokkal mélyreható érdekességekről és témákról beszélni, de egy picit tényleg visszatekintve itt a VB döntőre. Ugye mindenki úgy értelmezte ezt a világbajnoki döntőt, hogy Messi versus Yamal, először összecsap egymással a két klasszis, a két Barcelona ikon, és aztán igazából nem róluk szólt a világbajnoki döntő, mert hogy igazából egyetlen egy emlékezetes pillanatuk nem volt. Legfőképp talán Rodrit lehet kiemelni, nyilván a gólszerző Ferran Torres története is megír egy misét, és nagyon különleges, hogy ő honnan, hova küzdötte vissza magát. De hát mindenki ugye Messi és Yamal csatájaként értelmezte ezt a VB döntőt, viszont lehet most már azt kijelenteni, hogy a középpályán dőlnek el ezek a nagyon fontos párharcok szerinted, és Rodrinak a hozzáadott értéke mennyi volt ebben a spanyol válogatottban?
3: Itt inkább arra helyezném ki, amit mondta, hogy ez az egy-egy embereknek a párharca. Azért így a 21. század ez erről szól, Ronaldo Messi párharcáról, vagy most ugye Haaland és Mbappé is, mint az új generációk jön. Aztán ez a casual foci rajongók körében így van, de aki egy kicsit jobban nézi a játékot, vagy érti ezeket a dolgokat, az tudja jó, hogy ez 22 embernek a mérkőzése mindig, ugye 11-11 ott. A középpálya az mindig döntő lesz, szerintem az átmenetek miatt, vagy éppen azért, mert nekik a legtöbbet kell futni, a legjobban kell dolgozniuk. Ugye Rodri, erről te is mondtad, egy nagyon jó példa, kicsit így a háttérben is játszott, nem rá került mindig a reflektorfény, bár ezt majd biztos érinteni fogjuk, hogy azért mégis most ő jött ki ebből a sztoriból a legjobban. Inkább azt mondanám, hogy az a probléma, hogy felgyorsult a világunk, a foci és most már a TikTokok, az eredmények.com-nak a világában van, tehát ugye minél gyorsabban meg tudjuk ezeket a infókat kapni, ezeket a benyomásokat. Nyilván azt fogja látni az ember, aki felmegy egy hétvége alatt, ahol 40-80-200 mérkőzés van, attól függ mennyi ligát követ, hogy kilőtte a gólokat. Úgyhogy talán ezért volt az, hogy Messi, aki ugye párhazban volt a végéig a gólkirály címért, volt az ember kagyában, meg mégis az a karrier, amit alakult, az páratlan, valamint Lamine Yamal, aki még csak épp úgy, 19 éves, és már minden díj közelében ott volt, és minden meccsen arról beszél, hogy milyen szélt ad a Barcelonának, vagy most itt például a spanyoloknak, de én inkább mondanám azt, hogy a középpályán dőlnek a fontos dolgok, vagy emeljük ki a védelmeket, amivel például a spanyolok is most már nyerték ezt a VB-t.
2: Igen, fogunk majd beszélni edzői döntősekről is, de ha Rodrira egy picit még rátekeredünk, az aranylabda kapcsán ugye most Lamine Yamal neve van ott, mint a legfőbb esélyes. Megérdemeltnek tartanád-e, hogyha Lamine Yamal kapna ezt a díjat, és látsz-e bármi esélyt arra, hogy Rodri esetlegesen duplázon ebben az aranylabda díjban?
3: Az a probléma az aranylabdával nekem, hogy hogyan fogunk értékelni egy kapust, egy védőt, egy középpályás és egy támadót. Yamalnak azért a szezonja az idei az tényleg kimagasó volt, talán a legjobb, hogyha a gólokat és az asszisztokat nézzük. Nyilván aki most nézte a VB-t, az kicsit ebbe csalódhat, de ugye neki nem az volt a feladata, hogy ő szerezze a gólokat De La Fuente alatt. Rodira azért látok olyan szempontból, hogy egész jó éve volt, de hogyha a klub szezonját nézzük, akkor ez most egy sokkal rosszabb szezon volt számára. Nyilván az aranylabdánál nem feltétlenül azt számít, hogy milyen szezon ott volt, ezt láttuk is a korábbi években. Én inkább gondolok arra, hogy se nem Rodri lesz, se nem Lamine Yamal lesz az aranylabda győztes. Az, hogy ki lesz, azt most szerintem csak úgy is van december-január környékén fogjuk látni. Talán most Lionel Messit mondják, hogy ugye bejött mégiscsak a második helyre, de ő már nem Európában játszik, és azért, hogyha valaki nem Európában játszik, az szerintem kizárja őt ebből a párharcból.
2: Csak egy rövid kitekintés erejéig Rodrira még egy picit kitérve. Jó eséllyel a Real Madrid játékosa lesz, ugye erről lehet a leginkább többet olvasni. Ti nyilván gondolom, mint spanyol foci követők örültök ennek. Jó helyen lesz szerinted a királyi gárdában?
3: Szerintem igen. Egyébként a Manchester City-nél is ugye Pep Guardiola alatt játszott, aki ugyanúgy spanyol edző volt, ugye úgy tudta, hogy mik az erényei. Ő korábban játszott az Atletico Madrid-nál, ami ugyanúgy egy tot csapat volt, legalábbis Spanyolországban biztosan. Előtte pedig ugye a Villarreal Akadémiáról jött ki, úgyhogy szerintem ő már sok mesternek, sok csapatnak a filozófiáját megszokta. A legjobb korban van középpályáshoz, ugye 29-30 éves lesz idén, még van benne 3-4 év. Az ő szempontjából szerintem ez a döntés, ez mindenféleképpen egy jó döntés lenne, hogy visszajön a Real Madridnak megint csak. Itt most az anyagiakon múlik, hogy a City és a Real Madrid mibe egyezik meg egymással.
2: Fogunk majd még beszélni ugye itt az elmúlt időszak utánpótlás válogatottairól is, hiszen Rodri is dolgozott például az a Luis de la Fuentével, aki szintén gyakorlatilag mint egy mesteredző végigjárt ugye itt a korosztályos csapatokat, de még mielőtt ennyire előre szaladnánk, te már ugye szóba hoztad a védelmet. Egyetlen egy gólt kapott ez a spanyol válogatott, ami a világbajnokságok történetében, hogyha az XG-t nézzük, ugye a várható gólmennyiséget, valahol volt legkevesebb, úgyhogy egy mérkőzéssel többet kellett játszaniuk. Sir Alex Ferguson legendás mondata ugye az, hogy a támadók lövik a gólokat és nyerik a meccseket, de a védelem a bajnokságot. Egy világbajnokságon kijelenthető az, hogy egy védelemmel tudsz VB-t nyerni. Nyilván ez most kicsit lebutott kérdés, mert látjuk, hogy igen, tehát hogy egyetlen egy gólt kaptak, Unai Simonnak az egész évben 10 védése volt, megkapta a legjobb kapusdíjat, de megérdemelten kapta meg, mert hogy 10 védése volt, míg a döntőben Emiliano Martíneznek csak egy meccs alatt 11, és ugye volt már előtte egy olyan fantasztikus védelem, akik igazából azt okozták, hogy egyedül 10 védést kellett bemutatnia.
3: Szerintem ezek a díjak egyébként a védelemnek szólnak első sorban. Nyilván a kapus kapja meg, mert valakinek kell adni, de ez a védelmet dicséri. És ilyen szempontból nézve egyébként Unai Simon, amikor a legjobban kellett például a franciák ellen, akkor megmutatta, hogy azok a kritikák, amit érik, ugye gondolok is Joan Garciára vagy Rayára a De La Fuente választása kapcsán, egyébként valamennyire nem jogosak, tehát De La Fuente vállalta a kockázatot, vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy Unai Simon fog játszani, mert akkor, amikor a legjobban kell, akkor ő tudja a legjobbat nyújtani, és Franciaország ellen ezt be is mutatta. Itt kitérnék egyébként Kubarsira meg Laportra. Ahogy mondtad is, az a védelem, amit leraktak itt a VB-n, ez páratlan, tehát 1990-ben az olaszoknak volt hasonló, és idézőjelben mondom, ők is csak 2 gólt kaptak. Unai Simon megdöntötte ugye a legtöbb percig való kapott gól nélküli meccsek rekordját, amit egyébként korábbi nemzeti társától Iker Casillas-tól vette, tehát a spanyoloknál ez olyan, mint a már a bérükbe csörgedezne elmúlt 16 évben, de ugye nagyon sok párhuzam vonható a 16 éve előtti válogatott és a mostani között is, szerintem erre is majd biztos ki fogunk térni.
2: Viszont még egy picit ugorjunk vissza az egész VB elejére. Az Zöldfoki Köztársasággal kezdett a lefúrjáróha, 0-0 gól nélküli döntetlen. Nyilván azt tudjuk, hogy Vozinha azonnal ugye celeb lett az internet berkein belül, gyakorlatilag király csináltak belőle a spanyol focisták, viszont a spanyol sajtó kicsit elkezdte temetni a válogatottat, mondván, hogy ez mégsem olyan erős csapat. Ugye volt olyan időszak a tornának, amikor nem is ők voltak már a legnagyobb esélyesek, hanem előlépett Franciaország és Argentina, talán ha jól emlékszem, még a harmadik is volt ebben az erős sorrendben a spanyol válogatott. Személy szerint te vagy ti gondoltátok-e úgy, hogy ez a spanyol válogatott mégsem az a sztár csapat, mint amit előzetesen gondoltunk a VB előtt?
3: Ez nagyon érdekes, hogy mondod, mert ugye a spanyolok úgy jöttek a VB-ről, hogy plusz 30 meccses vehetenségi szériában voltak, és ezeket a kritikákat egyébként Spanyolországon belül is inkább a médiára és a klasszikus sajtóra lehet ráhelyezni, és telefont a kiválasztására, ugyanis ugye nem hívott be egy Real Madrid játékosa, és a fő sajtó...
2: Hát a végén végül Cukurella bekerült, igen, és a Király Gárda büszkén mondta, hogy az ő játékosa.
3: Igen,
2: már.
3: De hivatalosan, mivel a FIFA-nál a Chelsea játékosaként ismerik el, nem lett, de itt csak arra akarok beszélni, hogy az AS és a márka az klasszikusan madridi sajtó, ezeket a kritikákat ők mindig felerősítik, és már egy kritikus szemlélettel mentek ki a spanyolok. Egyébként hazai Real Madrid szurkolói berkekbe is az volt, hogy hát de nem vitte ki Hőszent meg Kárrára, azt ez mekkora blama, és hogy egy Cucurella meg egy Marc Pubill tudok kimenni a helyükön. Ugye jött a említett mérkőzés, amit te is mondta, és onnantól kezdve a spanyolok már maguk is azt mondták, hogy jó, hát itt nem fogunk semmihez se kezdeni, kiestünk, nincsen esélyünk arra, hogy a legjobb nyolcra tovább menjünk. Ugyanakkor a másik oldala a spanyol médiának meg azt mondta, hogy türelem, még mini plusz 30-as veretlenség szériában vagyunk, és amúgy is 10-20 kapura lövésünk volt az öltfokiak ellen, ez még lesz jobb, és onnantól kezdve egyébként fel is javultak a spanyolok a Szaúd-Arábia ellen már. Nagyon jól játszottak, igaz, ők gyengébb válogatott is voltak, valamint azért így kiemelném az őfokiakat, akik Argentínát meglepték, és csak hosszabbításba tudták az argentinok is helyőzni őket, akik ugye a későbbi döntősök voltak.
2: Itt, hogyha még rátérünk a világbajnokság egészére meccsről meccsre haladva, ugye hozott egy nagyon-nagyon bátor döntést Luis de la Fuente, amikor Pedrit leültette a kispadra. Ugye gyakorlatilag a korunk egyik legkreatívabb, legjobb középpályásáról van szó, nagyon fiatal, 23 esztendős mindösszesen, de úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy például inkább Fabián Ruizt dobja be a középpályára, vagy éppen Dani Olmót. Amikor ezt a döntést meghozta a szövetségi kapitány, téged személy szerint meglepette, jó döntésnek tartottad, és mennyire kell azért ehhez bátorság, mert ugye mi emlékezhetünk például a 2022-es VB-re talán, amikor leültették Ronaldo a padra, és akkor ugye mindenki felháborodott. Pedri esetében nem volt ilyen, és talán ez jól mutatja ennek a csapatnak a kohézióját.
3: Merész is volt, meg nem is. Merész volt azért, mert Pedri milyen játékos, ahogy említetted is, viszont azért nem tartom annyira merészek, és inkább egy okos taktikus döntésnek, mert Pedrinek más a szerepköre itt, mint a Barcelonában. Itt egy kicsit hátrébb kell játszani, fizikálisabban kell, ugye Rodri mellett valamennyire védekező aspektusokat is meg kell villantani, főleg akkor, amikor a szélsők átadják az ellenfél átmenetének a teret, és ebbe azért Pedri nem annyira kimagasú. Amikor játszott, akkor se volt egyébként rossz, hozta azt a közepes szintet, de Fabián Ruiz sokkal fizikálisabb játékos volt, és én úgy gondolom, hogy amikor bejött a 70. perc környékén pedig, vagy akkor, amikor már tartani kellett a spanyoloknak az előnyt, vagy akkor már az ellenfél fáradtabb volt, akkor sokkal hasznosabb tagja tudott lenni a válogatottnak, és itt megint csak ki kell emelni egyébként Perit, aki ezt tudomásul vette, egy panaszáradatot nem engedett meg magának, és tudta jól, hogy a csapatnak, ahogy említette is, ez a legjobban, ami a előnyeit ki erősíti, felerősíti, és igazából itt tudjuk De la Fuentének a legnagyobb segítségére lenni.
2: Na, akkor beszéljünk magáról a karmesterről is, Luis de la Fuentéről, akit amikor ugye kineveztek, akkor mindenki egy picit, nyilván a spanyol foci berkén belül tudták, hogy kiről van szó, hiszen a korosztályos válogatottakkal szinte mindent megnyert szintén. De azért, amikor ő leült a kispadra, sokan nem tudták, hogy honnan szalajtottak egy ilyen spanyol embert, akinek a nevét senki nem hallotta, a válogatottaknál dolgozott, nincsen klubedzői múltja. Aztán látjuk, hogy mekkora siker lett belőle, hiszen Európa-bajnokságot nyertek, most világbajnokságot, és azt gondolom, hogy a 28-as EB-nek is úgy megyünk neki, hogy az egyik, hanem a legnagyobb favorita a spanyol válogatott. Utólag visszanézve nyilván jó döntésnek bizonyult, mert bejött az, hogy ő azokkal a játékosokkal dolgozott már az elmúlt 10 évben együtt, akik most a felnőtt keret magját adják. Nyilván például Lamine Yamal nem feltétlenül, de őt is ismeri, ezért akkor ismerheti a korosztályos csapatokból és az akadémiákról. Ez mekkora előny volt szerinted a spanyol válogatottnak, meg mennyire okos döntés a spanyol szövetség részéről, hogy egy ilyen embert választottak, és lehet-e ez követendő út esetlegesen majd bármely más válogatottnál?
3: Mindenféleképpen azt látom, ez követendő példa, de egyébként erre látni más sportokban is, például most a magyar kézilabda csapatot ki tudom emelni, ahol ugye egy friss EB győztes edzőt nevezték ki Kemahelyére. Azért azt hozzá kell tenni, hogy De La Fuente hogy jutott oda, ahova egy újsághirdetésbe feladott ugye promóció vagy keresőanyag kapcsán, mikor Alaves csapatától rúgták, és másfél évig nem volt egyébként állása, tehát mindenféleképpen valamilyen szempontból ez egy tündérmese. Az, hogy egyébként a játékosokkal több évet dolgozott egymáshoz, ez benne van a La Masia kapcsán a Barcelonának a mentalitásában is, amikor például Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felkerülnek a nagy csapathoz, ők már több éve egymással játszanak. Ez a válogatottban is egyébként nagyon jó kivilágító tényező, hogy mennyire megvan egymás között egyébként a kémia a játékosokkal. Itt most gondolok arra, hogy Unai Simón és Laporte ugye nem csak, hogy egy csapatból, egy akadémiáról jönnek, de megvan köztük ez a baszk identitás kapcsolat, a Barcelona játékosoknál a katalán, és így tovább, és így tovább. Ugye Baena, aki egy ilyen kényszerszélső volt Nico Williams kiesése után, hogy úgy dolgozott De La Fuentével, és megnyerte vele a EB-t, a U19-es sikerek is ott vannak mellette, és ugyanezt el lehet mondani már Pubira is, aki pár perceket nem kapott, ugye ahogy említettem is Hőszennel kapcsolatban, nagyon sokan kiakadtak Madridba, hogy miért Pubir és miért nem Hőszen. Hát azért, mert együtt dolgoztak, és valószínűleg az öltözőbe, vagy a kommunikációval a mester jobban már tudta vele értetni, hogy figyelj, nem fogsz egy percesre játszani, de kell lesz nekem, mert te vagy a legjobb opció, vagy a jobb szélre, vagy a védelem, hogyha valaki kiesik. És a játékos valószínűleg a közös múlt miatt is sokkal könnyebben vette tőle, mint egy olyan edzőtől, akit akkor lát 2-3 hete igazából a felkészülési táborban.
2: És nyilván az eredmények ugye igazolják is jelenleg Luis de la Fuentét, meg az ő döntéseit, az ő filozófiát, amit megvalósított itt a spanyoloknál. Mennyire adsz abban igazat a szaksajtónak, akik azt fogalmazták meg, hogy igazából a spanyol válogatott egyik nagy hátránya az volt, hogy fizikalitásban nem tudták felvenni a versenyt a top válogatottakkal, mint az angolok, a franciák vagy éppen a németek. Ezért ebből adódóan ők inkább próbáltak megvalósítani egy ilyen fifikás, tikitakára, szép játékra épülő futballt, amiben ugye el tudják tüntetni ezt a fizikális hátrányunkat, hiszen azért látjuk, hogy a spanyoloknál nincsenek olyan kaliberű testi adottsággal rendelkező játékosok, mint mondjuk az angoloknál, most hozhatjuk mondjuk Dembőrt, vagy bárki más ilyen robusztus védőt. A spanyoloknál azért igazából fiatalok rohangáltak ott a pályán, de hogy ennek szerinted a szaksajtó részéről van-e bármi relevanciája és igazságtartalma?
3: Van relevanciája és igazságtartalma, de hát a tikitaka ezért alakult ki. Annó Pep Guardiola alatt, ha megnézzük Iniesta-t, Xavit, Messit, vagy mondhatnám Busquets-et is a védekező középpálya szerepbe, hát egyik se egy olyan legény, aki a konditeremből jött ugye ránézése, de azzal, hogy a labdát tartják, háromszögelnek, ugye ez a passzív védelmet hozzák azzal, hogy náluk van a labda, nem is kell neki fizikálisnak lenni, fusson az ellenfél. Ez az egyik aspektus, ami felhoznék, a másik meg az, hogy azért ne felejtsük el, hogy a spanyol válogatottnak a többsége, vagy a spanyol top focisták többsége előbb-utóbb kiköt a Premier League-ben. Tehát előbb-utóbb nekik is fel kell pakolni az izomzatot, fizikálisnak kell lenni, és ezáltal legalább kettő futballkultúrát megismernek. Az angoloknál szerintem pont egyébként ez az, amiért ők nem fognak felérni mostában a csúcsra, mert Bellinghamen kívül, vagy Sanchón kívül nem annyira ismerik meg a külföldi kultúrát. Most ugye Harry Kane ottan a Bundesliga-ban, ami ugye fizikális focit, igen, játszik, mint az angolok, és így elég esikúak lesznek. Szerintem a VB-n azért ezt mutatták is az angolok, hogyha elfogy a tudomány, akkor a fizikalitásunk kívül hiába vannak top játékosaik, nem tudják úgy megjátszani a labdákat, nem tudnak olyan ötletesen játszani, mint a spanyolok, úgyhogy valamilyen szempontból visszatérve igazat adok a szaksajtónak, de viszont ezzel több profilt is kaptak a spanyol játékosok, aminek szerintem például a belgák elleni meccsen, amikor egy-egy lett, tudtak egyet változtatni is, vagy itt a cserekén bejövő Merinót tudnám kiemelni, aki most már nem csak technikásságával, hanem fizikalitásával is kétszer is ott tudott lenni, amikor kellett.
2: És akkor a világbajnoki döntőt eldöntő Ferran Torresről is egy pár szót ejtsünk, mert nem biztos, hogy ismeri mindenki az ő történetét. Ugye a beceneve az, hogy cápa. Ez ugye onnan jön, hogy a cápa soha nem áll meg, legalábbis az én tudomásom szerint ezt ő onnan kapta és onnan hozta magával. Elég nehéz volt az ő karrierje, és nagyon-nagyon sok kritikát kapott a barcelonai évé alatt, nagyon-nagyon keményen betalálta a katalán sajtó, meg a katalán drukkerek is, rengeteg kihagyott helyzet, ugye elpuskázott lehetőségek, és a világbajnokság döntőjét ő döntötte el. Egyrészt ugye a második cserejátékos lett, aki eldöntött egy világbajnoki döntőt Mario Götze után, amikor a németek ugye megnyerték a világbajnokságot. Szóval ő maga az útja, meg a profilja, meg így az egész érdekesség, ami vele kapcsolatban felmerült, mennyire ad így kapaszkodót azoknak az embereknek szerinted, akik ugye mélyebben vannak, vagy már kicsit kezdik eltemetni azt, hogy lehet még belőlük hős egy válogatottnál, vagy akár egy klubcsapatnál?
3: Hát nem is csak a Barcelonáról beszélik, mióta elhagyta Valenciát, már Angliában Manchester City-nél is fontos kritikák érték őt, és szerinted neki a legnagyobb hátránya az, hogy nem egy klasszikusan szélső profil, vagy nem egy klasszikusan center profil, hanem valamilyen szempontból átmenet.
2: A kettő között valahol.
3: Igen, és ezt láttuk az első meccsen is, ahol bal szélsőként próbálta De La Fuente játszani, tragédia is volt, amit nyújtott, de viszont centernek még se tehette be, és ilyen szél és a center pozíciók között próbál játszani mélységi beindulásokkal, aminek az a hátránya, hogy előbb-utóbb gól kell neki lőnie, mert ugye kijön neki a mentális teljesítményén is az, hogy elég feszült lesz, és eléggé akarja azt a gólt. A VB kezdete óta látott egyébként ez rajta szerintem, hogy nagyon feszült, és a döntőben nagyon jó volt látni, hogy amikor 106. percben belőtte azt a gólt, utána a következő 14 percben úgy játszott, mint hogyha a világ egyik legjobb csatárja lenne, ott gondoljunk a Lesz góljára is, amit elvettek tőle, érvénytelenítettek, ő megint felszabadult, és ez megint lehet neki egy löket a barcelonás szezon kezdetre, egészen addig, amíg megint egy kisebb válságba nem kerül, vagy ugye most mondtam Barcelonát, azért itt kiemelném vele kapcsolatban, és a PSG egy ilyen 80 és 100 millió közötti összeget akar érte, tehát még mindig egy nem futottak még játékosról beszélünk, hogy mennyire lehet ez egy motiváló tényező, szerintem azért a foci meg a VB ezért is jó átlag embereknek, vagy mélyen lévő sportembereknek, mert ebből mindig lehet inspirálódni, hogy látjuk azt, hogy egy olyan játékos, aki Valenciában, Manchester Citybe, Barcelonában játszik, a válogatottal döntőn van, még mindig tud egy olyan gödörbe kerülni, mint egy átlaggyári munkás, vagy valaki, aki azért aggódik, hogy most ezt a pénzt ide tudom-e tenni, vagy oda tudom-e tenni, ezt mutatja meg, hogy mindenhonnan van egyébként tovább.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Beszéltünk már ugye arról, hogy a Barcelona adta gyakorlatilag ennek a válogatottnak a gerincét, és igazából, ha úgy nézzük, nyilván a Real Madrid nagyon büszke volt utólag arra, hogy Cucurella nevét kiírhatták a saját közösségi média oldalaikra, hogy van egy világbajnokuk. Nem biztos, hogy ez így lett volna, ha nem valósul meg az a transfer, sőt, egészen biztosan nem így lett volna. De hát megkerülhetetlen kérdés, hogy gyakorlatilag a Barcelona akadémistái adják most a válogatott jövőjét is, és magának a spanyol futballnak és a spanyol labdarúgásnak, hogyha válogatott szempontból nézzük, mennyire meghatározó az, hogy a Barcelonának van egy ilyen szintű akadémiája. Nyilván most a klubcsapatra is egy picit muszáj kitekinteni ilyen szempontból, mert ha megnézzük az elmúlt 2 vagy 3 szezonját a Barcelonának, ugye nem volt lehetőségük anyagi gondok miatt igazolni, és olyan sztárok születtek emiatt, talán éppen emiatt, mint Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, akik nem biztos, hogy egyébként oda kerültek volna a kezdőcsapat környékére, hogy a Barcelona eltapsolt 50-100 millió eurók a sztárjátékosokra. Számítasz-e még hasonló Yamalokra, hasonló Cubarsíra, La Masiáról, vagy bármilyen más spanyol akadémiáról?
1: Biztos, hogy lesznek, csak szerintem nem ennyi a közeljövőben. Ugye ennek a Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felhúzatalnak volt egy nagy átka, hogy a Barcelona B az kiesett a harmadosztályba, a negyedosztályba. Hogy ez miért fontos, mert sokan mondhatnák, hogy Lamine Yamal se járta meg a B-t. Igen ám, csak hogyha van egy-két éve túlkors játékosod, már nem a saját közegbe tudod nevelni. Kölcsön kell adnod, hogy fejlődjön, nem tudod monitorozni napról napra, hétről hétre a teljesítményét, és elveszik az, hogy nem a társaival játszik, tehát nem ebbe a rendszerbe, nem ebbe a tiki-taka rendszerbe, amit ugye a Barcelonánál látni. Valamilyen szempontból ez a visszaesés, ez már most megvan. Nyilván ez a felnőtt csapatnak egyébként nem hátrány, hanem előny. Mindenféleképpen ki fognak jönni, mert azért ez a monitorozás és csapatban játszottás, ez még mindig megvan a C, az U17-16 és így tovább csapatoknál is. Viszont ez a hátrány, ez már most kézzelfogható. Az, hogy ez milyen előnyöket ad a spanyol foci egészének, azért azt látjuk, hogy La Liga és Segunda szinten nagyon sok játékos az volt La Masia növendékig. Most csak egy példát emelnék ki, az az Arnau Tenyász, aki ugye a Mallorcának a kapusa lesz, most igazolt a Villarrealból a Segunda Ligába, az is ugye a La Masián védett nagyon sok mérkőzésen, és a mai napig egyébként egy 22-23 éves kapusról beszélünk. A La Fabricáról, hogy egy kicsit a Real Madridről is beszéljünk, ugye mint kontraszt, ugyanúgy kijönnek ezek a játékosok, úgy megvan, hogy a ligába játszanak, itt például Rafa Marinra gondolok, mint egy ilyen híresebb növendék, aki a Napolinak a védője, de a Real Madridnál sose volt meg az, hogy na hát akkor mi felhozzuk, és akkor itt fognak játszani. Inkább a sztárjaik, ugye azokat úgy igazolták. A legutolsó ilyen sztárjaik az a Casillas féle generáció, vagy Raúl a 2000-es évek, 2010-es évek elejéről.
0: Igazából az kicsit a klub DNS-ében is van, tehát igen, a Barcelonáiban ezt elvárják a szurkolók, én azt gondolnám, hogy legyen ott a saját nevelési futbolista, tudjunk neki szurkolni, hogy tudja, mi az a katalán életérzés, tudja, hogy mi az Katalóniában játszani. Míg a madridiaknál tényleg inkább azt látjuk, hogy Florentino Pérez, ahogy építi a klubmodellt, az inkább arra irányul, hogy minél jobb igazolásokat, sokszor ugye ingyen és óriási fogásokat tudnak ezzel szerezni, de gyakorlatilag a sztárcsapatot épít.
1: Ez így van, de egyébként az látható is abba a katalán identitásból, hogy akkor mi csapatként oldjuk meg, még a Real Madrid-nál a DNS-e, úgyhogy egyébként megnézzük a történelmüket, és bár sokan nem szeretik azt mondani, hogy nincsen taktika, és ez nagyon leegyszerűsítő, mert nincsen, hogy a foci csapatnál lenne taktika, de már a Di Stefano Puskás időszakban a Real Madrid-nál az volt, hogy a sztárok, az egyéniségek megoldják. Ez is egyfajta út a focihoz, és látjuk, hogy egyébként működik is, mert előbb-utóbb ki fog jönni belőlük ez a sztáralűr, mint Lázs Mbappé-nél is, aki folyamatosan rúgja 20-30 gólokat a szezonban, viszont a csapatjátékra nem feltétlenül jó hatással van ez, azért látjuk az öltözőbe a Real Madridnál csak az előző szezon mennéze, hogy milyen botrányok jöttek ki, vagy hogy az edzőre ugye milyen hatása van a Xabi Alonsóra, aki egy helyi legenda volt a Real Madridnál, míg azért Barcelonában nem igazán lehet ilyen problémákat felvérni, most a Xavi Hernández kikezdés, és inkább volt a médiának a hibája, mint az öltözőjének. És ez az összetartás, hogy megint visszahozzuk egy kicsit a spanyol válogatottra a témát, ez meglátszik egyébként a játékosok egymásra való viselkedésében, azban, hogy hogyan viselkednek a pályán kívül, milyen közösségi médiatartalom jut el hozzánk, ugye míg az üte a Real Madridról, hogy akkor Valverde és Tchouaméni az éppen milyen új küzdősportot találtak ki, én amiket látok az üte, hogy a Pedri éppen a barátnője helyett a Ferránt ültette maga mellé ugye a hullámvasúton, és igen, teljesen más hatása van ennek a átlag szurkóra, vagy a katalán szurkókra nézve is.
0: hozzá talán több információ vagy több pletyka jut el abból a szempontból, hogy a madridiak vagy a Real Madrid szurkolók, vagy esetlegesen mondjuk nyilván ez biztos, hogy nem hallottad első kézben, de mondjuk Florentino Pereznek, és inkább itt most a madrid szurkolók oldalára akarnám megközelíteni. Van-e olyan ambíciója a 2028-as EB-re vagy a 2030-as világbajnokságra, amelynek ugye majd társházigazdaként Spanyolország is otthont ad, hogy ott már legyen Real Madrid játékos. Tehát el tudod képzelni, hogy a Real Madridnál van ilyen ambíció, hogy neveljünk egy olyan játékos, hogy mi is tudjunk valakit felmutatni, mert azért mégiscsak nyilván ez két olyan klub, a Barcelona és a Real Madrid, akik szemben állnak egymással gyakorlatilag már évtizedek óta, és ez ilyen harc tud-e szerinted lenni a spanyol sajtóban, vagy ők ugyanúgy boldogok, a mi válogatottunk nyert, nincs ilyen törekvés, nincs ilyen ambíció.
1: Szerintem egyáltalán nincsen, mert a mostani VB-t is megnézzük, Mbappé, Bellingham termelték a gólokat, nagyon jó szerepeltek, ugye megdöntötték azt a rekordot, hogy a E-klub adja a legtöbb góllövőt, most ez a Real Madrid a 2026-os VB-n, el tudják számolni azt, hogy igazából nincsen semmi probléma, a mi játékosaink teljesítenek, és azért Florentino Pérezre is sok minden mondok, de ami gazdaságilag csinál a Real Madriddal, vagy gazdasági szinten űz, az lekövethetetlen más csapatnak. Én szerintem nem fogják ezt nézni most, hogyha csak a nyár híreit megnézzük, éppen a Fulhammel tárgyalnak, hogy Gonzalo Garciát ugye akkor eladják minél magasabb összegért.
0: Igen, de ugye az ember a tárbelo lett a vezető.
1: Igen,
0: ugye
1: de én akkor mondanék egy másik aspektust, amit a Real Madrid szerintem mesterien űz, és azt látom, hogy ez lesz a jövő átigazolási piacának is a trendje, hogy nem feltétlenül a magas összegek fognak repkedni, így közepes és kisebb csapatoknál, hanem ugye ez a visszavásárolási opció, valamint az, hogy bizonyos százalékát megtartjuk a játékosnak. A
0: Real... De Kópez.
1: Így van. Hát meg a többi játékos is, most a Real Madrid 100 millió euró felkeresett olyan játékosokba, akik az előző szezonban nem játszottak. Igen. Náluk. A említett Nico Paz az azért jó példa erre, mert 60 millió eurót kerestek passzívan tulajdonképpen belőle, és innentől kezdve én azt mondanám, hogy Cucurella és Rodri az, akit visszahoznak, mint spanyol játékos a Real Madridba, el tudják számolni, hogy te is mondtad, hogy akkor kettő VB győztesük lesz, aki spanyol.
0: Hogyha még itt kitérünk magára a válogatottra, a 2026-as VB győztes válogatottra, és a 16 évvel ezelőtti első sikerre, akkor is elképesztően nagy spillerek, legendák futballoztak ott a pályán. Nyilván most még nem tudjuk, hogy kiből mekkora legenda lesz, de a spanyol sajtó próbálja őket kicsit szembeállítani, párhuzamokat keresni, esetlegesen identitásokat kapcsolni, akár a 2010-es VB győztes válogatotthoz, meg a mostanihoz, és olyan szempontból látja a hasonlóságot, hogy meg tudják-e ők azt csinálni, vagy akár még egy szintet lépni, ugye 2008-ban EB-t nyert az a spanyol csapat, 2010-ben VB-t, és 2012-ben megint Európa-bajnokságot. Most a háromból kettő megvan, jön a 28-as EB, és tudnak esetleg még egy szintet lépni, és lehet ez a válogatott jelenleg nagyobb, mint a Xavi, Iniesta, vagy akár Busquets nevével fémjelzett 2010-es?
1: Életkor alapján mindenféleképpen. Ott azért már bőven 30 felett is voltak játékosok, most még azért nagyon fiatal ez a válogatott, valamint azt látom, hogy aki korosodik, az inkább pótolható szerepkör, most ha csak Unai Simon szerepét mondanám, ugye a kritikák főleg a kapusposzton érik De La Fuentét is, kettő olyan kapus van mögötte, itt most főleg Joan Garciára gondolok, de Raya is egyébként, amit a PL szezonban leművelt, az fergeteges volt, akik simán ki tudják szerintem váltani. A védelemben Laporton kell majd elgondolkozni, főleg azért, mert Kubászival milyen jó párost adtak, valamint én azt gondolom, hogy azért Rodri, hogyha 34 éves lesz a következő VB-re, 33-34, azért mindig egy olyan szerepkör tud lenni abba a korba, amivel még meg tudja mutatni azt, hogy akkor na ezt még oda feltesszük a polcra maga mellé. Azért nagyon nehéz egyébként ezt mondani, mert még elfelelkezünk arról, hogy van egy olimpiai győzelme is a spanyoloknak, úgyhogy ha ezt az aspektust nézzük, akkor már EB-vel tulajdonképpen egy magasabb polcra teszik a válogatottot, de a VB-t oda teszik, és meg is tudják őrizni a VB címüket, EB címüket, és akkor tegyük mellé azt, hogy hát még az olimpiai címüket is, azt szerintem talán soha nem látott válogatott teljesítményt fog lerakni az asztalra, és ez azért is jó példa, mert egyébként a spanyoloknál mondunk 2-3 nevet folyamatosan, de olyan nagyon nagy sztárokat, mint a franciáknál, ugye egy Gálo válogatottról beszélnénk, az nincsen meg, és a fejekben is az volt, hogy ezek a spanyolok jók, de nem esélyesek a VB címre, mert hogy ott vannak a franciákkal egy ágon, és az egyik legsimább meccsüket játszották a franciák ellen.
0: Igen, mert hát igazából, ha úgy nézzük, Merino ugye kétszer döntött el úgy mérkőzés, hogy csereként áll be akár a portugálok, akár pedig talán a belgák ellen,
1: a belgák ellen
0: csereként. Oyarzabal, akiről tényleg gyakorlatilag csak az hall, úgymond, aki a spanyol labdarúgás mérehatóbban követi, míg a franciáknál tényleg, hogy te is mondtad, Mbappé, Olise, Dembélé, aranylabdás, meg világklasszis játékosok futballoznak. De hogyha most így ha úgy nézzük, hogy kohézióról és koherens csapatról beszélünk, a jövő garantáltan sikeres lehet, hiszen talán könnyebb azt mondani, hogy ha tele vagy sztárokkal, akkor a jövő garantáltan sikeres, aztán látjuk, hogy a franciáknál mégsem ez a helyzet. El tudod képzelni azt, hogy egy csapat kohézió könnyebben vetítheti előre a következő sikert is a spanyol válogatottnál, vagy egyáltalán igazából mi lehet az, ami ezt a spanyol válogatottot elronthatja a következő 4 évben, mert ugye kiemeltette is a fiatalságot, itt ilyen probléma nem lesz, tehát itt nem fognak visszavonulni a legnagyobb sztárok, nem lesz generációváltás, hanem ezek a játékosok csak érednek, és egyre jobbak lesznek.
1: Valamilyen belső konfliktus mindenféleképpen ott lehet, de arra is tudnék gondolni, hogy éppen egy elrontott vagy rosszul kijövő lépés. A 2014-es VB-n, ha jól emlékszek, akkor a spanyolok ugye csoportból estek ki, rögtön azután, hogy megnyerték a 10-eset, és ott se azt gondolom, hogy egy nagyon rossz válogatottuk lett volna, hanem egyszerűen elrontotta a 2 mérkőzést, ez 3 meccs esetében nem feltétlenül ugye szerencsés. A másik, amire én tudok gondolni, hogy már most belengedték, hogy 64 csapatos VB jön, az ki tudja, hogy mennyi mérkőzés lesz, hogy mennyi sérülésük lesz, vagy még arra tudok gondolni, hogy De La Fuente-nek a kiválasztási rendszere lehet, hogy csődött mond, mert most is hozott el játékosokat, így gondolok Victor Muñozra vagy Nico Williamsre, hogy akik sérültek voltak, és mind a 2 balszélső volt. Jeremy Pino ugye lesérült, és akkor azt a Bayernnek kell betenni balszélsőnek, aki bár tud szélen játszani, de ő szélről befele szeret mozogni, és onnan szervezni a játékot. És azért láttuk, hogy volt egy jó meccse, az egész spanyol média felkapta, hogy na, Bayern akkor megmutatta, gólt lőtt Uruguayán, ráadásul Valverde mellől, ami neki ez egy külön ugye egyéni motiváció is volt a balhelyük után, akkor megint nincsen probléma, megvan a balszélsőnk. Kijött egy meccs, a többi meccsen nem ment úgy neki, és megint egyébként a célkeresztbe került. Én egy ilyen kiválasztásbeli problémát látnék, hogy valami ott elborul, és lehet, hogy a kohézió akkor 2 meccs alatt, mint a dominó összeesik. Valamint, amit még kiemelnék, de nem biztos, hogy ez bejön, majd ego probléma, itt inkább Yamára gondolok, mégis csak egy gyerekről beszélünk még mindig, igen. Még mindig elfelejtjük a 19 éves, hogy ki tudja, hogy mikor jön el nála egy olyan pont, hogy mennyire nem tudja kezelni azt a nyomást, amit kap. Jelen pillanatban a sikerek jönnek, mint klubnál, mint válogatottnál, én minden happy nálam, minden boldog, de lehet, hogy egy olyan szezon után, amikor nem úgy jön ki a lépés a Barcelonánál, rosszul fogja kezelni, és vagy összeroppan, vagy éppen elkezd egy olyan irány felvenni, ami inkább egy ilyen Ronaldósabb vonal, csak hogy ezt a Ronaldo 41 évesen egy lerakott karrierrel jobban elnézzük neki, talán mint például egy 19 éves gyereknek.
0: A spanyol foci viszont nem áll meg, hiszen most már ugye túl vagyunk a világbajnokságon, de néhány hét is kezdődik ugye az új szezon, a La Liga 2026-27-es idénye. Csak tényleg egy gyors tipp erejéig, ugye nagyon izgalmas lehet most majd itt a Real Madrid és a Barcelona párharc, mert azt gondolom ez megint 2 pólusú bajnokság lesz. Mourinho visszatér a királyi gárda kispadjára, tele lesz a Real új játékosokkal. A Barcelona viszont talán Hansi Flickkel kicsit taktikusabb lehet. Egyrészt milyen szezonra számítasz, a klasszikokon mire számítasz, és szerinted ki lesz a bajnok, de tényleg csak röviden.
1: Nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a szezon úgy egésze, mind a 20 csapattal jó lesz, most többet is igazoltak a csapatok, több pénz jutott még a kis csapatoknál is, jó feljutók jöttek, klasszikus csapatok, így gondolok a Deportra, Málagára, Racing Santanderre, a Super Deport azért, mert az idősek fejébe itt él, úgyhogy szerintem érdemes ezt nézni a többi csapatot is, a Betis és a Villarreal ugye a középmezőnben a Celta Vigóval jobban erősödő, szerintem ők is egyszer-kétszer azért meg fogják húzni a nagyobb csapatoknak a bajszát, a Atletico Madrid az továbbra is öli a pénzt a csapatába, ők is azért próbálnak ott lenni, és azért most látjuk, hogy a Real Madridnál talán megint egy újabb galaktikus korszak jön, a Barcelonánál meg a egy az egyes szabályhoz visszatéréssel jönnek az igazolások és a fiatal játékosok, izgalmas lesz. Én azt gondolom, hogy azért talán így a harmadik évben valami probléma már csak kijön a Barcelona és Flicknél is, mert ez már tündémese lenne, hogy ennyire egyszerűen megnyerik a harmadik szezont is, valamint úgy gondolom, hogy azért Mourinho-nak a pragmatikusabb felfogása, bár nem lesz olyan szép a szemeknek, de egy bajnoki versenyfutásban azért izgalmasabb versenyt okozhat majd nekünk nézőknek és a szurkolóknak is, mint amit például idén láttunk, hogy folyamatosan üldözték a Barcelonát, és nagyon röviden én azt gondolom, hogy azért a Real Madrid és Mourinho lesz, aki a magasba emelje a trófeát idén.
0: Füstös Andrásnak, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjének nagyon köszönjük, ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, akkor majd a német labdarúgás helyzetéről, Jürgen Klopp kinevezéséről és a jövőről fogunk beszélni. Ott nem feltétlenül ilyen sikerekről, hiszen a német válogatottnál most elég komoly mélységek vannak, de megpróbáljuk megfejteni, hogy hogyan nézhet ki majd a következő 2, 4 vagy akár 6 év, és mi lehet a kulcs, mi lehet a siker kulcsa, és Jürgen Klopp volt-e a megfelelő választása német válogatott élén. Most arra köszönjük a hallgatóságot és a figyelmet, sziasztok, tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!
2: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánc híd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A 6. kerületben a Zichy Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2

0: 3%-kal ugrottak meg az olajárak, csak ma mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni feltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett. A Dunakeszi járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt egyiptomi kollégájával Kairóban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megbeszélés célja az volt, hogy a vállalat által Egyiptom részére gyártott kocsik szállításának leállása után megfelelő megoldást találjanak. A miniszter hangsúlyozta, a járműjavító nem egyszerűen egy ipari üzem, hanem a Magyar Vasút egyik legfontosabb bázisa, ahol a MÁV Intercity és nemzetközi kocsijainak karbantartása és vizsgáztatása is zajlik. Tavaly fizetésképtelenné vált a cég, ezért egy ideig nem volt elegendő üzemképes kocsi a Magyar Vasúton.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig. A Magyar Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%, a milánói börze 1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 2%, Párizs, illetve Madrid egyaránt 1%-os esésben. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en vegyes a hangulat, a Dow Jones és a Nasdaq Composite 1%-kal csökken, az S&P 500-os 1%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,8%-os drágulásban, 81 dolláron és 18 centen áll hordonként. A Brent jegyzési ára hordonként 86 dollár 73 cent. Egy uncia aranyért 4%-os erősödés mellett 4416 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 44 fillér, 1 amerikai dollár 315 forint 47 fillér, 1 svájci frank 389 forint és 98 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 75 fillér, a cseh koronáé 15 forint 3 fillér. Egy angol font 426 forintba és 64 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégén is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik. Augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet simogatni.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt száraz időnk lesz, legfeljebb a nyugati észak-nyugati határvidéken lehetnek záporok, zivatarok. A légmozgás megélénkül, a hőmérséklet éjjel 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál

0: Tesi Judit, mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét ér. Internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
0: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
1: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
0: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
1: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
0: Paragrafusokat, böngészél.
1: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon
0: csak
1: fontos.
0: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
1: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett. Voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
0: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
1: Igen, ez nekem nem okozott gondot. Tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
0: Hát akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
1: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédirodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
0: Belevágtál?
1: Nem. Végül miért? Az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédi irodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
0: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt,
1: igen,
0: a pályád legelején.
1: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
0: Ez mennyire szegte a kedvedet, a jogi pályát tekintve?
1: Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
0: Akkor nem ez az én utam?
1: Nem ez az én, valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
0: Kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedbe. Mesélj kérlek erről is.
1: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak, és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizonyám engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
0: Miért nem lettél végül színész?
1: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színháztörténetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
0: Hogy párhuzamosan csináltad a kettőt.
1: Párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni, és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
0: Várjon
1: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
0: És akkor így jött a rádió és a televízió.
1: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felölelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
0: Ott is emberekkel beszélgetni.
1: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindazokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
0: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
1: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse. A színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
0: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra,
1: teljesen,
0: gondolom. Teljesen. Tehát a szereplés tekintetében.
1: Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy jó, mi fog történni.
0: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
1: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
0: Mert ez volt az első?
1: Ez volt az első munkahelyem. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket, és a közigazgatás száraz témájának.
0: Egy kicsit lefordítani.
1: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
0: Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
1: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a Biztonságosabb Internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagyok, jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatok szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni.
0: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, idejekorán formálni a
1: szemléletüket. Hogy ők is abszolút megérezték azt, hogy erre
0: hogy most... Hogy itt most történik valami.
1: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
0: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem állulunk el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények nélkül megtehető. Igen,
0: hogy...
1: csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
0: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internetjoggal?
1: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat. És ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor elkezdtek keresni az emberek.
0: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez tehát, hogy... berobban, vagy beindul
1: igen,
0: az életedben?
1: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
0: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedben berobbant hogy... be ez a szakértői munka?
1: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát hogy már az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
0: Mit csinál? egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
1: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd. Ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Uh-huh. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
0: Szerepkör.
1: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális.
0: Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
1: Így van. Egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
0: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívást rejt magában, hamarosan innen folytatjuk.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén, a földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt, a természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata is van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg az olajárak, mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, illetve számos további feltétel teljesítése. Az iráni feltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy hazai házi sertés állományban, erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébik laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárca vezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter, a pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig. A Telekom 3%-kal esett 2.616 forintra, a Richter 3,8%-kal 12.790 forintra nőtt. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 0,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 0,2%-kal csökkent. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 69 fillér, egy svájci frank 390 forint és 13 fillér. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones jelenleg 0,2%-kal csökken, az S&P 500-as 1/10, a Nasdaq Composite 0,4%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,8%-kal erősödik, 81 dollár 14 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 3,7%-os pluszban 86 dollár 64 centen. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Több évszázados kiadványok és iratok kerülnek a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár új otthonába, a Veszprémi Várnegyedbe. Az épületben felbecsülhetetlen értékű köteteket és nyomtatványokat őriznek majd. A könyvnyomtatás feltalálását követően a 15. században készült ősnyomtatványokat, kódexeket, 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat. Az olvasókat és a kutatókat a költözést követően várhatóan október közepétől várják a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár új épületében.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt száraz időnk lesz, megélénkülő légmozgással, a hőmérséklet éjszaka 16 és 22, holnap napközben 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket. 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket, de egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
4: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
3: Ebben ülnek bele.
4: Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha a Marsról jöttünk volna.
3: De már a 16-7 éves gyerekek.
4: Tehát, hogy ezt ők nagyon nem tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásaimnál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
3: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
4: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
3: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
4: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyelet rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
3: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
4: Igen, és hogy ez is egy fontos.
3: Mihez férhet hozzá?
4: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
3: Játszon szóval, csak az enyémen egy
4: játszon picit, az enyémen, ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
3: Azok úgy, a bizonyos karikák?
4: Bizony, ezek a karikák az online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
3: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
4: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket nem a beszélgetés szándékával,
3: és hanem a bizalmába férkőzik,
4: bizonyám elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel
3: találkoztam. Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
4: Ez konkrétan a fizikai térben is értelmezhető.
3: Ez a fizikai térben is érted?
4: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek, a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való pénzt gyűjtögetek.
3: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
4: küldeni,
3: segíteni.
4: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
3: És ez nem alakul.
4: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
3: kell,
4: online jelenik
3: ezért
4: meg.
3: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
4: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
3: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
4: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkoztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internet kerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
3: Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internet kerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
4: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértőként nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És hogy a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismert azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogos robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 év egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
3: Ha már hogy, onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályában.
4: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
3: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
4: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
3: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen, és annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
4: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességet, képességünket, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogy egy iskolai foglalkozás keretében ilyen valótlan helyzeteket, például mondjuk Szaharában félméteres hó,
3: akkor
4: és ez egy alap.
3: Akkor gondolkodjunk el, és legyenek, igen. Tehát kétségei, legyenek egészséges kétségeink,
4: igen,
3: ugye?
4: De hogy ezek ilyen nagyon egyértelmű helyzetek, és hogy a mesterséges intelligencia korában, amikor a deepfake mellett a deep nude, ezek a vetköztetős, lemeztelenítő AI-ok is megjelentek, hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekmény az áldozata.
3: Jó és esetben jelezzük neki.
4: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
3: előtte hogy rejtve maradjon és terjedjen.
4: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profi fiával egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogyha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
3: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról, nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
4: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
3: Hogy figyelen az embereket?
4: Igen,
3: hogy miért foglalkoztatja
4: abszolút
3: őket?
4: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
3: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
4: Kíváncsiság.
3: Mi az, amit viszont mondanál most a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
4: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát azt, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek üzenném, akkor azt üzenném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai nap alapon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj. Megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, az nem biztos, hogy olyan jó. És azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
3: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? És vannak-e dédelgetett álmaid, vagy a bakancslistádon vannak-e olyan dolgok, amit elárulhatsz?
4: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
3: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
4: Köszönöm szépen én is a meghívást.
3: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg ma az olajárak, mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kárt

0: Zex és a KKR. Újra megjelent az afrikai sertéspest is idehaza egy házi sertésállományban. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspestis vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élőkörnyezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46260 forintig, a Telekom 3%-kal esett 2616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12790 forintra. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC40 0,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 0,2%-kal csökkent. A tavalyi év azonos időszakához képest a harmadára esett a műtrágya forgalom idehaza az idei második negyedévben. Növényvédőszerekből 36%-kal kevesebbet vásároltak a gazdák. Egyebek mellett ez is olvasható az Agrárközgazdasági Intézet friss összesítésében. A műtrágyák többsége 2 és 15% közötti mértékben lett drágább egy év alatt, a növényvédőszerek többsége viszont olcsóbb lett. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marás vonal. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marás vonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, és ez baleset veszélyes helyzetekhez vezethet. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta akkor a reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik, augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és erős szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet simogatni.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 16 és 22 fok között alakul, holnap napközben 32 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Számos attrakcióval, meseerdővel, kisvasúttal, állatkerttel, kalandparkkal és az ikonikus tévétoronnyal hív aktív kikapcsolódásra a Mecseki Élménylánc. A hegyoldalra felkapaszkodó zegzugos állatkert tényleg igazi vadon a város felett, ahol mintegy 1800 vadállat, többek között fehér bengáli tigrisek, vörös pandák, cserfes papagájok, vízilovak várják a csodáló tekinteteket. A 100 000 literes akváriumban szirticápát, a terráriumban színes hüllőket és kétéltűeket láthatunk. Az állati élmények után jöhet az állatkert és Dömörkapu között közlekedő Mecseki kisvasút. A gyerekek garantáltan imádni fogják a Muki névre keresztelt mozdonyt és a nosztalgikus hangulatú szerelvényeket. Dömörkapunál Pécs legújabb családi attrakciója, az ingyenesen látogatható meseerdő várja a kis felfedezőket 12 állomással. A flóra pihenő hintája méltán kedvelt szelfipont, a háttér a lenyűgöző panoráma.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nekem azt

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg ma az olajárak, mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni feltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére, a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambíciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevője az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. Újra megjelent az afrikai sertéspest is idehaza egy házi sertés állományban. Erről Bóna Szabolcs agrár és élelmiszer

0: Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig, a Telekom 3%-kal esett 2.616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12.790 forintra. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 0,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 0,2%-kal csökkent. A tavalyi év azonos időszakához képest a harmadára esett a műtrágya forgalom idehaza az idei második negyedévben. Növényvédőszerekből 36%-kal kevesebbet vásároltak a gazdák. Egyebek mellett ez is olvasható az Agrárközgazdasági Intézet friss összesítésében. A műtrágyák többsége 2 és 15% közötti mértékben lett drágább egy év alatt, a növényvédőszerek többsége viszont olcsóbb lett. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, és ez baleset veszélyes helyzetekhez vezethet. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta akkor a reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik, augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és erős szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet simogatni.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 16 és 22 fok között alakul, holnap napközben 32 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg ma az olajárak, mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni feltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére, a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambíciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevője az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. Újra megjelent az afrikai sertéspest is idehaza egy házi sertés állományban. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élőkörnyezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel, az

0: kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,03%-os csökkenéssel 148.588 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal erősödött 4.704 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 46.260 forintig, a Telekom 3%-kal esett 2.616 forintra, a Richter 3,8%-kal nőtt 12.790 forintra. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 0,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 0,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 0,2%-kal csökkent. A tavalyi év azonos időszakához képest a harmadára esett a műtrágya forgalom idehaza az idei második negyedévben. Növényvédőszerekből 36%-kal kevesebbet vásároltak a gazdák. Egyebek mellett ez is olvasható az Agrárközgazdasági Intézet friss összesítésében. A műtrágyák többsége 2 és 15% közötti mértékben lett drágább egy év alatt, a növényvédőszerek többsége viszont olcsóbb lett. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marás vonal. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marás vonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, és ez baleset veszélyes helyzetekhez vezethet. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta akkor a reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik, augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és erős szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet simogatni.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 16 és 22 fok között alakul, holnap napközben 32 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Erős földrengés volt Kolumbia nyugati részén. A földmozgást a fővárosban Bogotában is érezni lehetett. A Bloomberg összefoglalója szerint a rengés 7,4-es erősségű volt. A természeti csapásnak legalább 47 halálos áldozata van, és számos épület összedőlt. A rengést a szomszédos Ecuadorban is érezték. 3%-kal ugrottak meg ma az olajárak, mindez azután történt, hogy Irán közölte, a hormuzi szoros megnyitásának előfeltétele az amerikai szankciók feloldása, kártérítés fizetése Teheránnak, valamint számos további feltétel teljesítése. Az iráni feltételek közlése teljesen szétoszlatta a múlt heti megállapodással kapcsolatos reményeket. 500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot állítanak össze mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésére, a világ legnagyobb pénzügyi csoportjai az Nvidia-val közösen. A Financial Times írása szerint ez a Wall Street egyik legambiciózusabb hitelezési kezdeményezése lehet. A projekt résztvevője az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. Újra megjelent az afrikai sertéspest is idehaza egy házi sertésállományban. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt Facebook oldalán. A Nébih laboratóriuma egy Somogy megyei lakócsai sertéstelepen egy csaknem 2000 állatból álló állományban mutatta ki az afrikai sertéspest is vírusát. A tárcavezető nyilatkozata szerint a szükséges intézkedéseket azonnal elrendelték. 51 milliárd forintot fordítanak a következő években az ivóvízhálózatok modernizálására, hogy csökkenjen a vízveszteség. Erről az élőkörnyezetért felelős miniszter Gajdos László írt közösségi oldalán. A tárcavezető összefoglalója szerint Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók is jelentkezhetnek. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés idehaza, ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91-ről 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. A kormányfő szerint megszüntették a lopást és a pazarlást. 645 milliárd forintos pénzbeni vagyoni hozzájárulással felemelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A pénzintézet új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.

0: FortiDAX 1,1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 40 1,1%-kal emelkedett, Milánó és Madrid egyaránt 2,1%-kal csökkent. A tavalyi év azonos időszakához képest a harmadára esett a műtrágya forgalom idehaza az idei második negyedévben. Növényvédőszerekből 36%-kal kevesebbet vásároltak a gazdák. Egyebek mellett ez is olvasható az Agrárközgazdasági Intézet friss összesítésében. A műtrágyák többsége 2 és 15% közötti mértékben lett drágább egy év alatt, a növényvédőszerek többsége viszont olcsóbb lett. A Balaton jelenlegi alacsony vízállása miatt a megszokottnál is nagyobb veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre húzódó hirtelen mélyülés, az úgynevezett marásvonal. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a meder váratlan süllyedése könnyen pánikot és súlyos baleseteket okozhat, ezért fokozott óvatosságra intik a fürdőzőket. A Balaton medre a marásvonalnál nem fokozatosan mélyül, néhány lépés után akár 1-2 méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez a váratlan szintkülönbség könnyen meglepheti a vízben tartózkodókat, és ez baleset veszélyes helyzetekhez vezethet. 13. alkalommal rendez nyári madárgyűrűző akciót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Cinkotai Naplástónál augusztus 12-e és 26-a között. Az érdeklődőket hétköznapokon és hétvégéken is várják. A madárgyűrűzés az időjárástól függően naponta akkora reggeltől délelőtt 10 óráig, valamint 19 órától napnyugtáig zajlik, augusztus 26-án csak a reggeli időszakban. Esőben és erős szélben a program szünetel. A látogatók szakemberek vezetésével betekinthetnek a madárgyűrűzés folyamatába, megtekinthetik a bemutatóhálót, és a gyűrűzés után fényképeket is készíthetnek, és az állatokat is meg lehet simogatni.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült száraz időnk lesz, a légmozgás megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 16 és 22 fok között alakul, holnap napközben 32 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: közegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
0: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

FM. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi Utca Zene Fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban. Okay.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.